0: Éjszakai mulató. Minden pénteken 19 órától 21 óra 30 percig az Újvidéki Rádió műsorán. Ismétlés a szerda és csütörtök közti éjjelen. Éjszakai mulató.
1: Szeretettel köszöntöm mulatos kedvi hallgatóinkat május 1-i műsorunkban. Ma este is Dukai István, a műsor szerkesztője, Linka László, az Újvidéki Rádió nyugalmazott népzenei szerkesztője, és a ma esti műsorvezető Nagy Sándor van önökkel. Tartalmas szép estét, jó mulatást kívánunk tisztelt hallgatóinknak. Már is kezdünk a rögzített kérések teljesítésével. Üdvözlöm a hallgatót, jó estét!
2: Szép jó estét kívánok! Magyar Csernyőről keresztül Rózsaszália vagyok. Én szeretnék egy nótát kérni, vagyis egy csárdás csokrot a Varga zenekartól, aki a babáját igazán szeretni. Ezt azért szeretném kérni, mert a férjem emlékére és a Varga zenekar emlékére is, ugyanis ők együtt katonáskodtak, és a férjem minden mondták, hogy csak a hegedűjét szerette a barna zenekar prímása. Tehát rájuk szeretnék emlékezni.
1: Rendben, rendben.
2: Köszönöm szépen.
1: Küldjük szeretettel önnek. Viszont hallásra.

0: Itt az éjszakai mulató, jó estét!
1: Jó estét, István uram! Versete másik újban. Nagyon szépen köszönöm, olyan műsorotok van, hogy ez, én nem tudom mondani, le a kalapot. Csak annyit szeretnék mondani, hogy most ilyen alkalom, hogy lakadalomban majd megyünk, meg lesz is lakadalom, meg a jövő ízi szeptemberben is, úgyhogy az én kívülim egy ilyen szép lakadalmos nótát.
0: Semmi akadálya.
1: Köszönöm szépen. Legjobbakat kívánok is, jó szórakozás a műsorhoz. Köszönöm szépen, hogy itt vettük nekünk.
0: Nagyon köszönjük az elismerést. Még egyszer a nevét legyen kedves, mert nem sikerült.
1: Versetről, kis versetről.
0: Rendben. Oké, köszönjük szépen, szép estét, minden jót.
1: Minden jót.

0: zenei kéréseiket a 024 556 006-os telefonszámon fogadjuk. Egyben, aki szeretne, levélben is kérhet zenét, a Duka István, Boris Tankovicse 324 000 Szabadka levél címen. Egyben kérjük azokat, akik levélben szeretnének hozzánk fordulni, hogy telefonszámukat is tüntessék fel. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk! Itt az Éjszakai Mulató, jó estét!
1: Jó estét! Itt van a Szabó Péter, hallát egy notát?
0: Hát tessék mondani!
1: Szeretnék egy jó ropogó csárdát, halát, meg üdvönék a Lőrinc Franciket. Most van a születésnapja, ha lehetne.
0: Lehet.
1: Egy jó csillán ropogó csárdát, ha lehetne. Lehet. Jó? Köszönöm szépen, jó tegát!
0: Honnan hívnak bennünket?
1: Kelebiáról.
0: Rendben.
1: Jó tegát!
0: Jó éjszakát!
1: Jó tegát!

0: Üdvözlöm a hallgatót, jó estét!
1: Jó estét kívánok! Itt Török Ilona vagyok Utrináról, és szeretném kérni Leucki Tibortól Cudor ez a világ. És nagyon szépen köszönöm a nótákat, amit csádás csokrot, amit küldtek.
0: Nagyon szívesen.
1: És nagyon szép estét, jó munkát kívánok a kis csapatnak.
0: Nagyon köszönjük.
1: Szívesen.
0: További szép estét, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Jó estét kívánok, itt az Éjszakai Mulató.
1: Jó estét. Én Sörös Ilona vagyok Lokról. Lehet nótát kérni?
0: Természetesen.
1: Na, Lokra Sörös párnak és Ilonának 56. házassági évfordulójuk alkalmából még sok szép éveket élhessenek együtt, erőben, egészségben. Ezt kívánják két fiúk is, két menyük, lányuk, vejük, öt leány unokájuk, az unoka vejkókkal, és a hét kis dédunoka. És engem 56 évvel a fekete gőzös hozott el, és kérném azt a nótát, hogy megy a gőzös kanizsára. Lehet?
0: Természetesen.
1: Köszönjük szépen, és jó éjszakát kívánunk.
0: Minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: zenei kéréseiket a 024 556 006-os telefonszámon fogadjuk. Egyben, aki szeretne, levélben is kérhet zenét, a Duka István, Boris Tankovicse 324 000 Szabadka levél címen. Egyben kérjük azokat, akik levélben szeretnének hozzánk fordulni, hogy telefonszámukat is tüntessék fel. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk! Itt az Éjszakai Mulató, jó estét kívánunk!
1: Jó estét kívánok! Maradékrú Hajnal Dózsika vagyok. Üdvözlöm a kis csapatot, és szeretnék Szabó Józsinak és Ilonkának Maradékra gratulálni a 55. házassági évfordulóra. Hát sokáig még egészségbe legyenek együtt. Szeretném a dalt, hogy köszönet a boldog évekét.
0: Köszönjük a jelentkezését, mi is gratulálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.

0: nem jött szememre álom, te végül elaltattál, mindig úgy tettél, hogy nekem jó legyen.
1: Ha nem volt beszélni kedvem,

Levélben érkezett a következő kérés, amit ezúton tolmácsolok önöknek. Lokra, Sörös Pálnak és Ilonának 56. házassági évfordulójuk alkalmából gratulálnak, erőt, egészséget és békességet kívánnak még nagyon sokáig. Fiúk Nandi, menyük Vali, unokáik Erika és Emma családjaikkal. A kis csapatnak üdvözletünket küldjük. A kért felvétel pedig ketten az úton, Zárai Márta és Vámosi János előadásában. Az ünnepelteknek szívből gratulálunk, és már is küldjük szeretettel a kért felvételt.

0: Itt az éjszakai mulató, jó estét!
1: Jó estét, drága szerkesztő úr, Boda Irna vagyok Topolyáról. Egy régi szép magyar nótát szeretnék hallani. Valahol egy kis faluban nem nyílnak már a pünkösdi rózsák.
0: Így van.
1: Úgyhogy előtte is nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Jó éjszakát!
0: Üdvözöljük szeretettel!
1: Köszönöm!
0: Minden jót!

0: 0056-os telefonszámon fogadjuk 19 és 20 óra között. Itt az éjszakai monató, jó estét kívánok!
1: Estét kívánok! Innen Zenta Gunalasról, Zsófia vagyok, és szeretnék fiamnak, Zélit Jánosnak születésnapi alkalmából gratulálni, jó egészséget kívánok neki, és minden jót, kis csapatot is üdvözlöm, a dal meg a te nőnapod, a te születésnapodra szóljon ez a nóta.
0: Jó, rendben.
1: Egy kapom?
0: Igen, természetesen.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm magukat.
0: Köszönjük, viszont hallásra!

A műsor folytatásában Takács Katalin de Bellárcsi hallgatónk levelét továbbítom. Tisztelt éjszakai mulató, szeretném üdvözölni a kis csapatot és mindenkit, aki hallgatja ezt a szép műsort. Kívánok minden szépet és jót, főleg nagyon jó egészséget mindenkinek. A zenei kérésem ezúttal Bokor Jánostól, a Debreceni Nagyerdőben sétálgatok elmerengve című felvétel. Nagyon szépen köszönöm, maradok tisztelettel állandó hallgatójuk Takács Katalin Debellyalcsáról.

0: Itt az éjszakai mulató, jó estét!
1: Jó estét kívánok! Surinya Anna Kikindáru vagy. A Vég Bernadettől hallottam egy nótát, így kezdte, de nem tudom a címét. Az Alui utcák háza, gyermekkorom szép álomvilága. Van?
0: Nem tudom, ezt meg kell néznünk.
1: Hogyha véletlenül nincs, akkor minden évben újra nyílnak az akácvirágok.
0: Uh-huh. Jó.
1: De hogyha van a Bertalantú, akkor azt szeretném.
0: Jó, rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Kérem, viszont hallásra, szép estét.
1: Vásra.

Július 20-án évadzáró bálba várjuk a hallgatókat, immár jubiláris 30. alkalommal Bácskertesen, azaz Kobuszinán. A kiváló hangulatot az Oromhegyesi Ne Felejts zenekar szolgáltatja. Bőséges vacsorával és a messzeföldön híres Mákos Harétessel várjuk a vendégeket. Bővebb információ Siplika Máriánál a 025 708.

0636-645-ös telefonszámon, illetve a 065-304-25-80-as mobiltelefonszámon.

Ritkán jeges eső verdesi a korán. Vedhetsz bele szegfűt majorán, nyár derekán jeges eső verdesi a korán. Az aszalói gombetőt

0: anyósomat is vitted volna magaddal, nem is gondolnád, hogy te rád maradtam. Az anyósom is vitted volna magaddal.
1: Ezentúl az éjszakai mulató műsora nem csak a műsor ideje alatt hallgatható, visszahallgathatják az Éjszakai Mulató hivatalos Facebook közösségi oldalán, illetve a YouTube-on is direkt rákereshetnek kedvenc adásukra.

0: Éjszakai mulató. Minden pénteken 19 órától 21 óra 30 percig az Újvidéki Rádió műsorán. Ismétlés a szerda és csütörtök közti éjjelen. Éjszakai mulató.
1: Folytatódik az Éjszakai mulató majálisi műsora. Tartsanak továbbra is velünk. Üdvözlöm a következő hallgatót, jó estét!
2: Jó estét kívánok, Anicsics István Utrináról.
1: Tessék István!
2: Üdvözlöm magukat a stúdióba!
1: Köszönjük szépen!
2: A zenei kérdésem a marcolási révészettől, hogy jegényefán fészkednek a csóka.
1: Legyen úgy!
2: No, jó, jó! Szép estét kívánok mindenkinek!
1: Köszönjük szépen!
2: Én is! Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
3: Jaj, de

0: Itt az éjszakai mulató. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Ivánkovics Rozália vagyok, elnökről, és szeretnék kérni egy nótát, mert kettő is van, és nem tudom kiválasztani, hogy melyiket.
0: Majd segítünk, jó?
1: Még azt mondják, picike babám, a kurunci együttestől. Most hirtelen más nem jut eszembe.
0: Jó lesz ez. Köszönjük a jelentkezését.
1: Köszönöm, én is, viszont hallásra.
0: Szép estét önnek, és viszont hallásra.

0: Üdvözlöm a hallgatót, jó estét!
1: Jó estét kívánok! Tisza Kármán falváról jelentkezek, Vickó Sándor vagyok. Hát szeretnék dalt küldeni nekünk évfordulók. Május 3-án lesz, 46 éve együtt vagyunk, feleségemmel, Máriával, és szeretnék egy nótát küldeni, meg együtt a testvéremnek is, ők az 56 évet tartsák évforduló esküvő lokon. Őket is üdvözlöm, a Sörös családot, meg a Pincsó családot is.
0: Rendben.
1: Lokon. A nóta címe még volna, ha megvan maguknak, az a Kacor Feritől, a Jani dal.
0: Jani dal?
1: Igen, a Jani dal.
0: Rendben, rendben.
1: Jó, akkor köszönöm, üdvözlöm magukat is.
0: Mi is önöket, minden jót.
1: Legjobbakat,
0: viszont hallásra.

0: Itt az éjszakai mulató, jó estét!
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm!
0: Én is magát!
1: Én Egeres Ilonka vagyok, Topolyáról, szeretnék egy dalt.
0: Tessék, Ilonka!
1: Küldeni maguknak is, mert közeleg a május elseje.
0: Igen.
1: Meg én is szeretném hallani, hogy utoljára küldöm neked ezt a csokor orgonát. Megvan?
0: Megvan, igen, megvan.
1: Na, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen is. Reméljük, hogy nem utoljára küldi nekünk.
1: Hát, de ez szezonban.
0: Így igaz?
1: Most van a szezon.
0: Így igaz. Fogadj akkor szeretettel ezt a szép felvételt.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, minden jót magának.
1: Köszönöm.

0: Itt az Éjszakai Mulató, jó estét kívánok!
1: Szép jó estét kívánok! Pavilion Katalin vagyok Adáról. Anyák napjára szeretettel kívánok minden szépet, jót, jó egészséget, hajdújárást a kedves barátnőmnek, Nagy Mancikának, menyeimnek, Erszinek, Szilviának, a rokonomnak, Tóth Incinek, unokajaimnak szép, köszönöm a szép virágot, a kis csapatnak kívánok jó szórakozást május 1-ére, a nóta pedig legyen, hogy 100 000-szer hullanak le a csillagok az égről az egyszer szó együttestől.
0: Rendben. Köszönjük, Katinéni, szép estét és jó egészséget kívánok!

0: Itt az Éjszakai Mulató, jó estét!
1: Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy bejöttem a műsorba. Lehet kérni még nótát ma este?
0: Tessék parancsolni!
1: Én kérném a Mártafő Miklóstól a Volt egy kicsi házunk és egy vidám kis falunk, nem tudom, pont ezért a címe neki.
0: Jó!
1: Tehát volt egy kicsi házunk és egy vidám kis falunk. Ez van benne, erre a részletre emlékezem.
0: Rendben.
1: Nem annyira sokat játszott szám a nóta, de nagyon jó.
0: Kérnék egy bemutatkozást öntől.
1: Én Kálmán Zoltán lennék.
0: Rendben, Zoltán.
1: Zoltán, Kálmán Zoltán.
0: Igen, úgy mondtam. Honnan hív bennünket?
1: Zentáról.
0: Zenta. Rendben, Zoltán. Tudja, hogy egy hét múlva lesz hallható a nóta.
1: Jó, egy hét múlva lesz.
0: Igen.
1: Nem. Tehát várnék egy hetet. Jó, köszönöm szépen.
0: Kérem szépen, szép estét önnek.
1: Köszönöm, jó, köszönöm, meg is
0: viszont hallásra.

kedves otthon, csak idegen sziget. Anyám százló táját elfújta a szél, vénhegedűk húrján vissza-visszatér. Szőlős kertek dombján a sok vidám szüret, a régi kedves otthon, csak idegen sziget.

0: Itt az éjszakai mulató, jó estét!
1: Jó estét! Üdvözlöm magukat Horvátországból! Mária Muskovics vagyok, és kérek egy szép nótát a szülinapomra, ha lehet.
0: Természetesen!
1: Az, akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred.
0: Rendben, semmi akadálya.
1: Köszönöm szépen!
0: Üdvözöljük szeretettel!
1: Köszönöm szépen!
0: Viszont hallásra, minden jót kívánunk!
1: Köszönöm hallásra!

0: Az éjszakai mulató, jó estét!
1: Jó estét kívánok! Pászi József vagyok Óbecséről. Üdvözlöm a kis csapatot, és egy régen hallott nótát kívnék. Az én csendes életemnek nem volt nagy kalandja. Lehet?
0: József, természetesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, Sándor. És jó éjszakát kívánok, jó mulatást mindenkinek.
0: Nagyon köszönjük, és mindig szívesen fogadunk egy új, szép nótát.
1: Hát ez elég régi nóta, Sándor, de igen, régen hallott, azt hiszem.
0: Arra gondoltam, hogy nem az, amit minden héten kérnek.
1: Bocsánat, köszönöm szépen a dicséretet, viszont hallásra, jó éjszakát.
0: Köszönjük a jelentkezését, további szép estét.
1: Viszont...

0: megtanított
1: ég. Itt az éjszakai mulató, jó estét!
2: Jó estét kívánok! Itt Barna Anna vagyok, Csantavérről. Egy szép nótát szeretnék kérni. Azt, hogy azt mondják, hogy tifelétek ragyogó tavasz van, vándorpecske szárnya csillan a napsugarakban. Hogyha lehet, hogyha még van ez.
1: Biztos, ha ő mondja?
2: Nem tudom. Ezért nekem föl van írva, mert 12 évig nem volt rádió, és akkor, mikor hallottam a tévében, utákat, akkor mindig írtam föl. De nem tudom, hogy maguknak, hogy...
1: Rendben, rögtön szólok majd
2: Dukai úr,
1: szerkesztőnek, és megkérdezzük.
2: Dukai úr biztos tudja.
1: Így jó. Tessék mondani ezt a nótát?
2: Azt mondják, hogy tifelétek ragyogó tavasz van, vándorfecske szárnya csillan a napsugarakban.
1: Rendben.
2: Megvan?
1: Igen.
2: Nagyon szépen köszönöm akkor.
1: Köszönjük a jelentkezését, szép estét magának.
2: Köszönöm szépen, viszont,
1: viszont hallásra.
2: Csapatnak az egy mindjárt, mindjártjuknak. Viszont hallásra.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is.

0: Önök a péntekesti műsor ismétlését hallgatják. A zenei szerkesztő félórája. Eddig önök válogatták a zenét, most Dukai István következik. Ebben a félórában olyan felvételeket hallhatnak, amelyek alig ismertek, ritkán hallhatóak, kuriózumok. Kezdődik tehát a zenei szerkesztő félórája.
1: A mai est folyamán Nagy Karász Magdolna dalaiból válogattunk. Antal született Nagy Karász Magdaléna 1966. április 22-én Szabadkán született. A zene iránti szeretete és a magyar kultúra ápolása mindig fontos szerepet játszott az életébe. Kurina Verebes Gusztáv volt az, aki felfigyelt rá és belevonta a cigányzene elbűvölő világába. Sokat dolgoztak együtt, valamint Sűn Ignáccal. A jó Isten két egészséges, gyönyörű fiú gyermekkel áldotta meg, 2004-ben azonban kiköltöztek az Államokba, Kaliforniába. Dolgozott és egyetemre járt, labormérnökként diplomázott. A honvágya már elmúlt, de a szíve Szabadkán maradt. Sohasem hagyta a magyar kultúrát és anyanyelvünket feledésbe merülni. Büszke arra, hogy mindkét fia őrzi a magyar nyelvet. Elsőként hallgassuk meg a Nem megyek a bába veled című felvételt Nagy Karász Magdolna előadásában.

azokat Isten.

csak azért születtem, mert az égben így volt az megírva. Nincsen, aki csókkal várjon, nincsen,

tudom, bűneimet várják

rózsára vágyik, miért kell, hogy halálig kövis között járjon. Kértem az Istentől, dobjon le a mennyből egy kis boldogságot, mert ide len a földön se hegyen, se völgyen sehol nem találom. Könyörögtem szívem.

A napokban 95 éves korában elhunyt Pintér Vera énekesnő. A Vitkai vetélkedő rendezvényeinek résztvevője. Emlékére hallgassunk meg a következő két felvételt. Egy bánáti nagyfaluból Pintér Vera szerepel.

0: Éjszakai mulató.
1: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai műsorunk végéhez. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A műsorral találkozhatnak egy hét múlva ugyanebben az időben. Búcsúzik önöktől a mai estre Duka István, a műsor szerkesztője, Linka László, az Újvidéki Rádió nyugalmazott népzenei szerkesztője, valamint a ma esti műsorvezető Nagy Sándor. A viszonthallásra nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

metrón, a parkban, a parton melletted ellobog, tekereg, mosolyog, szembe jön, megigéz. Mondanád, ő megérteni, tudod a lány, akit csak egyszer látsz.

a lépcső, forog az ajtó kockákra, hullik a tér, felé táncol. Egy buliban, vagy úton hazafelé, összenéztek, működik.

beszéd vele. De azt mondta kedves édesanyja, nem vág le belőle, előbb is, utóbb is, asszony lesz belőle.

engem olyan halkan, hogy csak szívem hallja. Széles kedvéd boldogságát valakinek ne

Itt az Újvidéki Rádió a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en, vagy interneten a www.rtv.rs/hu honlap címen.

0: Kezdődik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora. A reggel. A stúdióban Batthyány Bosznai Amarilla.
1: Köszöntjük Önöket a csütörtöki reggelünkben május 7. napján, amelyen a Gizellák ünnepelnek. A nap ma 5 óra 22 perckor kelt, és 19 óra 52 perckor nyugszik. Ma is igen enyhe a reggelünk, 16 fokkal, de borongós Újvidéken jelenleg szemerkél az eső. A nap első felében barátságtalan lesz az időjárásunk, időszakosan esővel, délután fokozatosan kiderül az ég, a csúcsérték 22 fok lesz. A keverőasztalnál Dragán Márics van ma segítségünkre, a zeneválogatás Horváth Csabáé, a hírszerkesztőnk Dani Zsolt, a bemondónk Váci Zsolt, és következik első híradásunk.
2: Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajipari vállalat és a MOL közötti tárgyalások a megfelelő ütemben haladnak, és hamarosan megszülethet a megállapodás. Jelentette ki Dubravka Đedović Handanović energiaügyi és bányászati miniszter Belgrádban. A tárcavezető úgy véli, hogy május 16-a körül megteremtődnek a feltételek arra, hogy bizonyos információkat megosszanak az Egyesült Államokkal, mivel ennek az országnak kell jóváhagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL vállalja azt, hogy évente egy meghatározott szinten működteti a finomítást, és ebben már sikerült előbbre jutni. Néhány további kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részletek is rendeződnek, amelyek egyebek között az új magyar-szerb kőolajvezeték építésére, valamint a pancsovai finomító termékeinek szerb piaci jelenlétére vonatkoznak. Az államvezetés azt szeretné biztosítani, hogy a hazai piac ellátása a pancsovai finomítóban történő feldolgozásra épüljön, fejtette ki a szakminiszter. Radomir Lazović, a zöld baloldali front társelnöke közölte, hogy pártja álláspontja szerint nyári választások esetén támogatni fogják a diáklistát. Miután Alekszandr Vučić államfő ismét elhalasztotta a rendkívüli parlamenti választások időpontjának bejelentését, egyre valószínűbbnek tűnik az őszi időpont. Lazović az elnök újabb kijelentését kommentálva azt mondta, hogy Vučić addig fog menekülni a választások elől, ameddig csak tud. Ám ha mégis nyáron tartják meg a választásokat, a zöld baloldali front a diáklistát fogja támogatni. Hozzátette, hogy ha júliusig nem lesznek választások, a párt tovább dolgozik az antirezsim szervezetekkel azon, hogy a lehető leghatékonyabb választási stratégiát alakítsák ki a kormány leváltása érdekében. A Nemzetközi Valuta Alap szerint Szerbia mérsékelt államadóssága, magas devizatartalékai és stabil bankrendszere erős alapot biztosít a gazdasági kihívások kezeléséhez. A szervezet küldöttsége befejezte szerbiai látogatását, és megállapodás született a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz harmadik felülvizsgálatáról. Sinisa Mali pénzügyminiszter közölte, az IMF támogatása megerősíti, hogy Szerbia jó úton halad, és a kormány gazdaságpolitikai intézkedései megfelelő választ adtak a válságokra. A valuta alap előrejelzése szerint a szerb gazdaság 2026-ban mintegy 2,75%-kal, 2027-ben pedig 4%-kal növekedhet. A jelentés szerint a növekedést a reáljövedelmek emelkedése, az új exportkapacitások, az infrastruktúra és energetikai beruházások, valamint az Expo 2027-hez kapcsolódó fejlesztések segíthetik. Az IMF ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború és az energiapiaci bizonytalanság negatív hatással lehet a gazdaságra. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyet az Ostradbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkos szolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az államfő ezt fontos lépésnek nevezte a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Véleménye szerint annó a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállítókat. Ám most hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért, írt a bejegyzésében az ukrán államfő. Mint ismert, Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter március 6-án közölte, hogy Budapesten a magyar hatóságok túlszülejtettek 7 ukrán állampolgárt, az Ostradbank munkatársait, és elvették a szállított értékeket. Az alkalmazottak állítólag a bankok közötti szokásos elszámolások keretében szállítottak készpénzt és aranyrudakat két banki járművel. Emmanuel Macron, francia elnök telefonon beszélt iráni hivatali partnerével, Masoud Pezeshkiannal, és hangsúlyozta a hormuzi szoros megnyitásának fontosságát a kereskedelmi hajózás előtt. Macron arra kérte az iráni elnököt, hogy vizsgálja meg a francia-brit tervet egy olyan nemzetközi misszió létrehozására, amely megteremti a hormuzi szoros beli biztonságos közlekedés alapjait. Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is szeretné megvitatni a kérdést. A francia elnök egyúttal elítélte, hogy az iráni fegyveres erők indokolatlanul támadják az Egyesült Arab Emírségek polgári infrastruktúráját és a térségben közlekedő több hajót.
3: Időjárás jelentés.
1: Borul, de nagyon enyhe a reggelünk, 16 fok van. Tartományszerte ugyanennyi a szubjektív hőérzet, is Újvidéken szemerkél az eső. A viszonylagos páratartalom 85 és 95% közötti, a légnyomás 1003 hektopaszkál, gyenge, csak néhol fúj mérsékelt szél. Halljuk az előrejelzést.
2: Ma többnyire felhős, borult idő lesz, gyenge széllel. Helyenként csapadék is valószínű. A hőmérséklet 22 fokig emelkedik. Holnap is hasonló idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét fölmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. 6 óra múlt 7 perccel, hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezünk.
1: Most pedig a csütörtöki reggelünk témáiból. Szinte rekordára van az aranynak. Az aranyláz és a növekvő kereslet a közel-keleti bizonytalanság és egyéb nemzetközi konfliktus következménye. Emiatt a befektetők, sőt az államok is biztonságos menedéket keresnek, amire az arany az egyik legjobb eszköz. Részletek híradónk után. Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és a hiúsági díjak értékesítése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismeréseket kínálnak a cégeknek pénzért. A szerb és nemzetközi oknyomozó portálok feltárták, hogy ezeket a díjakat és igazolásokat gyakran átlátható kritériumok és valós bírálati folyamatok nélkül osztják ki. Harmadik óránkban a gyermekszínjátszó műhelyi találkozóról hallunk Lódi Andrea szervezőtől, majd a Bolond Mese magyar játékfilm vajdasági dísz bemutatójáról lesz szó. És szó lesz továbbá a Szabadkai Múzeum divatváltozások tárlatáról, valamint a Szerbiai Zene és Balettiskolák 68. fesztiváljáról, amely ma kezdődik ugyancsak Szabadkán. Jelentkezünk a szokásos csütörtöki lapszemlékkel, műsorajánlókkal, közérdekű információkkal, árfolyami és tőzsdei adatokkal, valamint gyermekpercekkel. Napindítunk egy Nelson Mandela gondolat, az agytekerünk kérdése pedig, mikor épült a szabadkai Reichel palota? Ez a kínálat, tartsanak velünk adásunkhoz jó vételt, mindenkinek szép reggelt!

0: Napindító gondolat. A legnagyobb dicsőség nem az, hogy sosem bukunk el, hanem hogy mindig felállunk. Nelson Mandela.
1: Napindító gondolat.
2: Mikes Imre tolmácsolta a napindító bölcsességünket, 7:45 lesz 3 perc múlva. Mai vallási rovatunk az utolsó magyar fejedelemnéről és az első magyar királynéről, Boldog Gizelláról szól. Jung Anna szerkesztése.

Bajor Gizella, vagy Boldog Gizella bajor hercegnő, első István magyar király felesége, ezáltal az utolsó fejedelemné és az első magyar királyné. Férje mellett a katolikus egyház támogatója, templomok, várak építője. Nevéhez fűződik a magyar koronázási palást elkészítése is. 1911-ben avatták boldoggá. Második Henrik bajor herceg és Burgundi Gizella hercegné leánya, második Henrik német-római császár húga, aki a magyarországi melléknevet kapta a legenda irodalomban, ugyanis ő lett Vajk felesége, Magyarország fejedelemnéje, később első keresztény királynéja. A magyar koronázási paláston Gizella magyar királyné ábrázolása mellett zaragozai Szent Vince is szerepel. Ebből azt a következtetést vonják le a kutatók, hogy ő volt Gizella születésnapi szentje, tehát a magyar királyné január 22-én születhetett. 995-ben kérte meg a kezét Géza magyar fejedelem fia, István. 996-ban tartották német földön a kölni dómban az esküvőt. Kíséretében több német lovag érkezett Magyarországra. Fontos szerepet vállalt a kereszténység terjesztésében, adományokat juttatott a templomoknak, támogatta az egyházat. Az a miseruha, amely az ő vezetésével készült, és amelyben benne van saját keze munkája is, amit a székesfehérvári nagyboldogasszony bazilikájának ajándékozott, később a koronázó templommá váló bazilikában a magyar királyok koronázási palástjává lett. Ezen található István király, Imre herceg és a királyné egyetlen hiteles portréja, akiknek ez az egyetlen hímzés formájában korabeli ábrázolásuk. Készített oltárterítőket és templomi szertartási tárgyakat is. Szent István alapító társa volt a Veszprémvölgyi Apáca kolostortól az Óbudai Szent Péter és Szent Pál templomig. A királyi párnak két fia született, Otto és Imre herceg, ám csak az utóbbi érte meg a felnőtt kort, de egy vaddisznó vadászat során meghalt. István halála után Gizellával méltatlanul bántak, majd visszatért Bajorországba, ahol a passaui Niedernburg apáca kolostorba lépett be, amelynek később főnök asszonya lett. Ennek egyik emléke Gizella királyné apátnőként használt keresztje, az úgynevezett Gizella kereszt, amit Münchenben őriznek. Gizella az apáca kolostor rendfőnök asszonyaként működött 1065-ben bekövetkező haláláig. A kolostorban temették el. Sírja később népszerű zarándok helyé vált, imádságai során használt keresztjét, és csontjait később Münchenben ereklyeként őrizték. Sírja ma is búcsújáró hely. 1975-ben saját könyörgést engedélyeztek nevére. Régóta boldogként tisztelték, hivatalosan azonban csak 1911-ben 10. Pius pápa avatta boldoggá.

0: Időgép. Események és évfordulók nyomában.
1: Május 7-e. 1445-ben a belviszályok megszüntetésének céljával országgyűlés ült össze Pesten, ahol első ízben képviseltette magát a kettős királyválasztás óta egymással szemben álló két tábor. A május 7-én kibocsátott 23 pontból álló dekrétum valamennyi rendelkezése a belső béke helyreállítását szolgálta. Az országgyűlés résztvevői kimondták, ha Ulászló, akinek a haláláról szállongó híreket még nem tartották bizonyosságnak, nem térne vissza, a kiskorú 5. Lászlót ismerik el királyuknak. Az 1440 óta elfoglalt várakat, birtokokat vissza kell adni az eredeti birtokosoknak, az engedély nélkül emelt várakat, erősségeket le kell rombolni. A rendeletek betartására 7 főkapitányt választottak. Hunyadi, Újlaki és 4 társuk Ulászló táborát Giskra 5. László híveit képviselte. Az ország kormányzását az országtanács vette át. Az 1439 óta szünetelő bíráskodás folytatására elrendelték Magyarország kettős keresztes pecsétjének, az első bírói pecsétnek az elkészítését.
2: ...1776-ban született Berzsenyi Dániel költő. A 17.-18. század fordulója a magyar nemességének világnézeti küzdelmeit legerőteljesebben megszólaltató lírikusa. A felvilágosodás és a romantika közötti korszak jelentős költője, a klasszikus verselés páratlan mestere. Lírájának művészi tetőpontját a napóleoni háborúk idején írt hazafias ódái jelentik. Költészetének alaphangja a kiábrándultság. Idillje, a Magyarország, a Balaton és a Keszthely nem a valóságot ábrázolják, hanem a valóság vágyott eszményi képét festik jelenvalóként, ahogy elégiáiban is, mint amilyen a közelítő tél a levéltöredék barátnémhoz. Később a személyekhez szóló ódák és az episztolák foglalták el a legnagyobb helyet költészetében. Esztétikai művei mellett a magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól címmel írt művében jobb bánásmódot követelt a jobbágyoknak, s mozgósított az időszerű gazdasági reformok érdekében. Új műfajt is teremtett, a bölcselkedő tartalmú episztolát. A Magyarokhoz című ódájához Kodály Zoltán komponált zenét. Az erős érzelmek, a hétköznapi élet apróságainak finom ábrázolása, az aggodalom és a halálvárás Hölderlin és Keats lírájával rokonítja költészetét. Niklán halt meg 1836. február 24-én.
1: ...1861-ben született Rabindranath Tagore, bengáli nyelvű indiai költő. Nagymúltú értelmiségi családból származott. Angliában tanult, ahol a jog helyett irodalommal és zenével foglalkozott. 1905-től a függetlenségi mozgalom támogatója volt. Költészete szervesen kapcsolódott az évezredes indiai hagyományokhoz, ugyanakkor kelet és nyugat kultúrája közeledésének hasznosságát vallotta, s ettől India erkölcsi megújhódását is remélte. Ennek a célnak az érdekében birtokán egyetemet alapított. Már a II. Világháború előtt felemelte szavát a fasizmus és az embertelenség ellen. Verseit maga fordította angolra, regényeiben és drámáiban az indiai társadalom problémáival foglalkozott. Hatása az indiai költészetben máig is egyedülálló, hazájának himnusza is az ő nevéhez fűződik. 1913-ban irodalmi Nobel-díjat kapott, s ő volt az első nem-európai író, aki e kitüntetésben részesült, 2 évvel később pedig Angliában megkapta a lovagi címet. Szülővárosában, Kalkuttában halt meg 1941. augusztus 7-én.
2: ...1947 1886-ban Budapesten született Ribár István fizikus, geofizikus, az Auterbál nevű torziós inga kifejlesztője. Ribár István a Pesti Tudományegyetemen szerzett fizika-matematika szakos tanári oklevelet 1909-ben. Tudományos érdeklődése középpontjában eleinte a spektrál analízis kérdései álltak, később a torziós inga korszerűsítésével kezdett foglalkozni. E54 jelzésű torziós ingáját 1958-ban a brüsszeli világkiállításon Grand Prix-vel tüntették ki. Auterbál nevű, kisméretű, könnyen kezelhető torziós ingája külföldön is elterjedt a két világháború között.
1: május 7-én született Gary Cooper, eredeti nevén Frank James Cooper. Nem készült filmes pályára, mezőgazdasági stúdiumokat folytatott. 1924-ben politikai karikatúrákat rajzolt Los Angelesben több lap számára. Statisztaként, lovaskaszkadőrként került kapcsolatba a stúdiók világával. Hamar rutint szerzett, és 1926-tól már a legkedveltebb mozisztárok közé tartozott. Főként vadnyugati és kalandfilmekben játszott, de vígjátékokban és drámákban is sikert aratott. Kitűnő karakterszínész volt, s számos filmsiker fűződik nevéhez Hemingway művek filmadaptációjának főszereplőjeként. Legjellemzőbb vonása mindvégig a természetesség maradt. Hosszú hanyagtartású alakja, félénk lefegyverző mosolya mára a film mitológiájának szerves részévé vált. Ideál, az amerikai mentalitás bátor és vonzó megtestesítője volt. Ismertebb filmjei a Búcsú a fegyverektől, az Ember a láthatáron, a York őrmester, Akiért a harang szól, a Délidő, a Veracruz. Az Oscar-díjat háromszor kapta meg, 1941-ben, 52-ben és 61-ben. Hollywoodban halt meg 1961. május 13-án.
2: ben elsüllyed a Lusitánia. Mindössze néhány tengeri mérföldre az Old Heed fogtól, Kinsale-nél, Írország délkeleti partjánál egy német tenger alatt járó elsüllyeszti a 32 ezer tonnás brit luxusgőzöst, a Lusitániát. A hajó olyan gyorsan süllyed, hogy az 1959 utasnak csak egyharmadát tudják megmenteni. A Lusitánia nem csak utasokat szállított, hanem lőszert és más hadianyagot is. Ezért a német haditengerészet hadihajónak tekintette. A hajó kifutása előtt az utasokat figyelmeztették, hogy a német tengeralattjáróknak parancsuk van arra, hogy brit vizeken minden brit hajót támadjanak meg. A veszélyt mégis alábecsülték. Woodrow Wilson elnök azt követeli Németországtól, hogy ítélje el a hajó elsüllyesztését. William Jennings Bryan külügyminiszter visszalép, mert el akarja kerülni a háborút Németországgal. Nézete szerint az elsüllyesztés jogos volt.
0: Zenei évforduló.

1824-ben Bécsben először adták elő Ludwig van Beethoven 9. szimfóniáját. A következő percekben részletet hallanak a 4. tételből.

0: Fél hét van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alexander Vučić államfő tett közzé a hazai sajtóban. Az öt éves idő

0: Műszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, a minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vucic üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom. Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdonrészesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szólnak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Senator nevű vállalat jelezte, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-ig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. Radomir Lazovics, a Zöld Baloldali Front társelnöke közölte, hogy pártja álláspontja szerint nyári választások esetén támogatni fogják a diáklistát. Miután Alekszandr Vucic államfő ismét elhalasztotta a rendkívüli parlamenti választások időpontjának bejelentését, egyre valószínűbbnek tűnik az őszi időpont. Lazovics az elnök újabb kijelentését kommentálva azt mondta, hogy Vucic addig fog menekülni a választások elől, ameddig csak tud. Ám ha mégis nyáron tartják meg a választásokat, a Zöld Baloldali Front a diáklistát fogja támogatni. Hozzátette, hogy ha júliusig nem lesznek választások, a párt tovább dolgozik az antirezsim szervezetekkel azon, hogy a lehető leghatékonyabb választási stratégiát alakítsák ki a kormány leváltása érdekében.
1: Időjárás jelentés.
2: Borongós, de nagyon enyhe a reggelünk, 15-16 fok van továbbra is tartományunkban. A szubjektív hőérzet a mért értékekkel nagyjából megegyező. Már nem csak Újvidéken, Szabadkán és Nagybeskereken is esik az eső, a viszonylagos páratartalom 90-95%. A légnyomás 1003 millibár, a légmozgás gyenge, csak néhol mérsékelt és változó irányú. Következik a prognózis.
0: Vajdaságban többnyire felhős, borult idő lesz gyenge széllel. Helyenként csapadék is valószínű. A hőmérséklet 22 fokig emelkedik. Holnap hasonló idő lesz. Helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét fölmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. Fél hét múlt 4 perccel, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk a reggeli híradóban.
1: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
3: Hirdetések.

Önök az Újvidéki Rádiót hallgatják, és benne a csütörtöki reggelünket május 7-én. A főnévnap ma Gizella ünnepelnek még a Szaniszlók, Dalmák, Napóleonok, Bendegúzok és Germánok, halljuk a nevek eredetét. A Gizella ófelnémet eredetű jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány. A Szaniszló a szláv Stanislav névből ered, elemeinek jelentése álhatatosság, szilárdság, illetve dicsőség. A Dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név a Zalán futása című hős költeményben. Forrása talán a nyelvjárási Dalma szó jelentése pedig testes is. Egyébként Petőfi Sándor is használta saját álneveként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. És még a Napóleonról, ez olasz eredetű névjelentése Nápolyi Nápoly városából való. A Bendegúz hun magyar eredetű, Attila hun uralkodó atyának nevéből származik. És végül a germánról, ez német latin eredetű, a latin germanus névből ered, jelentése dárda, kelevéz, édes testvér, törzsökös. Gratulálunk a névnaposoknak és mindenkinek, aki ünnepel május 7-én. Bámosi János Csini Baba szerzeményével tesszük ezt az éter hullámain Horváth Csaba válogatásában.

0: Mezőgazdasági téma.
1: Az állattenyésztés egyre inkább háttérbe szorul a délbánáti Űrményházán, és a szója is lassan eltűnőben van a határból. A gazdálkodók mindennapjait egyre több bizonytalanság és kihívás nehezíti. Bakos Béla, aki hosszú éveken át dolgozott a mezőgazdaságban, saját tapasztalatain keresztül beszél arról, hogy milyen gondokkal kell ma szembenézni ők a termelőknek. Ádám Csilla kérdezte.
2: Ez a földterület, e helyi közösség területén akkora, hogy az a néhány komoly gazda, aki itt él, az fel tudja ölelni ezt a területet. Sajnos Szerbiában van egy, én szerintem egy rettentő buta felfogás, hogy mi gabonatermesztés által nagyon nagy jövedelmet tudunk megvalósítani. Ez nem megy, mi nem vagyunk Dél-Amerika, Argentína, Brazília, vagy USA, hogy pár ezer hektárt művelhet mindenki. Nálunk ez Vajdaságban, ami van, gabonatermelő vidék, ez erre kevés, és az egy nagyon nagy butaság, hogy a jószágtenyésztés félre van tolva. Mert a hozzáadott érték csak ott jelenik meg. És mi mindig nyersanyag termelők leszünk. Ezt elfelejti. Mert a földolgozó ipar az diktálja, nem a piac. Az idén egy olyan nagyon nagy gond lesz, rettentő nagy terület a kolászos, Vajdaságról beszélünk, és a kapásokból domináns lesz a napraforgó. Nagy mennyiségben, százalékba csökken a kukorica termesztés és a szója.
3: Pedig ez újabb termővidék volt.
2: Sajnos az utóbbi, nem mondjuk 10 év, de visszamenőleg legalább 5-öt számoljunk, ahol nem felére, egyharmadára is csökkent a hozam. Szárazság csinálta meg ezt. És ez az öntözés, amit tudunk mi csinálni, csöpögtetni, erre is. Kérdezzük mi ennyire, hogy mondjuk itt folyik el a kanálisunk, mennyire szennyezett az a víz? Ki ellenőrizte? És utána végre a szója, mint olyan, az táplálik ember is, nem csak állat izolásra.
3: Fölhagyott már a termeléssel?
2: Igen. Minden lakos nem foglalkozhat mezőgazdasággal. Vannak ellen. Most a kis területeire rendelkeznek például 3-5-10 hektárral, mert itt nincs hagyománya a gyümölcstermesztésnek, nincs hagyománya a konyhakertészetnek. Mi olyan környezet fog bennünket körül, hogy nem tudunk piacozni, és kiválóan csak gabonatermesztéssel tudunk foglalkozni. Hát nincs olyan a faluban, nem mondhatok 5 tehén. Szégyen, de ez a való. Vagy esetleg 10 koca. Ennyi. Mit tudunk ezzel kezdeni?

0: agytekerő.
1: Mikor épült a szabadkai Reichl palota? A szabadkai Reichl palota 1904-ben épült, és a város egyik legszebb szecessziós épülete. Tervezője és egykori tulajdonosa Reichlyé Ferenc építész volt, aki saját lakóházának szánta az épületet. A palota a magyar szecesszió kiemelkedő alkotása. Gazdag díszítése, hullámzó formái és színes kerámia betétei különösen látványossá teszik. Homlokzatát zsolnai kerámiák, kovácsolt vaselemek és növényi motívumok díszítik. A belső terek kialakítása is igényes és művészi. Az épület ma a Szabadkai Kortárs Galériának ad otthont. A palota Szabadka egyik legfontosabb építészeti és kulturális nevezetessége.
0: Agytekerő.
2: Orvos meteorológia.
3: Ma egy gyengülő hidegfront okozhat kellemetlen panaszokat, miközben a kedvező hatásai alig érvényesülnek. A csapadék csak elszórtan várható, így az aszályhelyzeten érdemében nem javít. A front miatt gyakoribb lehet a fejfájás, vérnyomás ingadozás, keringési panasz, ízületi fájdalom, esetleg emésztési zavar. Sokaknál alvászavar, ingerlékenység, szorongás, szédülés is jelentkezhet. A szél és a helyenként kialakuló eső tovább fokozhatja a terhelést, a lehűlés csak átmeneti, a meleg a hétvégére visszatér, pontosabban vasárnaptól. A kültéri programokat tehát a záporok, zivatarok, erős széllökések zavarhatják, a közlekedési feltételek is romlanak. Az UV-sugárzás erősödik ezekben a napokban, de ma csak délutántól kell erre ügyelni. A pollenhelyzet lassan tovább romlik. Mindenkinek tartalmas szép napot!
4: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
5: Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem.

0: É o 16 toneladas.
1: Gyerekpercek.
2: Mit tud egy elsős a madarakról és a fákról? Az Obecsei Petőfi Sándor általános iskola kisdiákjait kérdeztük a Madarak és Fák napja alkalmából. Zórán Cservenyák Anetta látogatott el hozzájuk.
3: Natika.
4: Ákos.
5: Kolozs.
6: Meséltek nekem, hogy miről beszélgettetek itt az iskolában a tanítónénivel a madarakról és a fákról.
4: Hogy a madaraknak a csontukba vannak ilyen szellőjükak, hogy a csontukba nincs betömve egész csontuk, hanem vannak lukak, hogy levegő áramljon, és úgy könnyebb teszi, hogy repüljenek. Meg még arról is, hogy a madarak nem csak fákon rakják a fészküket, hanem ő nagyon magas fákon, üregekben, a kismadarak persze, a fák ágyaikon, meg valamikor a vízen is.
5: Én azt tanultam, amit most mondott az Ákos, de tudok még egyet, hogy a fődön is néha leszokták rakni a fészket, meg néha szokták ilyen mindenféle helyre rakják, vízre.
6: Van kedvenc madarad egyáltalán?
5: Fakopács.
6: Na és miért?
5: Azért ásnak ilyen lukakat, hogy kihúzzák az ilyen férgeket, meg ilyesmi, hogy ne halljon el a fa.
6: Hát igen, mert úgy is hívják, hogy a fák doktora a fakopáncs. Pont ezért, amit te mondtál. Szerinted miért jó az, hogy ilyen sok madár van?
5: Szerintem azért, mert így mindegyik tud valamit segíteni az életnek.
6: Fecske!
7: Na, az hova rakja a fészkét?
4: Sárból készíti a fészkét, és akkor mindig ilyen sarokra rakja a fészkét. És akkor mindig ilyen nagyon kicsi lyukat hagynak, hogy kibírjanak menni, meg vissza be. Meg még a fecskék azok távolítsák a szúnyogokat.
6: Neked van-e otthon valamilyen madarad?
5: Nincs, de a szomszédnak van rengeteg papagája, és mindig találunk tollakat, és összegyűjtjük.
6: És milyen színűek ezek a tollak?
5: Hát találtunk már olyat, hogy zöld-kék keveréke.
6: Ezek a papagájok nagyon hangosak, igaz?
5: Igen. Meg mikor megijesztük, akkor így hirtelen így leesnek mindig.
7: Tényleg?
5: Mikor megijed, így leszokott az egyik mindig. Mindig nevetünk rajtuk.
6: Ha választhatnál, milyen madarat szeretnél?
5: Papagájt. Valamilyen szép színeset.
4: Nekünk van egy tigris papagájunk, egy lány, és akarunk venni egy fiú papagájt, hogy legyenek papagáj tojások. És akkor legyen még több, aztán meg elbírjuk majd adni a papagájokat, hogy meg lesz több pénzünk.
6: Hát jó biznisz lenne, ugye? Mesélj nekem még a fákról.
4: Fák azért jók, mert azok termelik az ilyen jó, tiszta

0: 7 óra a pontos idő. Újvidéki Rádió. Reggeli híradó.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál Dani Zsolt
0: és Váci Zsolt.
1: Híradásunk tartalmából.
0: Az államfő a kormányilletékesek és ügynökségek számának csökkentését javasolta a következő ciklusra vonatkozó tervezetében.
1: Sajtóhírek szerint egy szerbiai vállalat is ajánlatot tett az orosz félnek a NIS cég többségi tulajdonrészének a megvásárlására.

0: tárlására.
1: Az amerikai elnök szerint nincs határidő az iráni konfliktusról szóló tárgyalások lezárására, de azt állította, hogy Teherán kénytelen lesz elfogadni Washington feltételeit.
0: Vajdaságban borult idő várható, helyenként záporok lehetségesek. Részletes jelentéseink. Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alekszandar Vucsics államfő tett közzé a hazai sajtóban.
1: Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vucsics üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom.
0: Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínálta az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért.
1: A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdon részesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Szenátor nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-éig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést.
0: A Nemzetközi Valuta Alap szerint Szerbia mérsékelt államadósága, magas devizatartalékai és stabil bankrendszere erős alapot biztosít a gazdasági kihívások kezeléséhez.
1: A szervezet küldöttsége befejezte szerbiai látogatását, és megállapodás született a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz 3. felülvizsgálatáról. Sinisa Mali pénzügyminiszter közölte, az IMF támogatása megerősíti, hogy Szerbia jó úton halad, és a kormány gazdaságpolitikai intézkedései megfelelő választ adtak a válságokra. A valuta alap előrejelzése szerint a szerb gazdaság 2026-ban mintegy 2,75%-kal, 2027-ben pedig 4%-kal növekedhet. A jelentés szerint a növekedést a reáljövedelmek emelkedése, az új exportkapacitások, az infrastruktúra és energetikai beruházások, valamint az Expo 2027-hez kapcsolódó fejlesztések segíthetik. Az IMF ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború és az energiapiaci bizonytalanság negatív hatással lehet a gazdaságra.
0: Külföldi hírek. Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet.
1: Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés komoly hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására.
0: Emmanuel Macron francia elnök telefonon beszélt iráni hivatali partnerével, Massoud Pezeshkiannal, és hangsúlyozta a hormuzi szoros megnyitásának fontosságát a kereskedelmi hajózás előtt.
1: Macron arra kérte az iráni elnököt, hogy vizsgálja meg a francia-brit tervet egy olyan nemzetközi misszió létrehozására, amely megteremti a hormuzi szoros beli biztonságos közlekedés alapjait. Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is szeretné megvitatni a kérdést. A francia elnök egyúttal elítélte, hogy az iráni fegyveres erők indokolatlanul támadják az Egyesült Arab Emírségek polgári infrastruktúráját és a térségben közlekedő több hajót.
0: Lengyelország készen áll befogadni azokat az amerikai katonákat, amelyeket az Egyesült Államok esetleg kitelepítene Németországból, üzente Karol Navrotsky, az ország elnöke.

0: A lengyel vezető kiemelte, hogy ennek érdekében személyes egyeztetést kezdeményez Donald Trump amerikai elnökkel. Navrocki hozzátette, hogy Lengyelország már rendelkezik az említett egységek elszállításához szükséges infrastruktúrával. Mint ismert, a washingtoni kormányzat az elkövetkező 12 hónapban legkevesebb 5000 katonát vonna ki Németországból. A bejelentés az amerikai és a német vezetés közötti feszültségek növekedése közepette született. Lengyelországban jelenleg 10 000, míg Németországban 36 000 amerikai katona van jelen.
1: Időjárás jelentés.
2: Tartományszerte borult esős az idő, 6 órakor 16 fok körüli hőmérsékletet mértek, a levegő viszonylagos páratartalma 88 és 100% közötti, a légnyomás 1003 hektopaszkál, a vajdasági mérőállomások jó, illetve elfogadható levegő minőséget jelentenek.
0: Ma többnyire felhős, borult idő lesz gyenge széllel. Helyenként csapadék is valószínű. A hőmérséklet 22 fokig emelkedik. Holnap hasonló idő lesz. Helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét fölmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal.
1: Sport.
2: Antolovics Krisztiánt hallják.
3: Arsenal Paris Saint-Germain döntőt rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában. A párizsi együttes tegnap a Bayern München vendége volt az elődöntő visszavágóján, és a múlt heti 5-4-es hazai siker után az Allianz Arénában 1-1-es döntetlen született. A találkozón Dembélé szerezte meg a vezetést a 3. percben, a bajorok csak a hosszabbítás 4. percében tudtak egyenlíteni Harry Kane révén, így a PSG összességében 6-5-ös eredménnyel jutott a fináléba, amelyre május 30-án a Puskás Arénában kerül sor. Kiesett a Veszprém csapata a férfi kézilabda bajnokok ligája 4. döntőjében. A magyar együttes az egy héttel ezelőtti találkozót 35-34-re megnyerte hazai pályán a Füchse Berlin ellen, tegnap pedig a német fővárosban 31-30 arányban kikapott. A 65-65-ös összesített eredmény után 7-es lövések következtek, amelyben a Füchse jobbnak bizonyult, így bejutott a legjobb 4 közé. Az első körben búcsúzott Marozsán Fábián a római salakpályás teniszmestertornán. Marozsán a cseh Koprivával állt ki, és 2-6-3-as játszmában alul maradt. A nők mezőnyében Udvardi Panna a világranglistán a 122. helyen jegyzett 18 éves orosz Kornyejevával csapott össze, és 6-2-7-6 arányban jobbnak bizonyult. A világranglista 71. helyén álló magyar lány ellenfele a második fordulóban a 21. helyen kiemelt belga Alice Mertens lesz. Gálfi Dalma kiesett a római tornán, az első körben az osztrák Potapovával nézett szembe, és 5-7-6-2-6-4 arányban alul maradt.
2: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: Az államfő a kormányilletékesek és ügynökségek számának csökkentését javasolta a következő ciklusra vonatkozó tervezetében.
2: Sajtóhírek szerint egy szerbiai vállalat is ajánlatot tett az orosz félnek a NIS cég többségi tulajdon részének a megvásárlására.
0: Az amerikai elnök szerint nincs határidő az iráni konfliktusról szóló tárgyalások lezárására, de azt állította, hogy Teherán kénytelen lesz elfogadni Washington feltételeit.
2: Vajdaságban borult idő várható, helyenként záporok lehetségesek. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió reggeli híradója véget ért. Közreműködött Olák Csongor, Antolovics Krisztián és Váci Zsolt. A műszaki munkatárs Dragán Márics volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Dani Zsolt. Híreket legközelebb 8 órakor mondunk.
1: Hirdetések.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

0: Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Batthyány Bosznai Amarilla.
1: Negyed 8 lesz, egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk hallgatóinknak a csütörtök ébresztő műsorunkban május 7-én Gizella napján. A nap ma 5 óra 22 perckor kelt és 19 óra 52 perckor nyugszik. A tegnapihoz hasonlóan enyhe, de esős a reggelünk, 16 fokkal jelenleg. Újvidéken, Szabadkán és Óbecsén is esik az eső. A nap első felében ilyen barátságtalan marad az időjárásunk, több helyen időszakos esővel, néhol záporral, esetleg zivatarral is. Késő délutántól viszont fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet. A csúcsérték 19-22 fok körül alakul. Szabadtéri programot tehát mára ne nagyon tervezzünk, legyen kéznél az esernyő. Ügyeletes csapatunk ma reggel Dragán Márics technikus és Horváth Csaba zeneszerkesztő. A reggel folytatásában pedig a következőkkel foglalkozunk. A világszerte zajló konfliktusok hatására az arany iránt folyamatosan növekszik a befektetői érdeklődés. A nemesfémet egyre nagyobb mennyiségben vásárolják a magánszemélyek, vállalatok és az államok is, miközben az árfolyama tartós emelkedést mutat. Szerbiában pénzért kínált, szakmailag megalapozatlan díjak és üzleti minősítések terjednek átlátható bírálat nélkül. Részletek erről majd 7:30 körül, és 7:30 után áttekintjük majd a közérdekű információkat és kis híreket. Elmondjuk, milyen témákkal készítünk.

készültünk az egészségügyi mozaikra. Az ügyeletes szerkesztő ezen a héten Fice Tímea. 8 óráig továbbá lapszemlézünk, valamint a 8 órai hírek előtt még közreadjuk napindító gondolatunkat, ez egy Nelson Mandela idézet, ezúttal az agytekerünk kérdése pedig, mikor épült a szabadkai Reichel palota. Nagy vonalakban ez a kínálat, és még itt időben elmondom önöknek, hogy az Újvidéki Színház jó voltából a holnapi Miért állnak a szamarak a húzatban című előadásra osztunk két páros belépőt, tehát aki holnap színházba szeretne menni, írjon nekünk a 064 81 95 010-re. Mobilszámra ezt megteheti egészen 9 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is, mindenkinek további kellemes ébredezést, jó reggelt, jó vételt!

0: Önök az Újvidéki Rádiót hallgatják, és benne a csütörtöki reggelünket május 7-én. A folytatásban arról hallunk, hogy a világban zajló konfliktusok miatt egyre népszerűbb befektetési forma az arany. Nem csak magánszemélyek, cégek, de az állam szintjén is folytatódik ennek a nemesfémnek a felvásárlása, melynek ára tartósan emelkedik. Vörös Gábor összeállítása.
1: Az iráni háború árnyékában ismét megugrott az arany világpiaci ára. Ez a válságok idején nem újszerű jelenség, hiszen ez a nemesfém mindig a legértékálóbb befektetés egy államnak, nagyvállalatnak vagy magánszemélyeknek. Zorán Popovics, a Vistarika befektetési alap felügyelőbizottságának elnöke. Az év kezdetétől a hormozi szoros lezárása és az iráni háború gyakorlatilag a mindig stabil értékű arany felé fordította a befektető. Számos irányból megnőtt a kereslet. Nem csak Lengyelországot emelném ki, hanem világszerte számos ország jegybankja is vásárolt aranyat, beleértve Szerbiát is. Ez általános tendencia az elmúlt években lényegében a koronavírus okozta válságot követően. A jegybankok gyakorlatilag saját devizatartalékaikkal növelik az aranytartalékok arányát, ezzel védve az ország monetáris politikáját és fizetőképességét. Popovics hozzátett. A közhiedelmekkel ellentétben nem bonyolult aranyat vásárolni a nemzetközi piacon, még magánszemélyeknek sem. Mi több, nem szükséges hozzá több százezer dinár vagy euró, hogy ebbe a nemesfénybe befektessünk. Erre szolgálnak az úgynevezett befektetési alapok. Ezek nem valamiféle bonyolult tőzsdei eszközök vagy ügyletek. Egy aranyalapba történő befektetéssel egy szívben nyugvó, valódi aranyba fektetünk be. Sokan így szeretik látni, érezni fizikai értelemben, vagyis kezükben tartani az aranyat. Ezért mondható hagyományosnak az ingatlanokba való befektetés is, amelynek van fizikai valósága. A befektetési alapokat övező leggyakoribb tévhit az, hogy rengeteg magántőkével kell rendelkezni az indulásnál. Nincs minimális összeg. Befektetünk egy bizonyos összeget egy tetszőleges alapba, legyen az arany, ezüst vagy más nemesfém. Követjük annak árfolyamát. Kényelmes olyan szempontból, hogy általában nincsenek hosszú távú lekötések, azaz a befektetett összeget bármikor kivehetjük, fogalmazott Popovics. Az arany unciánkénti árát ma 468.693 dinár 52 paráért jegyezték a szerbiai nemesfém tőzsdén. Az idei rekordösszeg január 28-án volt, amikor délután 4 órakor ez az árfolyam megközelítette az 540 ezer dinárt. A Szerb Nemzeti Bank tavaly rekordmennyiségű aranyrudat vásárolt fel a hazai Zijin Koper vállalattól, mintegy 4,3 tonna súlyban, 344 darab aranyrút formájában. A hazai aranytartalék csaknem 54 tonna volt a legutóbbi március végi adatok szerint. A készletet külföldi és hazai forrásokból szerezte be a Nemzeti Bank.

0: Napindító gondolat.
1: A legnagyobb dicsőség nem az, hogy sosem bukunk el, hanem hogy mindig felállunk. Nelson Mandela.
0: Napindító gondolat.
2: Agytekerő.
3: Mikor épült a szabadkai Reichel palota? A szabadkai Reichel palota 1904-ben épült, és a város egyik legszebb szecessziós épülete. Tervezője és egykori tulajdonosa Reichelyé Ferenc építész volt, aki saját lakóházának szánta az épületet. A palota a magyar szecesszió kiemelkedő alkotása. Gazdag díszítése, hullámzó formái és színes kerámia betétei különösen látványossá teszik. Homlokzatát zsolnai kerámiák, kovácsolt vaselemek és növényi motívumok díszítik. A belső terek kialakítása is igényes és művészi. Az épület ma a Szabadkai Kortárs Galériának ad otthont. A palota Szabadka egyik legfontosabb építészeti és kulturális nevezetessége.
2: Agytekerő. Mai műsor kínálatunkból.

0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: A soron következő egészségügyi mozaikban a Kurcinák Kis Szilvia gyógypedagógussal, logopédussal készült beszélgetést sugározzuk. A szakember nemrégiben egy konferencián vett részt, ahol az Amikor a képek beszélnek című előadását hallgathatták meg a résztvevők. Erről, valamint a kommunikációról, annak nehézségeiről kérdeztük. Ezt követően arról szólunk, hogy május 20-án egy 5 alkalmas edukációs előadássorozat indul Újvidéken, ahol saját kozmetikumot is készíthetnek az érdeklődők. Első alkalommal a zsíros, problémás bőr lesz a téma. Az egészségügyi mozaikkal a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szombat éjjel 1 óra után jelentkezünk. Fice téma számít a figyelmükre.

0: Ez itt a Közszolgálati Rádió fél nyolc múlt 2 perccel. Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és hiúsági díjak értékesítése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismeréseket kínálnak a cégeknek pénzért. A szerb és nemzetközi oknyomozó portálok feltárták, hogy ezeket a díjakat és igazolásokat gyakran átlátható kritériumok és valós bírálati folyamatok nélkül osztják ki. Tudtuk meg Stánko Zsuzsa közgazdásztól. Nagy Emília kérdezte.
1: Vannak megbízott revizorok, revizorházak, illetve olyan cégek, akik ilyesmivel foglalkoznak, és azt nem adják egy éjszaka alatt. Ezek átvilágítások, amikor a pénzügyi gazdálkodástól kezdve mindent átnéznek a szakemberek. Ez tulajdonképpen a szerb gazdasági kamara égisze alatt is megtörténhet, illetve a gazdasági kamarának van egy ilyen kimutatása is, és ők már föl is hívták a figyelmet ezekre a visszaélésekre, és itt a nagy cégekről beszélgetünk. Ami a kicsiket illeti, találkoztam ilyesmivel, a bonitási kiválóság, úgy hívják, tehát certifikát bonitétne izbrusznoszti. Ez egy olyan csapda, ami ugyanúgy, mint ahogy elmondtuk ugye a nagyoknál, ugyanúgy vonatkozik rájuk is, csak nem sértve senkit. A kicsik azok tudatlanabbak ebben a világban, főleg amikor kezdőkről van szó. Ezek az emberek, akik profitszerzés céljából csinálják ezt, egyáltalán nem nézik át a gazdálkodást, nem nézik át az üzletelést. A gazdasági nyilvántartási ügynökségnek az evidenciójában, nyilvántartásában ugye minden bejegyzett cég megtalálható, és nagy többségüknek kötelessége megjelentetni az évvégi elszámolásokat. Programokat csinálnak, készítenek erre már, hogy átnézzék, aki nincs blokád alatt, akinek nem negatíva gazdálkodása, azokat fölkeresik, és bombázzák telefonhívásokkal, e-mailekkel, pár ezer dinártól 10 000 dinárig terjedő összegekért kínálnak olyan csomagot tulajdonképpen, aminek a szerves része egy bekeretezett nyilatkozat vagy bizonylat. Volt egy akció pár évvel ezelőtt, hogy fölhívjuk a figyelmüket az embereknek, sőt az ombudsman beszélt ilyen dolgokról. Elismert könyvelők próbálták a saját klienseiknek fölhívni a figyelmét, de sajnos így többször megtörténik az, hogy ez ilyen hiúsági bizonylat vagy hiúsági mutató, hogy próbáljuk meg, azt a pár ezer dinárt odaadjuk, és aztán, na most nagyon nagy becsapás az, hogy amikor ugye pályázunk, illetve pályáznak ezek a kisebb vállalkozók is, akkor nagyon sokat jelent egy A besorolás, ezeknek értéke van, de ezek a pár ezer dináros bizonylatok mögött nincs valós érték.

0: közérdekű információk és kis hírek.
1: Háromnegyed nyolc előtt 5,5 perccel kezdünk az áramszünetekkel. Palicson ma szünetel az áramszolgáltatás a Tőzek-tó és a Hajdújárás utcában 10 és 14 óra között. A Tőzek-tó felé vezető úton és a Tőzek-tó területén a környező részekkel együtt pedig 9 és 10 óra között. Kátyon a Május 1-e és a Szőlőskertek utca egy részén nem lesz ma áram, mégpedig 9-től 1 órán át, tehát 10 óráig. A hővezeték felújítása miatt mától ideiglenesen módosul a közlekedési rend az újvidéki Aviaticsar-Szkonászhegye város részben. A munkálatok ideje alatt lezárják az Aviaticsar utcát a Jánkocs Meliktől a Boskov-Rebalovig eső részen. A változások június 15-ig lesznek érvényben, addig a polgárok megértését és türelmét kéri a székvárosi távfűtőművek. Szabadkán folytatódik a szennyvízhálózat kiépítése, emiatt június 15-ig lezárták a forgalom elől a Majsai út egy részét, az 51. divízió és a 382-es új utca közötti részt. Az 51. divízió utca és a Majsai út kereszteződésében található körforgalom nyitva marad, a munkaterületen túlélő makhetesi lakosok számára terelő utak állnak majd rendelkezésükre. Maradunk még mindig Szabadkán, ahol a tavaszi lomtalanítás, illetve hulladékelszállítás keretében ma is holnap Radanovácon lesz lehetőség megszabadulni a lomtól. Ott a boltok és közösségi épületek közelében lesznek elérhetők a polgároknak a konténerek. További kis hírek, folyamatban van az áprilisi nyugdíj kifizetése. Az önálló tevékenységet folytatók, valamint a mezőgazdasági és katonai nyugdíjasok már megkapták járandóságokat. Az egykori jugoszláv tagköztársaságokból származó nyugdíjat holnap, május 8-án utalják. Az alkalmazotti kategóriában május 9-én érkezik a nyugdíj a számlákra. A készpénzes kifizetés számukra május 11-én történik. Jelentősen megdrágultak az idős otthonok szolgáltatásai. Az átlagosan 30%-os drágítás után a vajdasági állami gerontológiai központokban havonta mintegy 35 ezer és 70 ezer dinár között alakul a bentlakásért fizetendő összeg, a szállás típusától és a szolgáltatási szinttől függően. A lakások és az intenzív osztályok a legdrágábbak. A termelőket emlékeztetjük arra, hogy a Szermezőgazdasági Minisztérium Agrárkifizetési Igazgatósága aktuális pályázatára hívja fel a figyelmet, ami a tejprémiumra való jogosultság iránti kérelmeket illeti. Ennek benyújtására az idei első negyed évre vonatkozóan van lehetőség. A kérelmeket május 15-ig adhatják át az érintettek az e-agrár platformon, illetve az e-poctica-i portálon. A támogatás a 2026 első negyedévében, azaz 2026 január 1 és március 31-e között termelt és értékesített nyers, tehén, jó és kecsketej után igényelhető. Lassan közeledik a tanév vége, az iskolai naptár szerint a gimnáziumok negyedik osztályos tanulói számára a második fél év május 22-én ér véget, legalábbis a tanítás. Míg a három éves szakképzés harmadik évfolyama és a négy éves szakképzés negyedik évfolyama számára május 29-én. A többi középiskolás számára a tanítás június 19-én fejeződik. A nyolcadik osztályosok számára a második fél év május 29-én zárul, míg az alsóbb tagozatok tanulói június 12-ig járnak iskolába. A kísérettségizőkre vár a középiskolai beiratkozás, azok számára, akik speciális középiskolába szeretnének jelentkezni. A felvételi vizsgák már május 8-án elkezdődnek, tehát holnaptól, és a korábban közzétett ütemterv szerint június 17-ig tartanak. Valamennyi 8-os tanuló június 15-én, 16-án és 17-én tesz záróvizsgát. Végül még egy pályázatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Méhek Világnapja alkalmából tavaszi zsongás címmel hirdet rajzpályázatot. Várják az alkotásokat a virágos kertek sokszínűségéről, a fákról, az ébredő természetről, a lepkékről, bogarakról, madarakról, a tavasz ébredéséről. Bármilyen technikával készülhetnek a munkák, amelyeket az Egyesület címére várnak. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 21.000 Újvidék, azaz Naviszád, Bogdán Sopot utca 16, a beérkezési határidő május 20-a.

0: Lapszemle.
1: Elsőként a Vajdaság, ma a hírportálról ajánlunk május 7-én. A kijevi diplomáciai képviseletek evakuálására szólított fel az orosz külügyminisztérium. Meghalt Ted Turner, amerikai üzletember, a CNN alapítója. Gyásznap lesz ma Novi Pazarban a halálos áldozatokat követelő közlekedési baleset miatt. A Nemzetközi Valuta Alap szerint Szerbia stabil alapokkal rendelkezik a válságok kezelésére. Bratislav Gašić védelmi miniszter szerint a gárda továbbra is a szerb hadsereg elit egysége. A Szabad Magyar Szó hírfolyamáról ma reggel kiemeljük. Alekszandar Vučić Szerbia elnöke kijelentette, hogy a következő hetekben elindít egy portált, ahol az arcoskodó tisztviselők bejelenthetőek lesznek. Egyre jobban takarékoskodik a lakosság, csont- és magasság ellenőrzést vezet be a Meta. 10 év alatt 127 hantavírus fertőzést regisztráltak az országban. Szezonnyitó dombosolás Kishegyesen, új albumot ad ki a Rolling Stones. És a Magyar Szó címlapján ezen a csütörtökön több közéleti és regionális témával találkozhatunk, illetve ezekről olvashatunk, egyebek mellett arról, hogy Adán hamarosan befejeződik a vízgyár építése, és rövidesen indulhat a próbaüzem az állami támogatással megvalósuló vízvezetékfejlesztés részeként. Részletek a 12. oldalon. Beszámol továbbá napilapunk a Magyar Parlament szombati alakuló üléséről, említi a választások eredményét, valamint a tervezett napirendet is, folytatás erről a 3. oldalon. Foglalkozik továbbá napilapunk a Vajdaságban tapasztalt földrengésekkel, szakértők szerint Nyugat-Bácskában csökken a szeizmikus aktivitás, részletek a 4. oldalon. És ír továbbá napilapunk az entai történelmi feltárásról, a Nyugat-Bácska portál 10 éves jubileumáról, valamint a székvárosi Limán városrész tervezett bővítéséről. A Tarka Világ kis újság címlaptörténet szereplője ezúttal Berényi Emőke. Most pedig a jópajtás és a mézes kalács legújabb kiadványának tartalmából merítünk, a mikrofonnál Török Erna.
2: A jópajtás legújabb számából megtudhatod, hogyan zajlott a 48. jópajtás saktorna, és az is kiderül, kik bizonyultak a legügyesebb játékosoknak. A Mizus rovatból megtudod, miként köszöntötték az óbecsei diákok édesanyjukat anyák napján. A Sportolj velünk ezúttal a sakbox világába vezet. Megismerheted ennek a különleges sportnak a szabályait és érdekességeit. Az élő természet rovatból ezen a héten megismerheted a különleges petymeget. Tudomány oldalon pedig arról olvashatsz, milyen újabb elméletek láttak napvilágot a piramisok kapcsán, sőt egy újabb kísérletet is ajánlunk. Az iránytűből többek között kiderül, miként váltak a fák és a madarak kultúránk jelképévé. A Tini Turmixból megtudhatod, mit tegyél, amikor úgy alakul, hogy vesztésre állsz, de az is kiderül, melyek a legújabb napszemüveg trendek. A zsibongó tesztjéből kiderül, hogyan viseled a vereséget. A Kaleidoszkópban ezen a héten is érdekes kérdésekre keressük a választ. Milyen játék az elefántsakk, és milyen ősi kínai társasjátékok léteznek még? Ezen a héten sem maradj le a jópajtásról. Lapozd fel, és merülj el a bizalmas sorokban, nevess a vihogin, kalandozz a múltidézőben és a rügyfakadásban, és fedezd fel a rajzfilm ajánlót, valamint a legfrissebb sztárhíreket is. Megjelent a Mézes Kalács májusi száma. A kis újságban a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a májusi népszokásokkal. Versek, mesék és vidám mondókák találhatók a lapban. A Mézes Kalács ezúttal is tele van izgalmas, kreatív tartalmakkal. Színezők, kézügyességi feladatok és játékos kihívások várják a gyerekeket, hogy alkotva, játszva fedezhessék fel a világot.

8 óra lesz 5 perc múlva. Önök a csütörtöki reggelünket hallgatják május 7-én. Lassan második óránk végéhez érünk, és friss hírekkel jelentkezünk hamarosan Dani Zsolt válogatásában és Váci Zsolt tolmácsolásában. Addig pedig még emlékeztetjük hallgatóinkat, illetve a színház kedvelőket arra, hogy a holnapi Miért állnak az

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Nyolc óra a pontos idő.
0: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alekszandár Vucic államfő tett közzé a hazai sajtóban. Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának is a jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vucic üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom. Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdon részesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Senator nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-éig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet. Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés komoly hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert

0: esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására. Lengyelország készen áll befogadni azokat az amerikai katonákat, amelyeket az Egyesült Államok esetleg kitelepítene Németországból, üzente Karol Navrocki, az ország elnöke. A lengyel vezető kiemelte, hogy ennek érdekében személyes egyeztetést kezdeményez Donald Trump amerikai elnökkel. Navrocki hozzátette, hogy Lengyelország már rendelkezik az említett egységek elszállításához szükséges infrastruktúrával. Mint ismert, a washingtoni kormányzat az elkövetkező 12 hónapban legkevesebb 5000 katonát vonna ki Németországból. A bejelentés az amerikai és a német vezetés közötti feszültségek növekedése közepette született. Lengyelországban jelenleg 10 000, míg Németországban 36 000 amerikai katona van jelen. Nagy-Britanniában napközben többszintű választást tartanak. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági megmérettetés zajlik. A voksolást a 2024-es országos választások óta az első nagy politikai erőpróbának tekintik. Szakértők szerint az eredmények Keir Starmer miniszterelnök pozícióját is befolyásolhatják a munkáspárt, illetve a kormány élén. A közvéleménykutatások szerint a kormányzó munkáspárt támogatottsága az országos választások óta meggyengült, és első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen politikai szerepét Walesben, a skót parlamentben pedig a harmadik helyre szorulhat vissza. Angliában 136 helyhatóság, köztük mind a 32 londoni kerület 5066 tanácsnoki mandátumáról döntenek. Ezek mintegy felét jelenleg munkáspárti képviselők töltik be.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban többnyire felhős, borult idő lesz gyenge széllel. Helyenként csapadék is valószínű. A hőmérséklet 22 fokig emelkedik. Holnap hasonló idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét fölmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. 8 óra múlt 5 perccel, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.

Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Batthyány Boszna Amarilla.

8 óra múlt 9 perccel, szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, akik mostanában csatlakoztak a csütörtöki reggelhez. Május 7-e van, a Gizellák ünnepelnek, gratulálunk nekik még egyszer. Enyhe, de esős, barátságtalan a reggelünk. Délelőtt borongós lesz, helyenként is időszakosan esővel, néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok is. Késő délutánra fokozatosan majd felszakadozik a felhőzet. Egyébként Vajdaságban továbbra is 16 fokot mérünk, és megközelítőleg ennyi lesz napközben is, habár helyenként elérhetik a hőmérők a 19 vagy a 20 fokot is. Mára tehát ne nagyon tervezzünk szabadtéri programokat, legyen kéznél az esernyő. A hétvégére száraz, valamivel melegebb időt prognozálnak, a jövő héten tovább melegszik a levegő az előrejelzés szerint. Mi pedig már is áttérünk most a Szerb Nemzeti Bank középár folyamára. Ma 1 euró 117 dinár 37 para, 1 svájci frank 128 dinár 18 para, 1 amerikai dollár 99 dinár 86 para, 1 kanadai dollár 73 dinár 24 para, 100 forint pedig 32 dinár 76 para. Az újvidéki terménytőzsdén a kukorica ára kilogramonként 22 dinár, a búzái 20 dinár 70 para, míg a szójáé 52 dinár 72 para adó nélkül. A keverőasztalnál ezen a csütörtökön Dragán Márics ügyel, a zenénket Horváth Csaba válogatja, mi pedig a folytatásban a gyermekszínjátszó műhely találkozóról hallunk Lódi Andrea szervezőtől, majd a Bolondmese magyar játékfilm vajdasági 10 bemutatójáról lesz szó. Témánk lesz továbbá a Szabadkai Múzeum divatváltozások tárlata és a ma kezdődő szerbiai zene és balettiskolák 68. fesztiválja, amelynek ugyancsak Szabadka ad otthont. Napi bölcsességünk egy Nelson Mandela idézet, az agytekerünk kérdése, mikor épült a szabadkai Reinhall palota. Ma lesz családi körlapszemle és horizont előzetes is. És itt még egyszer emlékeztetjük hallgatóinkat, hogy a holnapi Miért állnak a szamarak a Huzadban újvidéki színházas előadásra osztunk két páros jegyet, a rendező Kokán Mladenovic. Ha van rá jelentkező, írja meg a nevét, egészen 9 óráig van erre lehetősége a 064 81 95 010-es mobilszámra. Maradjanak velünk a folytatásban is, további jó vételt!

0: És mi a folytatásban Bács-Fekete-hegyre látogatunk, mégpedig a gyermekszínjátszó műhely találkozóról lesz szó. Itt van velünk a telefonvonal túlsó végén az egyik szervező, Hajvert Lódi Andrea, és mivel már igen nagy sürgésben, forgásban vannak, ezért nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Szia, Andi, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon köszönlek, hogy elválasztottál az idődből, gondolom, hogy már nagyon siet. Hogy áll ez a program, mesélj nekünk a műhely találkozóról, vagy kezdjük azzal, hogy egy átlagos gyermekszínjátszó rendezvénynél miben különbözik ez a tietek?
1: Ez a műhely találkozó azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy kapcsolódási pontja a gyermekszínjátszó csoportoknak, amelyek a Vajdaság területén működnek, attól függetlenül, hogy iskolában, anyanyelvápoló csoportban vagy művelődési egyesületben dolgoznak. Ez ne legyen megkülönböztetés kérdése. Egy olyan hely legyen, ahol mindenki részt vehet, ahol arról... Tehát, hogy ahol megnézhetik egymást, ahol kapcsolatokat építhetnek, ezért is vannak a szakmai beszélgetések, hogy szakmailag is fejlődjenek, és egymással is tudjanak beszélgetni a felkészítők, illetve a gyerekeknek műhelyfoglalkozások vannak. Tehát a mai napon például 110 gyerek érkezik 8 településről, és őket korosztály szerint csoportosítjuk, tehát településileg vegyesen vesznek részt a foglalkozásokon azért, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy összetudjanak barátkozni, és hogy... együtt élvezzék ezt a napot, és a visszajelzések alapján a gyerekek nagyon várják minden évben ezt a találkozót. Ők is érzik, hogy ez nem a versengésről szól, hanem a találkozásról, arról, hogy összefoghatunk, hogy együtt játszhatunk, és ez nagyon fontos, azt gondolom. Természetesen a találkozónak van egy olyan szakmai része is, hogy az itt jelenlévő zsűri egy egységes Kárpát-medencei szempontrendszer alapján minősíti a csoportok bemutatott előadásait, és minősítő lapokat oszt ki, és egy csoportot pedig majd kiválasztanak, aki képviselheti a mi régiónkat Magyarországon az Országos Vörös Sándor találkozó gála műsorán.
0: Itt most elhangzott ugye, hogy ez a találkozó nem csak bemutató és találkozás, hanem kemény szakmai munka is. Az idei zsűri kifejezetten erős háttérrel rendelkezik. Mennyire formálják ők hosszú távon a vajdasági gyermekszínjátszás irányát és maga a rendezvény egyaránt?
1: Nagyon érdekes tapasztalat, hogy a felkészítő tanárok nagyon szeretik ezeket a megbeszéléseket, és beülnek mindig azokra az előadásokra is, az előadásoknak az elemzésére, amelyek nem az ő előadásukról szólnak, tehát hogy ezek ilyen mini tanfolyamok valójában, ahol nagyon sokat lehet tanulni abból, amit a zsűri ugye jó szándékkal hozzátesz, hogy még merre lehetne fejlődni, mit lehetne még tovább javítani. És hát egyébként azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi, és nem csak, hogy évről évre fejlődik ezeknek a szakmai tanácsoknak a hatására, hanem iszonyúan színes. Tehát, hogy még Magyarországon van egy-két fő irányvonal, hogy na, akkor ilyen típusú előadásokat csinálnak, addig Vajdaságban nagyon-nagyon gazdag, nagyon kreatív, nagyon ötletes, és nagyon sokféle és egyedi dolgok születnek, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a mai napot, hogy mi kerül idén a találkozó színpadára, és remélem, hogy nehéz dolga lesz a zsűrinek kiválasztani egyet majd közülük, aki tovább juthat Debrecenbe.
0: És akkor ehhez is sok sikert kívánunk, és mondjuk el ízelítőként esetleg, vagy legalábbis említsünk meg néhány települést, vagy néhány egyesületet, résztvevő csoportot, akiket láthat ezen a két napon a közönség nálatok Bács-Fekete-hegyen.
1: Igen, hát ma reggel a Kulaiak kezdenek, és akkor őket követik a Kispiaciak, aztán Bács-Gyula-falva, Bács-Fekete-hegy, Ludas, Topolya és Zentagunaras, illetve ma érkezik hozzánk a Döröm színjátszó csoport Eszékről, Horvátországból. Ők már évek óta visszatérő résztvevői ennek a találkozónak, ennek külön nagyon örülünk. Holnap pedig Szent Tamás, Palicsról három csoport, török faluból kettő csoport, Csantavér érkezik, és Gunaras. Úgyhogy ez a 13 település vesz részt.
0: És akkor még csak, ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznunk, hogy miért nem szabad kihagyni ezt a két napot, annak sem, aki csak nézőként érkezik, mit üzennénk nekik?
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak háziolvasmány feldolgozó előadások is, például a Toldi, ugye hatodikba kötelező olvasmány, vagy pedig Lázár Evintől a négyszögletű kerekerdő, úgyhogy itt a helybéli iskolában is nagyon nagy az érdeklődés, jönnek majd a tanítónénikkel és az osztályfőnökökkel a gyerekek megnézni direkt ezeket az előadásokat, és hát én azt gondolom, hogy mindenki örömmel tudná nézni ezeket az előadásokat, mert ezek a gyerekek, akik a mai világban bevállalják azt, hogy együtt játszanak, tehát ez ma nagyon nagy dolog, tehát én nem a telefon nyomom egyedül a szobámba, hanem veszem a fáradtságot, elmegyek, és a többiekkel együtt, közösen valamit létrehozok, kreatívan valamit megteremtünk, valamit megálmodunk, és azt megvalósítjuk a színpadon. Ez egy olyan különbség ma már, sajnos, ami nagyon nagy örömöt okoz annak, aki nézi, hogy igen, vannak még ilyen gyerekek, vannak még ilyen felkészítők, és erre szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni jelenleg és a jövőben, ebben az eldigitalizálódó, elszemélytelenedő világban, mert a mai gyerekek a telefon és egyéb képernyő használat miatt nem igazán tudnak kapcsolódni egymással, nem igazán tudnak egy teljes mondatot önállóan összerakni, nem még hétköznapi helyzeteket, emberi konfliktusokat megoldani. Úgyhogy ez, aki ezzel foglalkozik, ez nagyon nagy plusz jelent a számára, és ez látszik is a színpadon, amikor ott vannak, hogy ők szabadon, kreatívan, élvezettel játszanak.
0: Reméljük, ez mindezt nagyon-nagyon jó hallani, és reméljük valóban, hogy népes lesz a nézőtér nektek ezúttal is. Andi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nem is tartanánk föl már sokáig, hiszen már 9 órakor érkeznek a vendégek, akkor még egyszer sok sikert a műhely találkozóhoz, és további jó eredményt.
1: Köszönjük szépen, és szeretettel várjuk a közönséget ma és holnap is a Bácsfeketi Színházteremben délelőtt 10-től délután 5 óráig.
0: Köszönjük szépen még egyszer, tehát jó munkát, kedves hallgatóink, Hajvert Lódi Andreával beszélgettünk a gyermekszínjátszó műhely találkozóról, amelyet tehát Bács-Fekete-hegyen tartanak meg. Most 9 órakor lesz, mint hallottuk Andreától az érkezés és a színpadbejárás, utána 10 órakor a megnyitó, és az első előadás majd a Kólaiaké lesz, és az interneten, a közösségi oldalakon megtalálhatjuk a részletes programot is. Mindenkinek jó szórakozást az eseményhez!

0: Önök az Újvidéki Rádiót hallgatják, és benne a csütörtöki ébresztő műsorunkat május 7-én. Köszöntjük mindazokat, akik mostanában kapcsolódtak be hozzánk, 8 óra 24 perc. A folytatásban most Magyar Kanizsára látogatunk, ahol a Bolondmese című vajdasági magyar játékfilm vajdasági díszbemutatójára kerül majd sor. Az énekes mesemondó Berec András ihlette ezt a legnagyobb részt a járás Szikes pusztáján forgatott játékfilmet. A forgatókönyvíró és rendező pedig Bicskei Zoltán. A közönség a Művészetek Házában délután 5 és 7 órától tekintheti meg majd az alkotást. A részleteket Erdélyi Tóth Edittől, a regionális kreatív műhely igazgatójától kérdezte Németh Ernő.
1: Magyar Kanizsai a forgatókönyvíró, a rendező, ugye Bicskei Zoltán, maga a film is ugye Magyar Kanizsán forgatták ugye a járáson, és Magyar Kanizsai szereplői és a stábtagoknak is rengeteg Magyar Kanizsai a szereplője, részevője. Április 21-én a Vigadóban került elsőként bemutatásra ugye Budapesten, és a vajdasági premierje lesz ugye május 8-án pénteken a Művészetek Házába, tehát 17 órától és 19 órától lesznek a vetítések, amit tudni kell, hogy mindkét vetítésnél a film után beszélgetés lesz a vendégekkel és az alkotókkal, tehát ugye a filmben szereplő színészek közül is jönnek páran, úgyhogy találkozhatnak a közönség találkozón, akik ellátogatnak a filmre. A jegyeket pedig csütörtökön 9 órától kezdik árusítani a KNESA Oktatási Művelődés Intézmény oktatási részlegében, és jegyelővétel és helyfoglalása 063-545-386-as számon lehet. Tehát a regionális kreatív műhely ugye a forgalmazója, és vajdaság szerte már vetítések lesznek, tehát Magyar Kanizsa után már rögtön Szabadkán május 11-12-13, aztán Topolyán 14-én, Pancsován, Csantavéren, Újvidéken, Nagybecskereken, és most június 4-e Kikinda. Tehát tizenvalahány helyszínen lesz vajdaság szerte vetítve a film. Tehát a főszereplője ugye Szarvas József, aki a Csacsi szerepe, és a Kisbolond pedig Kovácsás József, mindketten budapesti színészek, de vajdasági színészek is szerepelnek, mint Mezei Kinga, Pálfi Ervin, vagy mondhatnám, hogy mellékszerepbe ugye Mészáros Gábor, Ralboszki, Csaba Virág György, ezek is mind vajdasági színészek. Tehát érdekes a filmvilága, ugye Beresz András énekes mesemondó ihlette az egész filmet. Ez egy játékfilm, 80 perces, érdekessége, hogy ugye vajdasági.

0: Mekkora az érdeklődés, hogyan fogynak a jegyek?
1: A 17 órai vetítésre van a legnagyobb érdeklődés, tehát ott szinte már javarészt a jegyek elkeltek, tehát még vannak jegyek a 17 óraira, de leginkább a 19 órai vetítésre vannak szabad jegyek.

0: Napindító gondolat. A legnagyobb dicsőség nem az, hogy sosem bukunk el, hanem hogy mindig felállunk. Nelson Mandela.
1: Napindító gondolat.
2: Agytekerő.
3: Mikor épült a szabadkai Reichl palota? A szabadkai Reichl palota 1904-ben épült, és a város egyik legszebb szecessziós épülete. Tervezője és egykori tulajdonosa Reichlyé Ferenc építész volt, aki saját lakóházának szánta az épületet. A palota a magyar szecesszió kiemelkedő alkotása. Gazdag díszítése, hullámzó formái és színes kerámia betétei különösen látványossá teszik. Homlokzatát zsolnai kerámiák, kovácsolt vaselemek és növényi motívumok díszítik. A belső terek kialakítása is igényes és művészi. Az épület ma a Szabadkai Kortárs Galériának ad otthont. A palota Szabadka egyik legfontosabb építészeti és kulturális nevezetessége.
2: Agytekerő. Mai műsor kínálatunkból.

0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai adásunkban folytatjuk múlt heti témánkat. Vári Tünde célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát.
2: Ennek alapnak kéne lenni szerintem, amit gyerekkorba kell, ugye, megtanítani, hogy ha szereted az állatokat, akkor utána minden sokkal jobb lesz, meg ha segítesz nekik.
1: Ezt követően a Bácskos útfalvi Beszédes Andreát mutatjuk be, aki több mint 50 megmentett kutyáról gondoskodik, és civil szervezetén keresztül segíti a nehéz helyzetbe jutott állatokat.
3: Felelősséget kell vállalni. A másik, ami nagyon fontos, az ivartalanítás. Tehát az mese a Holdon, hogy egyszer kell, hogy kiskutyája legyen az anyakutyának, és utána lehet ivartalanítani. Nem. 8-9-10 hónapos kortól, 1 éves kortól lehet ivartalanítani. Tehát nőstény és kankutyát, és amikor már kifejlődött, amikor már fölnőtt kutyának számít, akkor ivartalanítsanak. Egy, nem lesz kis kutya, és nem lesz, akitől meg kell szabadulni, sőt, nem lesz olyan, akit szét kell osztani, hogy már kis kutya is aranyos, és elég gyorsan sikerül szétosztani, de nem tudja, milyen sorsra kerülnek. A másik, meg a kutya egészsége szempontjából is nagyon fontos.
1: Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. 17:35-től Móricz Éva számít a figyelmükre.

0: A folytatásban Szabadkára látogatunk, ahol az elkövetkező egy hétben fiatal művészek találkozó helyévé válik a város. Ma kezdődik ugyanis a Szerbiai Zene és Balettiskolák 68. fesztiválja, amelyre mindegy 1000 résztvevőt várnak. Kis Tamás tudósít.
1: Szabadka május 7-e és 13-a között ad otthont a Szerbiai Zene és Balettiskolák 68. fesztiváljának. A rendezvényen 63 zeneiskola tanulója vesz részt az ország minden pontjáról, valamint Koszovóról. Az esemény helyszíne a Szabadkai Zeneiskola, amely legutóbb 30 éve töltötte be a fesztivál házigazdájának szerepét. Radetic Ádám, a zsűri helyettes titkára.
2: A fesztivál maga versenyjellegű, de nyitott a közönség számára is. Ezen a megméretetésen szólisták, kamaraegyüttesek, énekkarok és zenekarok fognak versenyezni. Ezeket több tagú zsűri fogja pontozni, a szólistákat a kamaraegyüttesekkel együtt 7 tagú zsűri, a kórusokat és a zenekarokat pedig 3 tagú zsűri fogja pontozni.
1: A bíráló bizottságokat elismert zenepedagógusok alkotják. A versenyprogram mellett a közönséget kísérő rendezvények és koncertek is várják.
2: Május 8-án este 8 órai kezdettel egy jazz est lesz a zeneiskola udvarában. Május 12-én 7 órától a zeneiskola végzős diákjainak érettségi koncertje lesz a Városháza dísztermében, és május 13-án 7 órától a fesztivál gála koncertjére invitáljuk a nagy érdeműt a Szabadkai zsinagógában.
1: A koncertekre való belépés díjtalan. A rangos fesztivált a Szerbiai Zene és Balettiskolák közössége szervezi, és szerepel az Oktatási Minisztérium hivatalos naptárában is.

0: Maradunk továbbra is Szabadkán, ahol a Városi Múzeumban július végéig tekinthető meg a Divatváltozások című tárlat, mely a Budapesti Történeti Múzeum egy korábbi tárlatára épül, kiegészülve a Szabadkai Városi Múzeum gyűjteményének egyes darabjaival. A kiállított darabok az 1880 és az 1940-es közötti időszak divatjának lenyomatait mutatja be. Szakács Patricia összeállítása.
1: 2023-ban ünnepelték Budapest egyesítésének 150. évfordulóját, és erre az alkalomra egy nagyszabású divattörténeti kiállítást hoztak létre a Budapesti Történeti Múzeum részeként működő Kiscelli Múzeumban. A tárlat célja az volt, hogy a ruhákon keresztül meséljék el a magyar főváros történetét, amely kiállítást más múzeumok is meghívták, így jutott el Szabadkára is.
0: Szatmár Judit Anna, kurátor, a Kiscelli Múzeum textilgyűjteményének vezetője.
2: Szabadka a harmadik állomása ennek a tárlatnak, és bizonyos szempontból a legizgalmasabb kiállítás, azt gondolom, hogy itt jött létre, mert mindenhova máshova csak a Budapestről vittünk, a mi múzeumunkból vittünk tárgyakat. Itt viszont olyan gazdag és szép festménygyűjtemény, illetve fotógyűjtemény volt a múzeumban, és még egy néhány ruha is, hogy ezeknek nem lehetett ellenállni. Tehát ezek elkezdtek beszélgetni, kommunikálni a mi tárgyainkkal, a mi ruháinkkal. Egymásra találtak a festmények, a fotók és azok a ruhák, amik nálunk a gyűjteményben szerepeltek. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy ezt egy közös, egybegyúrt tárlaton mutassuk be.
1: A kiállítás az 1880 és 1940 közötti időszak divatváltozásait mutatja be, vagyis a historizmustól kezdve a szecesszión át az Art Deco stílus irányzatok megjelenítésével hozza közelebb az érdeklődőkhöz a divatot, de nem csak esztétikai kérdéseket feszeget, hanem a nők társadalomban betöltött szerepéről, az adott kor felfogásáról, a női és férfi ideáról is mesél.
0: Szatmári Judit Anna, kurátor, a Kiscelli Múzeum textilgyűjteményének vezetője.
2: Az igazi fordulópont ebben a korszakban 1906 és 10 között történik. Akkor válik lehetővé, addigra érik be az a folyamat, hogy elhagyja a női divat a fűzőt, ami nagyon sokáig, sok évszázadon keresztül meghatározta a női öltözködést és a női testet. Gyakorlatilag nagyon korlátozó is volt a nők számára, hiszen az életükből, az életmódjukból és a társadalomban betöltött szerepükből is következett mindez.
1: A kiállításon szereplő mintegy 20 ruha a nők igényeihez mérten a divat fejlődését, a fűző elhagyása utáni időszakra jellemző darabokat és az ezeket megjelenítő vajdasági vonatkozású festményeket és fotográfiákat mutatja be, mely érdekes keresztmetszete az akkori Európa egészére vonatkozó női emancipáció szemléltetésének. A Divatváltozások című tárlat július 25-ig tekinthető meg a Szabadkai Városi Múzeumban.

0: A folytatásban lapszemlézünk, a Családi Kör heti lap legújabb számából ajánlunk Tóth Imre válogatott a tartalomból.
1: Földcsuszamlás ott is, itt is. Csütörtöktől kapható a Családi Kör májusi száma, lapszemlénk következik. Kicsivel több mint 12 millió eurót, vagyis 4,657 milliárd forintot utalt át a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT február 19-e és március 26-a között azoknak a vajdasági magyar szervezeteknek, amelyek kiváló viszonyt ápolnak a Vajdasági Magyar Szövetséggel. És 10 hónap leforgása alatt 240 millió forintot, vagyis 660 ezer eurót kapott a Vajdasági Agenda Polgárok Egyesülete. A titokzatos Agenda és a milliós támogatások címmel Tómu Margaréta írt cikket azokról a pénzekről, amelyeknek a felhasználását 10 évre visszamenőleg fogja megvizsgálni az új kormány. Hajlamosak vagyunk Szerbiára úgy gondolni, mint egy gazdaságilag gyenge országra, ahol nagy a munkanélküliség és alacsony a fizetés. Szerbia gazdasági valósága messze nem Tigris, de több van benne, mint hinnénk címmel, Magyar Livi.

Ja, Karai László közgazdásszal beszélgetett az ország gazdasági esélyeiről. Börcsök Margarita az újvidéki tragédia utáni első tüntetés óta ott volt szinte minden megmozduláson. Gyalogolt a diákokkal, futott a gumibotok elől, és egész nap talpon volt a kulai helyhatósági választásokon is megfigyelőként. Ha mindenki felvállalná a véleményét, sokkal gyorsabb lenne a változás című írásban, ennek az útnak a legfontosabb állomásairól beszélt Fehér Rózsának. Donald Trump gyűlöli a sajtót, kivéve az őt bálványozó pennaharcosokat, de 5 év után mégis megjelent a fehérházi tudósítók idei gálavacsoráján, mintha csak tudta volna, hogy abból nagy buli lesz. Lőttek a bulinak címmel, Purger Tibor írt a békeháborúzó káosz prezidentről. Egy tótfalusi biokert, egy törökkanizsai permakultúrás kert és egy oromhegyesi díszkert elevenedik meg az újság hasábjain. Az Elveszett paradicsom nyomában címmel Fehér Rózsa a fenntartható gazdálkodás vajdasági oázisairól készített riportot. Dankó Istvánt szinte minden zentai ismeri, de azt már csak az idősebbek tudják, hogy milyen kiváló sportoló volt. A korábbi válogatott atlétával Badis Róbert készített interjút, a sport akkora önbizalmi löketet adott, ami a mai napig tart címmel. Szerzőink természetesen reflektálnak a szerbiai közélet eseményeire és a magyar választások eredményére is. Hírháttér, szófogadók, Öreg Dezső kommentárja. Aranykor, az elszabott szabotás, Németh János jegyzete. Közélet, földcsuszamlás ott is, itt is, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, rendszert váltottunk, mi is, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri búvárkaland, Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések, elére bennünket is a változtatások szele, Balla Lajos írása. Történelem, a tömegek megvezetésének rövid áttekintése, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, egy magyar őslakos az Excalbia bolygón, Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza, mit mondjak a kamaszomnak a szexről? Hintaszék, a nyugdíjbiztosítási rendszer harmonizációja az EU-val. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, szudoku, kisrejtvény, óriás keresztrejtvény, fejtörő, sakrovat, kuriózum, kvíz, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

Szolér védtelennyével érkeztünk el a csütörtöki reggelünk végéhez május 7-én, Gizella napján. A holnap esti Miért állnak a szamarak a húzatban? Kocka Mladenovic előadásra elkeltek a jegyek, a jelentkezők a színház jegypénztáránál vehetik fel a belépőket. Köszönjük, hogy velünk ébredtek ezúttal is, tegyenek így holnap is, szokásosan 6 órakor kezdődik a reggel. Mindenkinek tartalmas és sikeres napot kívánunk, a viszonthallásra.

0: 9 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alexander Vučić állam főtett közzé a hazai sajtóban. Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését is javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vučić üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom. Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdon részesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Szenátor nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzat.

0: hatnak. Washington május 22-éig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet. Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés komoly hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban többnyire felhős, borult idő lesz, gyenge széllel. Helyenként csapadék is valószínű. A hőmérséklet 22 fokig emelkedik. Holnap hasonló idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét fölmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. 9 óra múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk, most pedig megismételjük a hétfő délután elhangzott közös nevezőn című műsorunkat.
2: Közös nevezőn. Az Újvidéki Rádió családi magazin műsora.

Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Nási Anikó. Készülőben van a Szülő mint gondozó nevű törvény, amely részben rendezné azoknak a helyzetét, akik tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, és évek óta várnak megoldásra. A tervek szerint a jogszabály júniusban kerül a parlament elé. Mai műsorunkban áttekintjük az eddig ismert rendelkezéseket. Emellett érintett szülőkkel is beszélgetünk arról, hogy miként hidalták át eddig a nehézségeket, mit várnak az új törvénytől, illetve milyen rendszerbeli megoldásokat hiányolnak belőle. Miklós Csongor kollégámmal a Bács-Fekete-hegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesületben, valamint a Topolyai Betesda Szeretett Szolgálatban jártunk. Az ott készített interjúkat hallhatják a közös nevezőn mai és jövő heti adásában. Tartsanak hát velünk!

Azoknak a szülőknek, akiknek tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekük születik, homlokegyenest megváltozik az élete. Valószínűleg fel kell adniuk a munkahelyüket. Az eddigi rendszerben járt ugyan ápolási segély a gyermek után, de a 24 órás gondoskodást nem kísérte beteg- és nyugdíjbiztosítás vagy anyagi ellenszolgáltatás. Az orvosi kezelések, az eszközök és egyéb szükségletek viszont jelentős anyagi terhet jelentenek nekik. Ennek rendezésére már voltak próbálkozások, de nem jutottak el az elfogadott törvény szintjéig. Március végén azonban elkészült a Szülő mint gondozó nevű törvénytervezet, amelyet a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium munkacsoportja dolgozott ki. Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki szakminiszter kiemelte, hogy ez a kérdés már 2013 óta napirenden van, de most először dolgoznak azon, hogy a törvény minél rövidebb időn belül életbe is lépjen, illetve hogy a rendszer hivatalosan is elismerje a gondozó szülők státuszát. Elmondta, az érintett szülők havi járandóságot kapnak 65 ezer dinár értékben. Emellett nyugdíj és egészségbiztosításra is jogosultak. Közben nem veszítenek el egyetlen korábban megszerzett jogot sem. Továbbra is igényelhetik a személyi kísérőt, és gyermekeiket intézményes nappali foglalkozásokra is vihetik. A tárcavezető rámutatott arra, hogy a gondozói státuszt elsősorban azok a szülők kaphatják meg, akik már jelenleg is emelt összegű ápolási segélyben részesülnek, vagyis súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, illetve a gyermekük állandó felügyeletre és segítségre szorul. Az emelt összegű ápolási támogatás jelenleg 41 ezer dinár. Az összeget évente kétszer az infláció aránya alapján módosítják. Az új 65 ezer dináros juttatást is összehangolják majd a fogyasztói árindexszel. Ezzel a törvénnyel mindenek előtt azoknak a szülőknek szeretnének segíteni, akik nem tudnak munkát vállalni, mert gyermekük gondozása teljesen leköti őket. A gyermek 18. életévéig a szülők szerzett jogokkal rendelkeznek, ezt követően pedig egy orvosi bizottság dönt arról, hogy a nagykorúvá lett személynek továbbra is szüksége van-e gondozásra, illetve munkaképes-e, részletezte Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki miniszter. Most egy zeneszám következik, utána pedig néhány érintett szülő mondja el véleményét a témáról.

0: az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják. Ma a szülő mint gondozó nevű törvénytervezettel foglalkozunk. Az érintett szülőknek eddig nem volt külön státuszuk. Gyakran munkát sem vállalhattak, miközben a gyermekük folyamatos ápolást, gondoskodást igényelt. Hogyan oldották meg a nehézségeket, mit várnak az említett törvénytől, illetve a társadalom és a rendszer egészétől? Erre válaszol most két édesanya. Egyikük Tornyosról Topolyára, a Betesda szeretett szolgálatba viszi a gyermekét foglalkozásokra, a másikuk pedig Kishegyesről Bács-Feketehegyre, az Izida Egyesületbe.
1: Én Molnár Melinda vagyok, Molnár Zsanettnak az anyukája, a kislányom 20 éves, vagy már nagylányom, aki súlyosan fogyatékos. És ide jár a Betesdába, most már 14 éve, nagy örömmel jön, aztán nagy örömmel jön haza, mert végül is az a meglátásunk, hogy szükség neki is, hogy közösségbe járjon, meg nekünk szülőknek is, hogy otthon egy kicsit kikapcsoljuk az agyunkat, olyan értelemben, hogy el tudjuk intézni az ügyeinket, szóval visszamenő, tehát mindenhova magammal, amikor arról van szó, de van nagyon sok hely, ahova nem tudjuk. Például orvoshoz megy az ember, csak nem viszi a sérült gyerekét magával.
2: Tehát nagy szervezést igényel.
1: Nagy szervezést igényel, és akkor így nagyon jó, hogy reggel 7-től 2 óráig itt van a Betesdába.
2: És gondolkodtál, Melinda, azon, hogy egy ilyen törvényben mi kellene, hogy benne legyen a gyakorló szülő hozzátartozóként, és hát mik lennének az elvárások, és hogy segítene ez valamit?
1: Igen, segítene azért, mert a férjem az tud munkaviszonyban lenni, de én ugye otthon kell, hogy legyek. Hát igazából nehéz lenne azt a 8 órás munkát, ami, hogy munkahelyre eljárjak úgy, hogy csak kell őt elindítani, hazavárni, és nem férne bele, hogy én el tudjak menni dolgozni bárhova is.
3: Tehát ez az anyagi támogatás, az, igen, jól jönne, főleg a nyugdíj egészségbiztosítás az, ami vele jár, igen. És emellett még tulajdonképpen mire lenne szüksége egy ilyen családnak az anyagiakon kívül?
1: Fejlesztésekre, meg fennmaradhassanak ezek az intézmények, mint a Betesda is. Biztosan ez másik községekben, mint ahogy hallottuk, ugye sok helyen nincs is ilyen hely, nekünk szerencsénk van, mert Tornyos nincs túl messze, és akkor megoldható az utazás. Földműveléssel foglalkozunk, és fölmerült a kérdés bennünk azzal kapcsolatban, hogy ugye regisztrált termelők vagyunk, és hogy most lekiskorosítjuk a gyerekünket, vagyis elveszik a cselekvőképességét. Most szóval az a helyzet, hogy itt én vagyok a mezőgazdasági termelő a családban. Az én nevemben fut a gazdaság. Most, hogy a férjem legyen, akkor a gyám, vagy sok a diléma, hogy akkor ez hogy is lesz. Ez a törvény, ez nagyon fontos lenne a szülőknek, akik ilyen helyzetben vannak, mint mi. De szeretnénk, hogyha mellette valódi segítséget is kapnánk, nem csak anyagit, hanem szakmait és közösségi támogatást is.

0: Hajas Gabriella vagyok, Késhegyesen élek. Az idén immár 22 éves nagyfiammal, és 3 éves kora óta egyedül nevelem. Ezt a mi anyagi helyzetünket nem nevezhető egyáltalán sem fényesnek, sem rózsásnak. És tehát, hogy miért is lesz jó ez a törvény, amikor majd elfogadják, és reméljük, hogy jó párbeszédet találnak a törvényhozókkal. Ahhoz, hogy tehát amíg volt segítségem, és amíg az apám élt, addig tudtam dolgozni, tehát ő elvállalta a gyerekfelügyeletet, és amint megbetegedett, abban a pillanatban én tudtam, hogy nekem fel kell mondanom a munkahelyemen, és hát azóta számoljuk a napokat a hónap végéig, illetve hát 20-áig. Tehát nagyon fontos lenne. Ez az anyagi része, ami nagyon jelentős lenne, és akkor ezzel párhuzamosan még emlegettek személyi kísérőket is, ami szintén nagyon fontos lenne, de ennek is nagy hasznát tudnánk venni, mert hogyha belegondolunk abba, hogy minden ember, akinek gyereke születik, ott az első éveket úgy tölti el, hogy állandóan felügyelet alatt kell, hogy legyen, állandóan vigyázni kell minden lépésére. Na most nekünk ez nem múlik el. Teljesen 24 órás munka, és itt nincsen se szünet, se ünnepnap, se nappalok, se éjszakák. Konkrétan a mi helyzetünkben, mivel hogy Dávid autista, ez úgy néz ki. Vannak nyugodtabb napok, illetve vannak olyan napok, amelyek igazán emberpróbálóak. Tehát ő szenzorosan nagyon érzékeny, az időjárásra különösen, és amikor időváltozás van, például most is, mikor évszakváltás van, nagyon nehezen viselje, tehát az jelenti, hogy aludni se alszik rendesen hetekig. És az ember ettől annyira el tud fáradni, hogy ilyenkor kellene egy külső segítség, ami ugye nincs. Most ez kérdés utána persze, hogy ezt így elfogadják, és működni is fog, akkor én személyesen igénybe venném, hogy egy picit talán meg tudjak pihenni.
1: Igen, mert az ilyen szülőnek se évi szabadsága nincs, se beteg szabadsága nincs, akkor se, ha nagyon beteg.
0: Igen, nincsen. Tehát se betegek, se igazából itt saját életünk nincsen.
1: Kaptak-e bármilyen támogatást államtól, községtől?
0: Amíg a gyerek kiskorú volt, addig a családi pótlékot azt kaptuk, és hát igen, ennyi.
1: És amikor nagykorú lett, akkor itt lezárul a támogatás?
0: Elvileg ez úgy működött volna, hogy 26 éves koráig kapta volna még, ha megcsináljuk a bíróság előtt ezt a tulajdonképpeni kiskorúsítást. De én ezt nem tartom, én egyáltalán nem tartom ezt jó ötletnek, tehát egy abszurd dolog ez, hogy a saját gyereked ellen kell a bíróságon lenni. Egyrészt másrészt meg, tehát ez egy rengeteg morális kérdés vett fel. Úgyhogy ezt valószínűleg, hogyha feltétel lesz valamihez, akkor ezt így nem fogjuk meglépni. Egy picit utána olvastam, és hogy az ENSZ Emberjogi Bizottsága sem helyesli ezt a joggyakorlatot, hogy ezeket csinálják bizonyos országokban. Abban reménykedem, bár lehet, hogy ez egy utópia, mert 13 éve került fel először ez a kérdés, hogy ezt meg kellene csinálni, és 13 év alatt eddig jutottunk. Közben én ezen gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogy most megszületik egy törvénytervezet, és akkor, hogy megkérdeznék azokat az érintett szülőket is. Nyilván megvannak az adatok, tehát meg lehet találni őket. Sajnos nincs regiszterel sem ebben az országban semmilyen betegséggel kapcsolatban. De hogyha fontos lenne, megtalálhatnák azokat a szülőket, akik ebbe érintettek, és talán azokkal együtt dolgozva, akár egy kérdői formájában.

0: Pap Júlia már évtizedek óta a Feketicsi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület oszlopos tagja. Három gyermeket nevelt fel, egyikük fogyatékkal élő.
1: Hát én egy kicsikét olyan típus vagyok, hogy előbbről kezdeném a dolgot. Tehát mikor egy új jövevényt várunk a családba, nagy örömmel, akkor mindjárt azok a témák mennek, hogy hát jaj, majd kire hasonlít, fiú lesz-e vagy lány, és mikor megtörténik, megérkezik a kis jövevény, és jönnek a komplikációk, mert valami másképp történt, mint ahogy mi azt a reményt, azt az örömöt ugye belesugároztuk volna az egész életünkbe. Tehát mi nálunk harmadik gyerekként érkezett, Valentina most 34 éves. Igyekeztem ebbe az életbe, ebbe az évekbe beleiktatni sok minden változást. Kommunikatív, ő fizikailag inkább több igényt igényel, amúgy pedig hát a diszlexia, diszgráfia, tehát az írástudás iskolába járt. Ez is nagyon jó, mert még akkor voltak könnyített tagozatú osztályok, és én szerintem abba ő megtalálta a helyét, és valahogy mégis a társadalomnak egy része volt az osztálytársaival, a tanárokkal, ha bár voltak kegyetlen pillanatok is, de hát azt valahogy átvészeltük. Na most nálam is az a helyzet, hogy édesanyám nem dolgozott, ugye abban a korban még a családoknál az egyik szülő az leginkább odahaza volt, és egy fizetésből meg lehetett élni. Na most utána, amikor jött a változás, ugye akkor én még dolgoztam, és anyukám vigyázott a három gyerekemre. Tehát nekem még megvolt ez a lehetőség. De szerintem most ezek a fiatalabbak, akiknek hasonló helyzetük van, és az édesanyja is még dolgozik, azoknak most nehezebb a helyzetük, és igenis ez a törvényt én nagyon pozitívan fogadnám, hogyha sikerülne, mert mi tényleg 13 éve már aktívan dolgozunk ezen, gondolom itt voltak konferenciák az egyesületünkbe ezzel kapcsolatban, mert voltak olyan gyerekeink, fiataljaink, akik ilyen helyzetben voltak, és nagyon ígérték, hogy belefogják a szociális kérdésekkel a törvénybe foglalni ezeket a témákat is, de sajnos eddig nem jutottunk semmire se. Dolgoztunk rajta. Na most annyi, hogy mi egy egyesület vagyunk, az Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület, aki társult a szövetséggel, aki értelmi fogyatékos személyeknek a vajdasági szövetsége, és rajta keresztül azért egy kicsit erősebbek vagyunk ilyen témában, és rajtuk keresztül próbáljuk a véleményezéseket beadni, hogy hova igényelnénk ugye a változásokat. Nagyon nehéz, mert legyek őszinte, a szülők eléggé elzárkóznak a problémáik kimutatásában, megbeszélésében, és ez még jobban nehezíti, mert nem tudjuk összegyűjteni azokat az adatokat, amivel tovább bírnánk lépni.

0: A közös nevezőnben folytatjuk a beszélgetést a Feketicsi pap Júliával.
1: Az egyik ilyen nagy kérdés annak idején az volt, hogy kiegyenlíteni a feltételeket a nevelőszülők feltételeivel, tehát, hogy nyugdíj alap menjen magába, akár havi juttatások legyenek jóváhagyva azoknak a családoknak vagy szülőknek, akik nevelik a, én úgy nevezem, hogy több időt igényelő gyerekek vagy fiatalok. Sajnos eddig nem jutottunk, és az első ilyen nevelőszülő képzést is itt az Egyesületbe indítottuk, és az nagyon fejlődött, sokat fejlődött, és a mi helyzetünk pedig maradt azon a nívón, és még két szülő rajta kívül beszélgettük, tudod mit, papíron megcseréljük a gyerekeinket, és mindenkinek lesz majd ilyen támogatása, és a gyerekeinket odahaza tartsuk meg minden, de papíron majd megoldjuk, hogy nálad van, és akkor igényelnénk ezeket a lehetőségeket. Tehát sajnos egy anyukánk nagyon várta, mert halmozottan sérült fia van, él még a fiú, most már 30-on felül van, és az anyukájának ott kellett hagynia a munkahelyet, mert 24 órás ápolást igényelt. Na most vele kezdtünk legjobban erről a témáról beszélni, sajnos már nincs is közöttünk, mert egyszerűen fizikailag is kihatott, meg mentálisan is az életére, és ez még jobban nehezítette ugye az ő életét. A gyermek még él, nem szeretné otthonba helyezni az apuka se, és én se. Sajnos, vagyis inkább szerencsére egy alkalommal a tartományi titkárság egy ilyen tanulmányútat szervezett Magyarországra, és volt alkalma meglátni egy egyházi, egy privát és egy társadalmi állami ilyen otthonokat, és sajnos megijesztett, legyek őszinte, megijesztett. Hát a privát elhelyezés volt a legmegfelelőbb, de ott pedig ugye az anyagiak az akadálya, hogy valamilyen formában azt lefedjük azokat a költségeket, hát az nagyon nehéz lenne.

Én most nem tudom, mert annyira nem néztem meg, én most már nyugdíjas vagyok. Tehát én bírok foglalkozni a gyerekemmel, meg biztosítva is van az anyagi támasz ugye a nyugdíjnak. Sajnos közben jött még valami, az édesapja meghalt, tehát egyedül, teljes egyedül kellett a nagyobb gyermekeimmel irányítani az egész életünket. De hát ők, nekik is megvan ugye a maga feladata az életbe, és én igyekeztem, hogy őt biztosítsam arra, hogy az elemiskolát befejezze, ugye elkönnyített tagozattal. Itt tényleg az inklúzió megjelenésével én nem a legmegfelelőbbnek találom, mert sajnos van a családban olyan, aki most iskolás, és egyszerűen látom azt, hogy személyes kísérő nélkül, akit azt gondoljuk, az a személyes kísérő az abból áll, hogy odahazáról elvezeti a gyereket az iskoláig, és kész. Nem. Ez olyan helyzet, hogy ott van vele az órán, tehát a tanítási módban vagy a tanulásban nem avatkozik bele, hanem segítséget ad annak a gyereknek, hogy valamilyen formában jelen legyen, ha 3 órán, 3 órán, ha 1 órán, 1 órán. Tehát vannak olyan tantárgyak, amikbe aktívan részt tud venni, ezt mondjuk rá a természet és társadalom, tehát rajzolni, vagy a testnevelés, azt szintén nagyon szeretik, akik fizikailag egészségesek, a rajz, az is ének. Tehát igen, tagja lenne ennek a mi társadalmunknak, annak az iskolai közösségnek. Ezt mi szintén, mint egyesület megindítottuk 3 éve az önkormányzat irányába, és egyszerűen elvetették. Elvetették olyan kérdéssel, sajnáljuk ezeket a gyerekeket, de anyagi támasza nincs. Ez nagyon fájó, mivel ezek a gyerekek, ezek a családok magukra vannak hagyva, és miért megszületett az a gyermek, egyedül kell gondoskodni róla, és pedig ezzel a kormánynak egy nagy hasadékát a civil szervezetek próbálják betölteni ezekkel az aktivitásokkal, és egyszerűen az önkormányzat, ugye akár a kormány ezt nem kezeli kellőképpen. Úgyhogy ez a törvény tényleg jó lenne, mert mondom a szövetségen keresztül több megjegyzést is beadtunk. Az én tudomásom szerint a legnagyobb ez lenne, hogy havi juttatást és hogy nyugdíjalapot kiegyenlíteni a nevelőszülőknek a juttatásával, valamint a személyi kísérőknek. A környező községekben mind benne van már. Ezek a civil szervezetek már működtetik. De a kishegyesi község avval van, hogy a legszegényebb község, és erre nincsen támasz. Pedig ezekre a gyerekekre is kellene gondolni, mert a szociális kérdés, ami van mondjuk egy községben, nem a szociális központnak a feladata, és itt is szétvenném, mert a szociális juttatások, ugye, akiről a szociális központ gondoskodik, szerintem sok ember bírna dolgozni. De valami oknál, hát kapom azt a segélyt, akkor én minek, nekem ez elegendő. És emitt pedig, ahol nem bírnak dolgozni a fiatalok, mert már itt nálunk fiatal, ugye 34 éves, nem bír dolgozni, de valahova akar tartozni, mert akar tartozni valahova, és azt nem lássa a környező intézmény, akinek talán kellene látnia, és ez egy nagyon nagy hátráltatás, mert mi is ugyanúgy akarunk élni a közösségbe, menni moziba, előadásra, szerepelni, sportolni, egy kicsit másképpen, de ezek a személyes kísérők, vagy azok a nevelők, valahogy egy kis segítséggel ezt mind megbírnák csinálni, mert mi szülők, legyek őszinte, most már itt a nagyobbik részét az életemnek leértem, és
ez egy kicsit már nehéz. Eddig is nehéz volt, de valahogy az egyik nap jött a másik után, és valahogy lüktető életet biztosított, és hát valamilyen formába annak a gyereknek is, fiatalnak most már inkább, de nekünk tévesen mindig azt mondjuk a gyerekek, mert a gyerekeink, de inkább fiatalok most már, és van mindegyiknek valamilyen pozitív tulajdonsága, amit egy kis segítséggel talán kibírnánk bányászni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és önnek is örömet okozni, biztonságot ugye ebben a támogatással, és lehetőséget, hogy részt vegyen a társadalom minden részében.

Eddig az a törvény volt, hogy ha a szülő eléri a 65 évet, akkor biztosítva van neki a minimál, vagy nem tudom, egy bizonyos összeg meg volt adva nyugdíj formájában. De hát szegény emberek a 65 évig oda se érnek. Körülbelül, hogyha ő egyedül neveli, vagy ha oda is ér, akkor jönnek a problémák, amivel nehezítve van a mindennap. Ja, meg még itt elfelejtettem mondani, hogy ez a törvény, meg ez a szociális kérdés, ez szerintem egybefügg még az egészségügyi törvénnyel is. Ugyanis nagyon-nagyon sok olyan pont van, amit az egészségügyi törvény egyszerűen nem figyel ezekre a személyekre. Egyes gyógyszereket nem biztosítva, mert hogy az ilyen gyermek esetleg nem kaphatja meg a betegsegélyzőn keresztül a gyógyszerét. Nagyon sok esetben össze kellett kaparnunk, mert antiepileptikus gyógyszert ivott, vagy iszik a lányom, és volt olyan időszak, amikor a kormány nem biztosította a gyógyszert, és Szlovéniából kellett hozatni, és amikor 1 euró volt, vagy márka volt a fizetésünk, a gyógyszer 40 márka volt. Tehát ezt is valahogy kellene beiktatnunk, de hát örülni fogunk, hogyha csak egy lépést, mert mi megyünk 10 lépést, csak 1 lépést haladunk. Meg a másik az, hogy a lányomnak központi idegrendszer sérülése van. Tehát születéskor oxigénhiány is agyvérzés érte. Na most az a helyzet, hogy neki a fizikai létfenntartásához szükséges volna többször egy fürdő, vagy egy ilyen terápia, és 18 éves kora után nem igényelheti. Tehát ezt nem értem, hogy akkor 18 éves korában vagy meggyógyul, aminek én örülnék legjobban, vagy pedig arra számítanak, hogy nincs tovább. Úgyhogy annak azért most örülök, mert egy újabb meglepetésért, hogy az egészségügybe a választott orvosunk hívatott, és egy vétivet ki is töltetett velünk, hogy mikor szükséges a segítség, és ez most evidentálva lett, tehát egy bázis kezd alakulni. De hát mikor lesz ez már most, az is már 20 éve, vagyis már 34, amennyi a lányom,

34 éves, és azóta ez készül. De hát ez lépés, mert megindult talán azért, mert kimerjük mondani, mondjuk, mint Gabriella vagy én, de sok szülő visszavonul, és nem mer bele bonyolodni, örül annak a kis összegnek, annak az ápolási díjnak, ha bár sokszor abból él az egész család, és az is most egyszerűen le van csökkentve, csak nézzük, amikor érkezik a pénz, eddig volt 15 is, 8 is, most már 4000 dinár. Tehát egyszerűen nem értjük, hogy mi alapján. Tehát kapjunk egy értesítést, vagy valamit, vagy mondjuk erről a törvényi javaslatról is. Hát tegyük egy kicsikét láthatóbbá ezeknek a szülőknek, ha más nem ezeken az egyesületeken keresztül.

0: Tehát egy szó, mint száz pozitív lépés előre, ez a készülő törvény, hogyha valóban elfogadják, de azért itt még nagyon sok a tennivaló rendszer szinten.
1: Ez így van, hogy legnagyobb kérelmünk az volt, azt tudom a szövetségben, mert én is részt vettem, igazgatóbizottsági tagja voltam a szövetségnek, még aktívabban dolgoztam, és arra irányult az egész, hogy először is az első lépés, hogy egyenlítsék ki a nevelő szülőknek a biztosított feltételeihez. Az is most, ha más nem, első lépésnek jó lenne, mert az sokat jelentene a fiatal szülőknek, ugye, akik muszáj, hogy ott hagyják a munkahelyüket, mert 24 óra ápolást, jelenlétet igényel, és ezért ez volna a legfontosabb. Persze, hogy van még nagyon sok minden, de hát valahogy ebbe kapaszkodunk. Ha ez az egy sikerülne már, jó, olyat is kérdezett épp a Gabriella tőlem, hogy hát jó, van maga nyugdíjas, de hát a lány él tovább, akkor a nyugdíjas semmilyen támogatást nem kap már, mert ugye én nem igényelném. Hát beleegyeznénk, én olyan pozitív ember vagyok, hogy én a fiataloknak első biztosítanám, aztán majd mi velünk lesz, ami lesz, de hát valószínű, hogy hát erre is kellene gondolni, hogy aki már a korban van, ugye, nem bírja biztosítani azt a figyelmet, azt a támogatást, gondoskodást, akkor mi legyen? Otthonba nem nagyon szívesen tenném be, a gyermekeimet nem akarnám terhelni, a másik két gyermeket, mivel azoknak is megvan a saját élete, és avval már hátráltatva lenne ugye az egész dolog. És a társadalomnak azért igenis kell, hogy kellene, vagy kell, hogy gondoskodjon ezekről a személyekről is, akik valamilyen formában hátrányos helyzetben vannak.

Kedves hallgatóink, a közös nevezőn mai adásában a szülő mint gondozó nevű törvénytervezettel foglalkoztunk. A témát a jövő héten is folytatjuk. Akkor a Topolyai Betesda Szeretett Szolgálat néhány tagja mondja el véleményét róla. Miklós Csongor kollégám és Branislav Baturán zenei szerkesztő nevében is Nánás Janikó köszöni meg a hallgatók figyelmét. Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.

0: 10 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdon részének átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szólnak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Senator nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-éig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. A belgrádi sajtóírása szerint a szervezett bűnözés elleni ügyészség eddig több alkalommal is kérvényezte az újvidéki vasútállomás felújításában résztvevő kínai vállalatok felelős illetékeseinek a kihallgatását, de a rendőrség nem tette eleget a felszólításnak. A radarlap szerint az ügyészség tavaly szeptember óta 8 alkalommal fordult a belügyminisztériumhoz ez ügyben. Áprilisban pedig újabb adatgyűjtésre vonatkozó iratot adtak át, amely összegezte a korábbi kérelmek tartalmát. Az adóhatóságok ígérete szerint sor kerül a fennhatóságuk alá tartozó nyomozás lefolytatására. Az újvidéki felsőbb bíróság korábban 6 gyanúsított ellen leállította az eljárást. További 7 személy esetében megerősítették a vádat, de nem tűzték ki a per kezdetének időpontját. Az Egyesült Államokba utazik Rustem Umerov, Ukrajna főtárgyalója, aki Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottal egyeztet majd. Az amerikai sajtónak név nélkül nyilatkozó washingtoni illetékesek nem közölték a találkozó részleteit. Azon kívül, hogy várhatóan a floridai Miami-ban kerül sor. A Miami-ban szervezik meg. Umerovot közben

0: éppen korrupciós ügyekben szeretné kiholgatni az ukrajnai parlament. A Kijev és Moszkva közötti béketárgyalás hónapok óta szünetel, miután Oroszország további területi eredményeket követelt. Az Egyesült Államok részvételével tartott egyeztetési fordulókon más kérdések kapcsán előrelépés történt. A kijevi vezetés reményei szerint a kérdéssel foglalkozó amerikai diplomaták Ukrajnába látogatnak. Nagy-Britanniában napközben többszintű választást tartanak. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági megmérettetés zajlik. A voksolást a 2024-es országos választások óta az első nagy politikai erőpróbának tekintik. Szakértők szerint az eredmények Keir Starmer miniszterelnök pozícióját is befolyásolhatják a munkáspárt, illetve a kormány élén. A közvéleménykutatások szerint a kormányzó munkáspárt támogatottsága az országos választások óta meggyengült, és első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen politikai szerepét Walesben, a skót parlamentben pedig a harmadik helyre szorulhat vissza. Angliában 136 helyhatóság, köztük mind a 32 londoni kerület 5066 tanácsnoki mandátumáról döntenek. Ezek mintegy felét jelenleg munkáspárti képviselők töltik be.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban többnyire felhős, borult idő lesz gyenge széllel. A helyenként csapadék is valószínű. A hőmérséklet 32 fokig emelkedik. Holnap hasonló idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő, vasárnap felszakadozik a felhőzet, és ismét fölmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. 10 óra múlt 4 perccel, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Fice Tíma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit, önök az egészségügyi műsort hallgatják. Ma az első órában a Kurcinák Kis Szilvia gyógypedagógussal, logopédussal készült beszélgetést sugározzuk. A szakember nemrégiben egy konferencián vett részt, ahol az Amikor a képek beszélnek című előadását hallgathatták meg a résztvevők. Erről, valamint a kommunikációról, annak nehézségeiről kérdeztük. Ezt követően arról szólunk, hogy május 20-án egy 5 alkalmas edukációs előadássorozat indul Újvidéken, ahol saját kozmetikumot is készíthetnek az érdeklődők. Első alkalommal a zsíros, problémás bőr lesz a téma. Ide még várják a jelentkezőket. Továbbá szó lesz arról is, hogy itt az eperidény. Dietetikust kérdeztünk ennek a gyümölcsnek a jótékony hatásairól és tápanyagtartalmáról. Ezekkel a témákkal készültünk mára. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Horváth Csaba zenei szerkesztő és Dragán Márigy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Tartottál egy előadást ezen a konferencián itt Bécsén, aminek az a címe, hogy Amikor a képek beszélnek. Beszéljük egy kicsit akkor erről.

0: Kurcinák Kis Szilvia gyógypedagógus, logopédus nemrégiben egy konferencián vett részt, ahol az Amikor a képek beszélnek című előadását hallgathatták meg a résztvevők. Erről, valamint a kommunikációról, annak nehézségeiről kérdezte Zórát Cservenyák Anetta.
1: Tartottál egy előadást ezen a konferencián itt Bécsén, aminek az a címe, hogy Amikor a képek beszélnek. Beszéljük egy kicsit akkor erről a kártyarendszerről, de először is mondd el azt, hogy mi is a kommunikáció, és milyen kommunikációs zavarok léteznek.
2: A kommunikáció az valójában a gondolataink, érzéseink, szándékaink kifejezésének az eszköze. Ez egy olyan közlés folyamat, amivel minden ember él, amit minden ember használ. Többféle formája létezik, leginkább, amit most én is ugye itt a hallgatóság előtt teszek, verbális kommunikációt viszünk véghez, amikor szavakat, gondolatokat fogalmazunk meg, és mindez úgymond a hangzó beszéd által nyilvánul meg. A kommunikáció nem csak verbális úton történhet nonverbális úton is. Maga a nonverbális kommunikáció, a gesztusok, a mimika, mindazok a mozdulatok, amik követik a hangzó beszédet, ezt jelentik. A szemkontaktus nagyon fontos, ezt is azért ki kell emelnünk. Testtartás, egyebek. És van egy harmadik kommunikációs típus, amit alternatív kommunikációnak hívunk. Na, ehhez a kommunikációs típushoz tartoznak azok a kártyák, azok a

0: Az eszközök, azok a didaktikai, akár segédletek, amikről ez a mai előadás, vagy az elhangzott előadás szólt.
1: És ugye nem zajlik mindig problémamentesen ez a kommunikáció. Mik is ezek a kommunikációs nehézségek?
0: Számos típusa létezik a kommunikációs nehézségeknek, de hogyha most mi egy ilyen táblázatos kimutatásban gondolkodunk, akkor először is azt kéne föltérképeznünk, vagy azt kéne átvennünk, hogy milyen típusai lehetnek ennek a kommunikációs nehézségnek, és akkor utána talán mondanék néhány gondolatot arról, hogy a gyerekeknél ez hogy nyilvánul meg. Az előadásom során is készítettem egy ilyen gyűjtést ennek kapcsán, és az az igazság, hogy a kommunikációs nehézségeknek nagyon sok típusa létezik. Az első ilyen az autizmus spektrum zavara. Általában azt kell erről a kórképről tudnunk, hogy, és igazából a tévhitek azt állítják, hogy aki autista, na akkor az le van írva nem beszélő egyén. Ez nem mindig van így, de az tény, hogy az autista egyéneknek nagyon gátolt, illetve korlátozott a kommunikációs készségeik, és szinte a világviszonylatban, de aztán én ilyen itthoni számokkal is összevetettem ezeket az adatokat, amik nagyjából megegyeznek egy kisebb lakosságú csoportban is, olyan 3%-át teszik ki a lakosságnak. Én azt gondolom, hogy nem újdonság, tehát ez korábban is létezett már, csak annyira fejlődik a diagnosztika, annyira fejlődik az orvostudomány, hogy egyszerűen föltárják ezeket az egyéneket. Tehát valamikor még mondhatjuk azt is, hogy általános címszó alatt fogyatékosságként kezelték ezeket az egyéneket. Most már annyira fölfejlődött tényleg az orvostudomány, hogy genetikai vizsgálatokból, akár a korai gyermekvizsgálatokból már kimutathatóak az eltérések, amik utána arra következtetnek, hogy baj van. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy ez új keletű dolog, tehát ez régebben is működött, csak a diagnózisa az, hogy most már kimondják nyíltan, és diagnózist kap, papíron kap a gyerek erről egy bizonylatot, hogy igenis ő autista. Akkor ugye vannak a beszédfejlődési zavarban küzdő gyermekek, vagy hát fölnőttek egyének. Talán ez a legmagasabb létszámú, vagy legmagasabb számmal rendelkező populáció, 5-10%-uk érintett, akár világszerte is. És ide talán ilyen nagyon laikusan beszélve azt kell mondanunk, hogy ezek a logopédiai esetek. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a logopédushoz viszi a gyerekét, akkor általában itt megjelennek ezek a problémák.
1: De ezeket mi válthatja ki?
0: A beszédfejlődési zavart, igen. Nyelvi zavart? Nagyon sok minden. Nagyon sok minden kiválthatja. Mondjuk néhányat. Kiválthatja a genetika, kiválthatja a környezet, kiválthatják a fölgyorsult digitális eszközök, tehát ezek a vívmányok. Kiválthatja az időhiány, amikor a szülőnek nincs elég ideje a gyerekére, hogy meséljen, vagy játszon vele, vagy egyáltalán csak, hogy beszéljen hozzá. Kiválthatja a nem megfelelő csoport, amiben az a gyerek kiskorú egyén tartózkodik. Szóval nagyon-nagyon sok oka van neki, és nem mellékes még az, hogy általában, amikor ilyen beszédfejlődési zavarról beszélünk, akkor nyilván csak az ember arra gondol, hogy valami a kommunikációban, a verbalitásban akadozik, de sokszor vannak háttértünetek, melléktünetek, amik még nehezítik ezt a folyamatot. Legyen az egy mentális gyengeség, vagy egy tényleg egy genetikai beütés, ami gátolja azt, hogy a kisgyerek, vagy aztán a későbbiekben a fiatalkorú fölnőtt az ki tudja magát fejezni. Úgyhogy ezek a nyelvi zavarok, ezek erre utalnak, és amikor erről beszélünk, mint kommunikációs nehézségről, akkor maga a tünet az a szegényes szókincsben, a megfogalmazás nehézségében nyilvánul meg, akár a toldalékok hiánya, a grammatikus beszéd, igen, ez is ott van. És ami itt nagyon fontos, és ezt ki kell emelnünk, hogy épp beszédszervek vannak jelen. Tehát, hogy nincs sérülés, nincs torzulás fizikailag a gyereknél, de valami miatt késik, vagy eltérően fejlődik a beszéd. És akkor ezt ilyenkor mi logopédusok, tehát kizárólag szakembernek a segítségével lehet föltérképezni, hogy ennek mi az oka.
1: De nehéz eljutni is odáig, hogy a szülő azt mondja, hogy na akkor én most a gyerekemet elviszem a logopédushoz, mert itt valami nincs rendben. Nem tudom, hogy foglalkozol-e így még pluszba gyerekekkel, vagy csak az iskolán belül?
0: Foglalkozom, igen.
1: Mit tapasztalsz? Mennyi az az idő, amikor a szülő is rájön, hogy itt segítségre van szükség?
0: Ez nagyon változó. Én általában azt szoktam mondani a szülőknek, hogy 6 éves korra a gyerek beszédének tisztának kell lennie. Kivételt képez az R hang. A azért az egy nagyon összetett hang, amit nagyon nehezen tudnak a gyerekek megtanulni, de 6 éves korig a beszédnek tisztulnia kell. És a tisztulás alatt értem azt, hogy helyesen, megfelelő szókincsel rendelkezve, mondjuk például az is egy nagyon fontos szempont, hogy amikor fölteszünk egy

kérdést a gyereknek, akkor nem várok már rá fél másodpercet, mire megszüli azt a gondolatát, hanem azért valahogyan ki tudja magát fejezni. Tehát ezek a várakozások is egyfajta úgymond felhívó jelei lehetnek annak, hogy a beszédben valami nincs rendben. Tehát én a 6 éves kort szoktam mondani arra az időre, amikor már a beszédnek tisztának kell lennie. Ha 6 éves korig nincs R-hang, akkor azért logopédust föl kellene keresni. Na most, amikor olyan 4 éves kor környékén, mondjuk tegyük föl, hogy van egy nagyon jó beszélő gyerekünk, szinte mindent is elmond, de a maga kis szótárát használva, akkor is azt mondom, hogy nagyon szükséges a logopédus felkeresése, mert nem elegendő az, hogy anya megérti, vagy a legszűkebb család tagjai, hanem azért annak a gyereknek a majd egyszer az óvodában, vagy a közösségben is valahogy meg kell magát értetnie. Ilyenkor nagyon fontos ismét a logopédus beemelése, amikor több 10-nél több hangról beszélünk, hogy érintett a helytelen kiejtésben. De az első ilyen pillanat, amikor egy szülőnek föl kell kapnia a fejét, hogy tényleg szakember bevonására van szükség, az ott 2,5-3 éves kor. Tehát, hogyha a gyerek, most teljesen mindegy, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, általában a fiúk késnek a beszédfejlődés ütemében, de hogyha 2,5-3 éves korra nem indul meg a beszéd, akkor nagyon sürgősen logopédusi segítségre van szükség. A beszéd elindulása azt jelenti, hogy nem csak hangokat mondunk, nem csak szótagokkal beszélünk, hanem 3 éves korra már azért a gyereknek, ha csak tőmondatot, de azért tőmondatokban illene beszélnie. És hogyha ez nem történik meg, akkor szakember bevonására van szükség. Tehát ez az első lépés, amikor a szülőnek föl kellene ismernie azt, de hát gondolom, bármennyire is elfogult egy szülő a saját gyerekével, azért 3 éves korig, hogyha valaki nem szólal meg, talán lehet, hogy már 2,5 éves korban is azért az igencsak föltűnhet, nem csak a szülőnek, hanem a szűk környezetnek, és azért ilyenkor nem árt. Tehát, hogyha nincs is semmi baj a háttérben, pusztán csak tényleg lusta a gyerek, mert szoktuk így mondani, akkor is azért keresse föl a logopédust, vagy a szakembert, nézesse meg, legyen egy biztos döntés, vagy egy biztos állítás a mögött, hogy jó, ő megtette, és akkor megnyugszik, és aztán majd a maga fejlődési ütemében ő majd behozza a lemaradását, de 3 éves korban az első szűrésnek meg kellene lennie. Magyarországon ez nem is kérdés egyébként, mert a magyarországi viszonylatok, én most azért tudok arról is beszélni, mert ott végeztem az egyetemet, és tudom az ottani helyzetképet. Tehát Magyarországon az első szűrés intézményes keretek között 3 éves korban zajlik. Tehát amikor bölcsődébe beiratják a gyerekeket, ha tetszik, hanem a szülőnek, szűrik a gyerekeket logopédusok, és akkor ott már megtörténik a kezdetleges ugye, fejlesztési menet. Ha szükséges, ha indokolt, akkor logopédus már beemeli a gyereket, eleinte általában csoportos foglalkozások keretein belül, utána az egyénivé változik át, vagy alakul át, és akkor ez a munkafolyamat megindul. A második kötelező szűrés 5 éves korban van Magyarországon, akkor pedig azokat a fontos szegmenseit szűrik ki a kommunikációnak, mint amilyenek a hanghibák, a toldalékolás, az agrammatikus beszéd és a többi. És aztán 7 éves korban pedig ugye iskola érettségi vizsgálatkor ismételten lesz egy újabb vizsgálat, egy újabb szűrés, és az már egy komplex vizsgálatnak felel meg. Úgyhogy 3 éves korban fölkiáltó jel, ha baj van, akkor szakemberhez kell fordulni.

0: Kedves hallgatók, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallgatják. Folytatjuk az előbb megkezdett témát. Kurcinák Kis Szilvia gyógypedagógust, logopédust, Zórát Cservenyák Anetta kérdezte.
1: És milyen következményei lesznek ezeknek a beszédhibáknak, hogyha nem foglalkoznak vele, és nem fejlesztik?
2: Ez nagyon fontos, mert nagyon nagy problémákat okozhat iskolába kerüléskor. Ugye az R hang, azt az előbb is említettem, hogy az egy ilyen mumus hang, tehát az nagyon nehéz kialakítani, és nagyon nehéz a gyerekeknek megtanulni. Tehát még hogyha 7 éves korra nem is sikerül azt az R hangot kialakítanunk, vagy létrehoznunk, talán még az nem annyira probléma. Viszont, hogyha többszörösen, vagy hát több hangérintett, és úgymond általános pösszéről beszélünk, ugye itt az általános pösszesség alatt értsük azt, amikor bizonyos hangokat fölcserélnek a gyerekek. Tehát nem azt mondom, hogy kakas, hanem tatas, vagy nem azt mondom, hogy busz, hanem bus. Szóval hasonló típusoknál bizony az írás-olvasás területén nagyon nagy gubancok keletkezhetnek, mert az ilyen problémákból alakul ki későbbiekben az úgynevezett diszes esetek, a diszgráfia, a diszkalkulia, a diszlexia. Az írás, az olvasás és a számolás zavara. És nagyon érdekes, hogy itt a számolás zavarát is mondom, mert egy pillanatra csak visszacsatolva arra, hogy amikor a gyerek olvas, akkor mindig balról jobbra haladunk. Nem mindegy, hogy milyen irányból haladunk. És hogyha ezt az irányt ő nem tanulja meg időben, akkor a számolási problémáknál is ez fölmerülhet. Hát nem mindegy, hogy 13-at olvasok, vagy 31-et. Vagy nem mindegy majd a későbbiekben a műveletek sorrendje. Hogy most először összeadok, szorzok, vagy először szorzok és összeadok, hogy hogyan kell a sorrendet követni. Nem mindegy, és ez most már nagyon előre mentem ezzel a szorzásos műveletes történettel, nem mindegy, hát mivel találkoznak a gyerekek iskolába kerüléskor. Nyisd ki a könyvet a 22. oldalon és a bal felső sarokban, a második sorban láthatod a pillangót. Hát ez annyi információ volt egyszerre, hogy ha a gyerek nem tudja az irányokat, hogy jobbal, nem fog tudni síkban tájékozódni, hogy most akkor melyik a lapnak melyik oldalára kell, hogy nézzek, melyik a második sor. Tehát most első sor, második sor, ez olyan alapvető fogalmak, amikkel tisztába kell, hogy legyen egy iskola érett gyerek. Hogy most az oszlop vagy sor, vagy nem tudom én, a sorszámok első, második, harmadik. És akkor ebből adódik utána, hogy a matematika terén is bizony problémák merülnek majd föl, nem beszélve a szöveges feladatokról. Ami az olvasást illeti, hogyha a gyerek nem ejti ki helyesen a hangokat, akkor olvasás során sem fogja jól mondani, nyilván akkor itt értelmezési problémák fognak kialakulni, de ennél sokkal nagyobb problémát fog okozni a tolbamondás, az írás. Mert hogyha én zönge és zöngétlen párokat fölcserélem beszédben, ő neki auditíven, tehát hallásilag sincs meg az a differenciálás, tehát ez a megkülönböztethetőség, és mivel ő ezt nem fogja tudni a belső hallásával, amit megint csak logopédiailag mi nagyon sokszor fejlesztünk, nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy most a tanítónéni azt mondta, hogy gomba vagy kompa, simán a gomba helyett K betűvel fogja leírni a szót. Tehát, hogy ezek azok a problémák, amik majd kialakulnak mindazokból a beszédproblémákból,

0: amik, ha nem orvosolandóak 6-7 éves korra, akkor bizony nagyon nagy nehézségeket okozhatnak a tanulásban.
1: De hogyha a tanítónéni észreveszi, akkor ő az iskolán belül küldi logopédushoz, hogyha van az iskolában logopédus, vagy bevonnak valaki mást, hogy a szülőnek szólnak, vagy hogy lehet ezt orvosolni? Vagy hogy orvosolják általában, hogyha a tanítónéni észleli? Mert gondolom feladata, hogy szóljon, hogyha gyerekkel valami probléma van, idézőjelben.
0: Hát igen, a jó tanítónő ezt megteszi, és nyilván figyelmezteti a szülőt. Na most nálunk Szerbiában az a sajnálatos helyzet, hogy az általános iskolákban a szakmunkatárs címszó alatt nincs kapacitása az iskoláknak gyógypedagógusokat, logopédusokat foglalkoztatni. Mert a törvény azt állítja elő, hogy bizonyos számú, bizonyos létszámú diákra ennyi és ennyi szakmunkatárs adott. És általában az iskolák vagy pszichológust, vagy pedagógust, vagy jó esetben ezt a kettőt együtt foglalkoztatják. Tehát arra, hogy még most egy gyógypedagógust fölvegyen az intézmény, pedig a szakmunkatárs alá az ugyanúgy oda tartozik, erre már nincs kapacitás. És emiatt iskolákon belül nincsen gyógypedagógiai szolgálat, nincs ilyen ellátás, és a szülőnek csak egyetlen egy lehetősége van, hogy magánórákban viszi logopédiai fejlesztésre. Na de most akkor itt fölmerül a kérdés, hogy mi van akkor, amikor nincs erre anyagi keret. Mert azért ez nem két dinárba kerül, ezt mindannyian tudjuk. Bármennyire is azt gondolom, hogy a mi munkánk sokszor játékosnak tűnik, sokszor azt látom a szülőkön, hogy hát ugyanezt a logopédus én is meg tudom csinálni, tehát mi ez? Ezt mindannyian tudjuk, hogy játékosan tanul a gyerek. És nagyon fontos, minél több szemléltető eszköz, minél több vizualitást, minél több tényleg szó szerint játékosságot beemelni a terápiás folyamatba, ahhoz, hogy az ne váljon monotonná, hogy az ne váljon unalmassá, hogy azt a rengeteg kudarcot, amit nap mint nap egy-egy órán a gyerek megél, mert nem tudja úgy helyezni a nyelvét, és nem jönnek a hangok úgy, ahogy mi szeretnénk, azt valahogy le tudja küszöbölni, ez nagyon nagy erőfeszítés. És sajnos erre iskolán belül nincs keret. Viszont van egy kis kapu, amit az ember talán meg tud lépni. Minden községben létezik egy szektorközi bizottság. Ezt mi csak úgy hívjuk, mert talán úgy ismertebb az elnevezése, hogy Interresorna Komissia. Na most ez az IRK csapat, ez egy teamből, egy csapatból áll, nyilván aminek van egy elnöke, és a csapat a szakemberekből tevődik össze. Általános orvos, pszichológus, pedagógus, és a pedagógus, az iskola pedagógusra gondolok, illetve az adott tanító vagy tanár, aki észleli a problémát, vagy az óvónő még óvodában, és sokszor a szülőt is bevonják. És akkor megindul egy folyamat, ami egy űrlap kitöltésével kezdődik, és akkor ezt a folyamatot végig kell járni. Tehát úgymond a bizottság felé egy kérelmet kell benyújtani a szülőnek, hogy szeretne gyógypedagógiai fejlesztést a gyerekének igényelni. És akkor, hogy mennyire indokolt ez a fejlesztés, azt ez a csapat, akit az előbb felsoroltam, fölméri. Tehát akkor egy orvosi vizsgálaton vesznek részt, gyógypedagógiai fölmérésen, pedagógiai pszichológiai, szóval végig csinálják ezt a tortúrát. Elég hosszadalmas, ilyen 2-3 hónapot biztos, hogy igénybe vesz, de amikor megszületnek a vélemények, a komisszió ezt összegzi, vagy a bizottság összegzi, és létrehoznak egy többoldalas szakértői véleményt, amiben jó esetben indokoltá teszik a szülő kérését. Na most abban az esetben, hogyha a szülő rendelkezik ezzel a szakértői véleménnyel, szektorközi bizottság által kiadott véleménnyel, nagyon fontos, akkor mi, mint iskola, ugyanis ezt talán még nem említettük a hallgatóságnak, én a testvériség általános és középiskola vezetője vagyok pillanatnyilag, de ugyanakkor a végzettségem, a hivatásom, tehát az továbbra is ugyanúgy áll, és ugyanúgy gyakorlom. És mi az iskolán keretein belül ezeknek a diákoknak, akik rendelkeznek ezzel a szakértői véleménnyel, tudunk biztosítani fejlesztő órákat. És hogyha az intézmény, egy iskola kiküldi nekünk a már begyűjtött, megszerzett véleményt, akkor mi, mint speciális intézmény, a saját csapatunkkal, egy 12 fős gyógypedagógiai csapattal rendelkezünk, ki tudunk utalni annak az iskolának egy szakembert, akire szükség van. Tehát, hogyha a véleményben gyógypedagógus van, általános gyógypedagógus, akkor általános gyógypedagógust. Ha logopédust, akkor logopédust. És ez mind ettől függ. Ez az a kiskapu, amit meg lehet lépni.
1: Akkor az iskolába küldik, és az iskolán belül foglalkoznak a gyerekkel?
0: Igen, általában úgy működik. Ez mind attól függ, hogy egy-egy kolléganőnek abból az intézményből hány diákja van. És milyen jellegű a terápia. Mert hogyha egy logopédia, gyógypedagógiai fejlesztés, az megoldható a tipikus, tehát a külsős intézményben. hogyha valamilyen pszichomotoros mozgásfejlesztő óráról van szó, ezt pszichomotoros redukációnak hívjuk, azt előszeretettel javasoljuk, hogyha az iskolán belül működő szenzoros szobában tartjuk meg.
1: Mert megvannak a felszerelések.
0: Megvannak a felszerelések, így van, és a feltételek. Most egy picit nehéz helyzetben vagyunk ebben a tanévben, mert háromváltásban dolgozunk, és ugye mindez abból adódik, hogy két épületünk van, és a második épületünk az nagy rekonstruálás alatt van, tehát nagy felújítás zajlik ott, és emiatt kicsit szűkebbek a lehetőségeink, de mindkét épületünkben van szenzoros szoba, és ezeket a szobákat, ezek különböző kellékeket biztosítanak a diákok számára. Értsék itt a hallgatók azt, hogy itt vannak auditív, vizuális, taktilis ingerekre ható, vibráló, rezgő, villogó, nem tudom én, hangot adó, ezek ilyen kütyük, ilyen digitális eszközök, mondhatjuk úgy is, és ezek viszont nagyon jó eredményeket érnek el a gyerekeknél, hogyha ezeket bevetjük és használjuk.
1: Játéknak fogják fel, ahogy mondtad is, tehát játszva tanul a gyermek, és ezek a felszerelések, ugye labdák, ilyen nagyobb kockák, stb. Tehát ez mind érdekes nekik, minden tarka, színesek, stb.
0: Így van.
1: Milyen kommunikációs nehézségek vannak még?
0: Igen, még ismerjük a szelektív mutizmust. Ez azt jelenti, amikor bizonyos közegben, tehát bizonyos helyzetekben nem beszél a gyerek. Ez általában iskolás korban derül ki, hogy ezzel a problémával küszködik az egyén, tehát hogy azok mellett, akikben ő biztonságban érzi magát, velük kommunikál, de amint, és ez nagyon, nagyon minimális létszámra korlátozódik, általában csak a szűk család, és amint akár elhagyja az otthoni terepet, akár elválik attól a szemétől, akiben ő biztonságot érez, akkor úgymond bezárkózik, és nem hajlandó tovább beszélni, megnyilvánulni, és ez bizony az iskolai közegben is így van, tehát hogy például úgy képzeljék el a hallgatók, felszólítja a tanár, hogy nem tudom én, feleljen biológiából, vagy mondja el a Anyám tyúkja című verset, vagy valamit, és a gyerek csöndbe áll, és meg se szólal, tehát, hogy és ugrálhatunk, és lehozhatjuk a csillagokat, ő nem fog megszólalni.
1: Ők a szorongás miatt?
0: Igen, ez egy nagyon összetett probléma, általában pszichés beütésű, de több oka is lehet. Igen, team szükséges ahhoz, hogy ezt valahogy megoldják, ezt a problémát. De hát a kommunikációs nehézségek ugye az értelmi fogyatékosoknál is előfordulnak, hát itt azért egyértelmű, hogy ennek mi az oka. Hallássérüléskor is bizony ott van, hát erre is számos példát tudnánk mondani, tehát nem jól hallja a hangokat, gondoljuk csak el, hogy mondjuk egyik fülünket befogjuk, és a másikra pedig valami zörejeket hallunk, nem is halljuk tisztán, mindaddig, amíg ez nincs orvosolva, akár hallókészülékkel, akár valamilyen beültetett implantátummal, addig ez nem fog jól alakulni, és hogyha nem ismerik föl időben a halláscsökkenésnek a meglétét, akkor ez kitolódik, és mire már a beszédnek indulnia kellene 3 éves korra, a gyerek nem fog beszélni, és lehet, hogy az oka egy hallássérülés, vagy egy halláscsökkenés. A fejlődési késés is valójában egy tünet, ami okozza a kommunikációs nehézséget. Ez egy globális késésre vonatkozik, általában több terület érintett lehet a mozgás, érintett lehet a beszéd, érintettek lehetnek a kognitív funkciók, az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás, ez mind-mind érintett lehet, és valójában ennek az egész komplex fejlődésnek a késése nyilvánul meg, ami miatt a kommunikáció is késik. Beszédpraxia, ez is előfordul, mint kommunikációs nehézség, nagyon kis hányadában ugyan, ez egy olyan tünet, amikor az agynak bizonyos területei nem tudnak megfelelő ingereket továbbítani a kifejező beszédszerveinkhez. Tehát, hogy az idegpályák révén jelentkeznek ezek a problémák, és valójában a beszédszervek nem tudnak beindulni, nem tudnak mozogni, és emiatt történik a kommunikációs nehézség, egyáltalán a kiejtés nehézsége. Ugye nehezen érthető hangok a következményei, esetleg halkbeszéd, összemosódott kifejezés, tehát ez mind megnyilvánulhat. És egy utolsó ilyen típusa lehet, vagy hát sorozat, vagy felsorolása ennek a kommunikációs nehézségnek, ez az agyi bénulás. Azt tudjuk ugye a szakirodalomból, hogy van a Wernicke és a Broca terület az agynak, ezek a beszéd központokért felelős terület, agyi területek. Egyik az észlelésért inkább, a másik a produkcióért felel, és hogyha ezeken a területeken bármilyen sérülés merül fel, legyen az szerzett, vagy genetikailag, vagy öröklődött, akkor viszont maga a kommunikáció is nehezített.

0: Kurcinák Kis Szilvia, gyógypedagógust, logopédust, Zórát Cservenyák Anetta kérdezte.
1: Maga az előadásod az ezekről a kommunikációs nehézségeket kiküszöbölő, vagy a kommunikációt segítő kártyákról szólt. Mondd el akkor, hogy milyenek ezek a kártyák, hogyan használhatóak, illetve hogyan segítenek egyes esetekben, amikor a kommunikáció nehézsége felmerül.
2: Kezdjük az elején, amikor mi az iskolában dolgoztunk, mert ugye ez a 12 fős csapat, gyógypedagógiai csapat nem csak a mi iskolánk diákjait látja el, hanem Óbecse község területén közel 200 diákot. És szembesültünk azzal a problémával, hogy egyre több a kommunikációs nehézséggel küzdő gyerek, egyre magasabb a száma a logopédiai eseteknek, és hogy ezt valahogy sürgősen, de gyorsan orvosolni kell. És összeült a csapat, és kitaláltuk azt, hogy akkor még az iskolában nem minden egyénnél használtuk ezeket a kártyákat, de kitaláltuk azt, hogy jó, akkor ezt bevezetjük a tanítás menetébe, és fölismertük annak a fontosságát, hogy nem csak az autista gyerekeknél sikerül nagyon jó eredményeket elérni ezek használatával, hanem viszont azoknál a gyerekeknél is, akiknél tényleg kommunikációs nehézség áll fenn, legyen az egy mentális érintettség, legyen az egy bármilyen szorongás, legyen az egy verbális kifejezőkészség, bármi, ami érintettséget jelent. És igazából, mivel mi egy speciális intézmény vagyunk, nálunk nagyon sok mentálisan érintett gyerek is jár az iskolába, és velük is kipróbáltuk ennek a kártyarendszernek a használatát, és működött. És most ott tartunk, hogy ezt a kártyarendszert, amiről majd mindjárt részletesebben beszélni is fogok, a tanórák keretein belül is használjuk. Sokkal könnyebb a gyerekeknek követniük a napi teendőket, a tanítási órákat, magukat a tanítási óráknak a menetét, tehát kártyarendszerrel ezt értsék úgy a hallgatók, hogy mutatjuk kártyával, hogy most akkor matematika óra következik. Kártya, egy kis kép, egy számos kártyát fölteszünk a táblára. Első feladatom az, hogy előveszem a matematika füzetet, egy füzettel illusztráljuk. A következő feladat, kiveszem a ceruzát és a radírt, vagy a tolltartót, előveszem. A következő feladat, nem tudom én most, számolunk, vagy kockákkal játszunk, valamilyen képpel illusztrálom. Utána feladat kerül a füzetbe, képpel illusztrálom. Utána gyakorlatba viszem át azt a tanítási egységet, illusztrálom. Tehát, hogy minden aktivitásnak, ami egy tanóra keretein belül zajlik, valamilyen képpel illusztrálunk. Ez, hogy ilyen úgynevezett alátámasztás van, vizuális alátámasztásra van lehetősége a gyerekeknek, ez nagyon jó módszernek bizonyult. És aztán ugye ez megindult ez a folyamat. Kutakodtunk azon az útvonalon is, hogy hány autista van nálunk. Erről is azért hadd ejtsek egy-két gondolatot. Sajnos Szerbiában nagyon nehéz diagnózishoz jutni. Magyarországon ez egészen másképpen zajlik, mert egyrészt nem szívesen teszik meg ezt az orvosok, hogy megbélyegzik az egyéneket, másrészt meg a szülők részéről is egy nagyon nagy ellenállás van e tekintetben, mert sokszor nem fogadják el a helyzetképet. És akkor mondjuk mi egy 50 fős, most mondtam az előbb, hogy 200 gyerekkel dolgozik a csapatunk, ebből 50-en körülbelül autisztikus tünetekkel rendelkeznek, de mondjuk az 50-ből lehet, hogy mindössze 5-nek van papíron diagnózisa, hogy tényleg az, de mi látjuk a tüneteket, és egyszerűen muszáj beemelni ezeket a vizuális szimbólumokat, kártyarendszereket ahhoz, hogy működőképes fejlődési menetet tudjunk biztosítani. Számos előnye van ezeknek a kártyáknak, és akkor térjünk rá egy kicsit a használatukra. Előnye az, hogy amíg a kimondott szó elhangzik, addig a kártya ott van, és nem tűnik el. És mindaddig, amíg nem teljesíti a gyerek azt a feladatot, amit a kártya mutat neki, addig nem veheti le a tépőzáras kis tábláról, nem teheti el a zsebes fali táblának a zsebecskéjébe, nem dobhatja be a dobozba, számos ugye módszerrel dolgozunk ezzel. És nem mellékes az, hogy könnyebbé válik a megértés, mert amíg ott látja maga előtt azt a képet, addig egyértelművé válik számára, hogy nem szaladhatok kockázni, vagy nem mehet ki vécére, vagy nem uzsonnázhatok mindaddig, amíg a feladatot nem teljesítettem. Nagyon fontos azt is megemlítenünk, hogy miközben a kártyák használatát ugye mi napi szinten forgatjuk, nem mindegy, hogy milyen gyerekkel, milyen típusú kártyát használunk. Ezeknek a kártyáknak, vagy ezeknek a képecskéknek, csak most így nagyon egyszerűen fogalmazva, számos formája lehet. Vannak azok a képek, amik fényképekkel illusztrálják a tárgyakat, az eseményeket, a diák otthoni környezetét. Most megint csak, hogy értse a hallgató. Konkrét fénykép a családi házról, konkrét fénykép anyuka arcáról, konkrét fénykép a legkedvesebb játékomról. És ezek ilyen laminált, plastificírozott kis képecskékké alakítjuk őket, ugye ez nyilván azért kell, hogy tartós legyen, mert sokszor forgatjuk, többször használjuk. Vannak azok a gyerekek, akik csak így tudnak működni. Vannak azok a gyerekek, akiknél egészen le kell butítani ezeket a képeket. Itt használjuk a piktogramokat, vagy az illusztrációkat. Ugye a piktogramok a néhány vonalcsíkból alkotott kis egyszerűsített rajzok, illetve a színes rajzok, de már ott is sokszor problémát jelent az, hogy ha mondjuk egy házat illusztrálok, hogy rajzolok rá kéményt, ne rajzoljak kéményt, nyitva van az ablak, csukva van az ablak, van tégla, nincs tégla, milyen színű. Szóval, hogy nagyon fontos az, hogy egy autistánál például nagyon le kell egyszerűsíteni a dolgokat, mert belemászik a részletekbe, és sokszor az kibillenti őt és zavarja. És vannak azok a képecske formák, vagy képecske fajták, amik együttesen jelenítik meg a képet és a hozzátartozó szót. Ez azért fontos, mert a későbbiekben, amikor majd már a gyerek ugye nől és fejlődik, és mondjuk akár fölsőbe kerül, lehet, hogy sikerül elsajátítani az olvasás technikáját, akkor ha egy házikót mutatok, ő már talán lehet, hogy elvontabban is tud majd gondolkodni olyan tekintetben, hogy a házikó jelentheti az otthonomat, jelentheti az iskolát, jelenthet egy másik intézményt, mondjuk egy színházat vagy egy mozit, de hogyha alatta írja, hogy otthon, szóval, akkor biztos tudni fogja, hogy az az otthona.
1: De ez egyénfüggő egyébként, hogy milyen fajta képecskéket használtok?
2: Egyénfüggő. Ez teljesen egyénfüggő, ezért is nagyon fontos az, hogy amikor a logopédiai, vagy hát egyáltalán csak mondjuk azt, hogy

0: gyógypedagógiai fejlesztés elkezdődik, különösen az autista gyerekeknél, az nem egy gyaloggalopp. Tehát, hogy az egy nagyon összetett folyamat.
1: És hosszadalmas.
0: És hosszadalmas. Így van, egy nagyon hosszadalmas folyamat. Tehát mi még ezeket a kártyarendszereket, még most is csak azt mondom, hogy kísérleti fázisban használjuk, mert van osztály, ahol bevált nagyon jól, és pillanatok alatt ráéreztek a gyerekek, és jól tudja használni a tanítónő vagy a tanár, és van olyan osztály, ahol egyszerűen még mindig szenvedünk. De az a tapasztalat, hogy egyre inkább nő azoknak a diákoknak a száma, akiknél ez szükségessé fog válni. Ha most így nagyon lebontom az osztályok összetételét, minden osztályban van legalább egy olyan diák, akinél ez szükségessé válik. És az, hogy milyen kártyarendszert használjunk, ezt a gyógypedagógus dönti el. Nyilván kell egy csapat, aki együttesen az észrevételeit, a hozzászólásait megteszi a gyerek fejlődésének, vagy a mindennapi tevékenységei után. A szülő is nyilván itt nagy szerepet játszik. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk egyébként a szülők bevonására ezekben a ilyen terápiás formáknál, mert nagyon fontos az, hogy nem elegendő csak az iskolai keretek között használni ezeket a kártyákat, tehát ugyanúgy meg kell tanítani a szülőket is ezt jól használni, hogy mi eredményes munkát tudjunk fölmutatni egy x idő után, egy év, két év, nyolc év után, amikor a gyerek kikerül az iskolából.
1: Tehát nem csak az iskola szintere az, hogy ott használja, ez mindig nála kell, hogy legyen, vagy csináltok egyet otthonra, meg egyet az iskolába, vagy ez hogy néz ki, hogy hordja haza, vagy?
0: Először is úgy működik, hogy iskolai szinten, tehát ezeken a fejlesztő órákon meg kell tanítani a gyereket a kártyarendszer használatára, hogy ezt egyáltalán hogy is használjuk. 2-3 képecskével szoktunk kezdeni. És akkor mutatom most például, hogy nagyon, nagyon egyszerűen meséljem el ezt a történetet. Van egy kép, amin a kisfiú kiabál. A mellette lévő képen a kisfiú szépen ül a székén és figyel a tanárra. És amikor például rohama van egy autista gyereknek, akkor mutatjuk neki a képet, hogy nem kiabálunk és nem ütögetjük magunkat és nem zavarjuk az órát, hanem a pozitív képet mutatjuk fel, hogy látom, most így kell viselkedni. Tehát most ez csak egy példa volt mindarra, ahogyan mi ezt elkezdjük úgymond tanítani a gyerekeknek, és amikor két kép közül meg tudja tanulni azt, hogy magát a választás lehetőségét fölismeri, hogy aha, most akkor én így csináltam, és em így kellene, vagy éppen ki tudom választani a két kép közül, hogy most a kockával játszanék, vagy a labdákkal szeretném folytatni a tanórát, mert van rá lehetőség, akkor haladunk tovább, és amikor megtanítjuk a gyereknek egy tanórán belül az aktivitások sorrendjét, úgymond a tanórai rutint, majd a napi rutint, akkor jön az, hogy beemeljük a szülőt.
1: Tehát nem előbb... a nulláról kezdjük,
0: nem,
1: a szülővel.
0: Nem, kezdjük. Nem. És amikor már a gyerek tudja azt, hogy a kártyarendszer hogy működik, akkor van az, hogy kérjük a szülőt arra, hogy jó, akkor most otthon is kezdjük el a reggeli rutinnal, minden családnál megvan, hogy mik a reggeli rituálénak a lépései, fölkelők, fogmosás, öltözködők, reggelizek, nem tudom, valahol ez kimarad. Tehát, hogy ezeket akár képecske formájában helyezzék valahova. Nagyon fontos az is például, ezek nagyon apró lépések ezek, de nagyon nagynak számítanak egy ilyen esetben, hogy a kézmosásnak milyen sorozatai vannak, tehát, hogy bemegyek a fürdőszobába, megnyitom a csapot, szappant teszek a kezemre, összedörgölöm a kezem, nem tudom, én víz alá helyezem, lerázom a vizet róla, törölközőhöz nyúlok, megtörlöm a kezem. És ezt mind így képecske formájában illusztráljuk. Ugyanígy a szükségletek végeztését, vagy akár, hogyha éhes a gyerek, akkor a hűtőre fogok ragasztani, vagy mágnessel oda teszem, hogy nem tudom, én van a hűtőben a kedvenc ételei, vagy uzsonnára mit szokott, egy gyümölcsöt, egy csokit, egy ropit, egy nem tudom én valami zselét, vagy, tehát amit magvakat, nem tudom, ki mit szokott használni, és akkor a gyerek azt mondja, hogy nem mondja, mert ugye verbálisan korlátolt, rámutat arra, hogy ő most egy banánt szeretne megenni, akkor a szülő tudni fogja, hogy most banánt kell odaadni. Tehát mindaddig, amíg az iskolában az alapokat nem helyezzük le, addig a szülőt nem nagyon szoktuk terhelni azzal, hogy még otthon is. Akkor működnek jól a kártyák, hogyha együttesen tudjuk használni őket, tehát hogyha a szülő is otthon nyilván alátámasztja azt a munkafolyamatot, amit mi elkezdünk az iskolában, és igen, ez akkor hatékony, hogyha saját kidolgozott kártyáik vannak. otthon is, és nekünk is az iskolában. Tehát ez egy együttes munkafolyamatnak a gyümölcse, mondhatjuk így.
2: Még egy kérdésem van. Az én szemszögemből a Martin 3 héttel korábban született, nagyon sokáig sárgaságban volt, és akkor engem ijesztgettek, hogy majd fejlődési nehézségei lesznek, nem fog úgy haladni, stb. És nagyon rá voltam kattanva, nagyon sok könyvet vettem, neten böngésztem mindent, és valahol találtam egy olyat, hogy a rendszer. Tehát az, hogy mi mit követ, hogyha ezt a gyerek megtanulja, akkor biztonságban érzi magát, akkor jól érzi magát, nyugodtabban lesz, stb. És ugye, tehát a szellemileg sérült gyerekeknél, ugye bennük van ez a frusztráció, hogy nincsenek úgy megértve, nem tudják úgy lekommunikálni a dolgokat, de hogyha tudják, hogy van egy rendszer, akkor ők is sokkal nyugodtabbak lesznek. Erről még egy pár mondatot mondj, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek rendszerben éljen, és ez a kártya is segít valójában.
0: Abszolút, ez teljesen így van, és ez mind helytálló, amit most elmondtál, mert ez így van, tehát hogyha neki van egy napi rutinja, vagy van egy iskolai tanórai rutinja, amit neki követnie kell, ahogyan az előbb is említettem az aktivitások menetén, akkor őt nem tudjuk majd, vagy nem lesz dolog, ami kibillenti. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy az autistáknál melléktünetekként jelentkezik az agresszió, a szorongás, a dükitörések, a különböző bizonyos mozgásformák, repkedés, ugrálás, lábujjhegyen járás, tehát hogy ezek mind jelen vannak, és hogyha lehet, hogy számunkra nem is tűnik az föl, hogy most valaki meghegyezte a ceruzát. De hogyha az autistának ez érinti az inger küszöbét, akkor őt egy pillanatra kibillentheti. Vagy meghall egy szirénát, egy autódudát, egy bármit, fölborul egy váza az asztalon, vagy kiborul a táska, vagy valami, ami őt kizökkenti abból a munkafolyamatból, akkor beindulnak ezek a melléktünetek, ezek a mozgásformák, ezek a nem kívánt viselkedésformák, de hogyha ott van a rutin, akkor ő abba kapaszkodik, és a tanár is azt mondja, figyelj csak, nem tudom én, Józsika, még itt tartunk. Próbáljuk csak ezt megcsinálni.
2: És akkor könnyebben.
0: És sokkal így van, sokkal könnyebb őt visszahúzni, sokkal könnyebb visszatartani, a feladathelyzetben tartani őt, és mindaddig úgymond kontrollálni az ő viselkedését, amíg az a szakasz tart. De mondjuk elképzelhető az is, hogy a 45 perces tanórából 15 perc alatt végez a gyerek a rászánt feladatokkal, akkor azt is nagyon fontos megtanítani, hogy akkor szabad aktivitásban ezt is ezt teheted. De akkor azt meg kell engedni. Tehát nálunk ez egy jó, mi még egyszer hangsúlyozom, speciális intézmény vagyunk, mi ezt tudjuk már kezelni. És pontosan tudjuk, hogy tanóra alatt is mikor kell 5 perces szünetet tartani, hogy most pihenőt fújjunk, vagy mikor tudjuk jobban terhelni a gyerekeket, ezt mi látjuk. De egy tipikus iskolában, ahol 20x fős osztályokban dolgozik a tanító, nincs arra idő, se lehetőség, hogy egy sajátos nevelési igényű gyerekkel, hogyha meg még ráadásul érintett valamilyen spektrummal, külön foglalkozzanak. De ilyenkor volna nagyszerű, hogyha az állam támogatná a gyógypedagógiai asszisztenseket, akik ott vannak a tanórán, akik kivihetnék a gyereket, akik miután a Józsika teljesítette azt a 15 perces tanórát, amit rászánt a tanítónő azzal a néhány feladatsorral, akkor a Józsikát kiviheti a folyosóra egyet sétálni, vagy elvonulhat vele a csendes sarokba valami memóriajátékot játszani, vagy éppen azt, amire igénye van a gyereknek, vagy és amivel nem zavarja a tanóra további menetét. De sajnos ez a mi rendszerünkben nem gyakorlott tény, viszont nagyon nagy szükségét látom, és azt gondolom, hogy sokkal előrébb haladhatnánk, hogyha tipikus iskolákban erre lehetőség volna, mert sokszor csak nagyon kevésre van szükség. Sokszor csak egy kis kiegészítésre, mondhatjuk azt, hogy egy kis hátszélre vagy válveregetésre van szükség a tanító megsegítése részéről, hogy az a tanúra az gördülékenyen folyjon, hogy ne történjen megakadás, hogy a gyerek között konfliktusok ne generálódjanak, mert azért most bármennyire is szép, nem szép, vagy bármennyire szépítjük, nem szépítjük a dolgokat, egy sajátos nevelési igényű gyerek egy osztályban azért nem biztos, hogy pozitívan fog kikerülni. Tehát, hogy vannak közösségek, ahol megbélyegzik, kevés az olyan közösség, ahol húzóerőként húzzák a többiek maguk után. Arra nagyon ritkán láttam példát. Inkább az ellenkezője van, hogy megbélyegzik, hogy lefújják, hogy kiközösítik, nem játszanak vele, nem foglalkoznak vele, igen. És ez bizony, hát megbélyegzi az egyént.

0: 11 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdonrészesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Szenátor nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy melyik októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-ig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. A belgrádi sajtóírása szerint a szervezett bűnözés elleni ügyészség eddig több alkalommal is kérvényezte az újvidéki vasútállomás felújításában résztvevő kínai vállalatok felelős illetékeseinek a kihallgatását, de a rendőrség nem tett eleget a felszólításnak. A radarlap szerint az ügyészség tavaly szeptember óta 8 alkalommal fordult a belügyminisztériumhoz ez ügyben. Áprilisban pedig újabb adatbegyűjtésre vonatkozó iratot adtak át, amely összegezte a korábbi kérelmek tartalmát. Az adóhatóságok ígérete szerint sor kerül az illetékesei körükbe tartozó nyomozás lefolytatására. Az Újvidéki Felsőbb Bíróság korábban 6 gyanúsított ellen leállította az eljárást. További 7 személy esetében megerősítették a vádat, de még nem tűzték ki a per kezdetének időpontját. Az Európai Bizottság nem biztos benne, hogy az új magyar kormány idejében hozzájuthat minden zárult uniós forráshoz. A brüsszeli sajtó szerint a bizottság azt javasolta Budapestnek, hogy felveheti a visszanemtérítendő támogatást, de mondjon le a kedvező hitelekről. Ennek lehívása ugyanis jogállamisági feltételekhez van kötve, amelyek teljesítési határideje augusztus végén lejár. A bizottság álláspontja, hogy már nincs elég idő ezek mindegyikén végrehajtására. A magyar média információi szerint a választáson győztes Tisza párt a tárgyalások során a teljes keret felhasználását emelte ki. A helyreállítási terv módosításáról most is tartanak az egyeztetések. A rövidesen hivatalba lépő kabinet fő

0: Célja, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt olyan projektekre hívják le, amelyek hosszú távú befektetést jelentenek. Második szintű prioritás, hogy lehetőség szerint már megvalósult projekteket számoljanak el.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban ma többnyire felhős borult idő lesz, gyenge széllel, helyenként csapadék is valószínű, a hőmérséklet 22 fokig emelkedik. Holnapra hasonló időt jeleznek, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 13 és 16 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Szombaton is marad a borult idő. Vasárnap felszakadozik a felhőzet és ismét felmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek, felhő átvonulásokkal. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották, 11 óra múlt 4 perccel, hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk a déli híradóban.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ledenovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.

Fice Téma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Na, az egészségügyi mozaik második órájába léptünk. Két témával készültem önöknek. Először egy érdekes tanfolyamról szólunk, majd az EPER jótékony hatásáról hallanak egy hangfelvételt a zenei szünet után.

0: Május 20-án indul egy 5 alkalmas edukációs előadássorozat Újvidéken, ahol saját kozmetikumokat is készíthetnek az érdeklődők. Első alkalommal a zsíros, problémás bőr lesz a téma. Magiszter Katona Gábor, kozmetológus és gyógyszertechnológus szakgyógyszerész lesz az egyik előadó, őt kérdeztem az eseményről.
1: Az Újvidéki Gyógyszerészeti Egyetemen Szerbül Farmaceutski Fakultét Noviszált. Már az első szemeszterben, azaz idén ebben az iskolaiban elindultak különböző edukációs programok, fitoterápiából, étrendkiegészítők témájából, és ez azoknak szól, maga ez az edukációs program 5-6 alkalmat foglal össze, azoknak szól, akik szeretnék továbbképezni magukat, de nincs idejük, vagy energiájuk egy egész specializációt, szakosítást beírni, vagy ugye egy mesterszakot, mégis szeretnék magukat professzionális szinten, professzionális körülmények között képezni, továbbképezni magukat, hiszen ez az edukáció is, maga ez a kozmetikumokkal, illetve kozmetikum készítéssel, készítsd el a saját kozmetikumot címen, ez a képzés is az egyetemen, az Újvidéki Gyógyszerészeti Egyetemen fog lezajlani.
0: Kinek szól a program?
1: A program hivatalosan gyógyszerészeknek, kozmetikusoknak, technológusoknak szól, de igazából mindenki részt vehet rajta, akit érdekel maga a kozmetológia, kozmetikum készítés, hiszen az alapok elsajátítása az egy előadás kereteiben fog lezajlani, de utána maga a kozmetikumoknak a készítése, illetve a saját kozmetikumnak a készítése az nagyon egyénre szabott lesz, attól függően, hogy kinek milyen a képzettség, az előtudása, úgy fogjuk individualizálni magát a képzést. Azért is érdemes minél előbb jelentkezni, mert a résztvevőknek a száma pont ez miatt korlátozott, hogy mindenkivel külön is tudjunk foglalkozni az egyetemen. Én fogok előadni, illetve kolléganőm Slajana Vojvodic.
0: Mesélj arról egy kicsit, hogy hogy fog kinézni egy-egy ilyen alkalom.
1: Mint ahogy az előbb említettem, az első alkalom egy 3 óra hosszás bemelegítő lesz, itt beszélni fogunk a bőrnek a különböző sejtjeiről, citológiáról, egy kis élettanról, ugye meg kell tudnunk azt, fel kell elevenítenünk, vagy meg kell ismernünk a bőrnek a természetes működését, azért, hogy meg tudjuk érteni, az, hogy mi zajlódik akkor, hogyha kialakul például a pattanás, a túlságosan zsíros bőr, ez fogjuk ugyanez a terminuson belül, a 3 óra hosszában, azaz korélettannal is fogunk foglalkozni a pattanásoknak a létrejöttéről, mik okozzák magát a pattanásos zsíros bőrt, és ezt is azért tanuljuk, ugye, vagy ismételjük át, hogy tudjuk őket kezelni. A 3. részében ugyanennek az előadásnak különböző aktív hatóanyagokról fogunk beszélni, milyen kozmetikumokat keresünk, milyen aktív hatóanyagokkal, és mind a 3 altémát azt ugye az első alkalommal azért ismételjük át, azért tanuljuk meg, azért alapozzuk meg, hogy azután célzott kozmetikumokat tudjunk készíteni erre a bőr problémára. Maga a képzés, mint ahogy említettem, az Újvidéki Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszertechnológiai és kozmetológiai laborjában fog zajlani. Az elméleti előadás is az egyetemen fogjuk megtartani, és hát utána ugyanazokkal az eszközökkel, mint amilyen eszközökkel igazából a diákok, a gyógyszerésztan hallgatók is rendelkeznek patendulával, paténával, pisztillussal, analitikai mérleggel, úgynevezett unguátorral, olyan géppel dolgozunk, ami direkt a krémek elkészítéséhez szükséges, az egyetem még dispergátorral is rendelkezik, tehát hogyha olyan krémet kell előállítanunk, ahol nem elég például csak keverni az adott alapanyagokat, hanem nagyon apró szemcseméretet kell elérnünk, olyannal is rendelkezünk többel is, úgyhogy azért is várjuk a jelentkezőket. Azoknak is érdekes lehet, akik már gyógyszerészettel foglalkoznak, gyógyszertechnikusok, kozmetikusok, lehet, hogy már jártak hasonló laboratóriumban, de azoknak is nagyon nagy szívvel tudom ajánlani, akiket mindig vonzott ez a világ, de még nem volt lehetőségük arra, hogy ilyen körülmények között készítsék el a saját kozmetikumokat.
0: Melyek a leggyakoribb tévhitek a zsíros bőr ápolásával kapcsolatban?
1: A zsíros bőr kezelésével kapcsolatban elég sok tévhit van. Szerintem a legfontosabb 2 tévhit az az, hogy a zsíros bőr az ugye nagyon zsíros, ez miatt nagyon agresszívan kell tisztítani. Maga a pattanásos, zsíros bőr az egy gyulladt bőr, úgyhogy nem érdemes agresszívan kezelni, illetve például azt is el fogjuk mondani az edukáció keretein belül, hogy milyen biokémiai folyamatok zajlódnak le akkor, hogyha túl agresszíven tisztítjuk a bőrt, túl gyakran tisztítjuk le a bőrt, annak a bőrbarrier rétegét, hiszen a szervezetünk így is túl sok fagyút termel, hogyha ezt állandóan letisztítjuk, akkor azt a jelzést küldjük a szervezetünknek, hogy termeljen még nagyobb mennyiségű fagyút. Úgyhogy, ha például valakit érdekel a pattanásos zsíros bőrnek a kórélettana, szeretne hallani arról is, hogy ezek a dolgok miért alakulnak ki, miért használjuk azokat az aktív hatóanyagokat, amelyeket használjuk, ok-okozati kapcsolatokat szeretne felállítani, meg szeretné tudni ennek a hátterét, azoknak is javaslom például ezt a képzést. És hát a második még nagyobb tévhit az, hogy a zsíros bőrre nagyon nehéz megfelelő nappali krémet találni, azaz olyan terméket, amiben valamilyen UV-szűrő van. Védeni kell a pattanásos bőrt, hiszen sokszor, hogyha a beteg nem védi a bőrét megfelelő módon, akkor alakulnak ki például a különböző foltok, illetve maga az UV-sugárzás hozzájárul a pattanások után kialakult barnás foltokhoz, hiperpigmentációkhoz. És például az edukáció keretein belül egy ilyen nappali krémet is el fogunk készíteni mindenféleképpen.
0: És hogyan fog felépülni ez az 5 alkalom? A továbbiakban miről lesz szó?
1: Az első előadás után még 3-szor találkozunk, ugyanúgy az egyetemen 3 óra hosszára, amely 3x3 óra hossza alatt már meglévő formulációkat fogunk elkészíteni. Ide tartozik például egy micellás víznek az elkészítése, amiben olyan hatóanyagok vannak, úgy lesz megformulázva, hogy direkt zsíros bőrre megfelelő legyen, akkor el fogunk készíteni egy arclemosó gélt is, hiszen ezek is nagyon populáris termékek. A második alkalommal 2 szérumot fogunk elkészíteni, egy könnyebb, vizesebb állagú szérumot nappalra, illetve egy magas hatóanyagtartalmú szérumot estére, harmadik alkalommal pedig ugye egy fényvédő terméket, egy nappali krémet, illetve egy olyan megfelelő hidratáló krémet fogunk estére elkészíteni, ami nem fogja elsírosítani a bőrt, és minden, még a legzsírosabb bőrű emberek is imádni fogják ezt a terméket. Ez a 3 alkalommal úgy lett maga a koncepció kialakítva, hogy egy egész nevezzük úgy skincare rutint, azaz bőrápolási rutint haza tudjanak vinni a résztvevők. Úgyhogy ezeket a termékeket természetesen nem csak elkészíteni fogjuk, hanem ezeket a termékeket használni is lehet majd, haza lehet őket vinni. Mint ahogy említettem, előképzettségre nincs szükség. Gyógyszertechnikusokat, kozmetikusokat, gyógyszerészeket, technológusokat, de minden olyan szemét várunk, aki már például TikTokon, Instagramon, különböző social media felületeken skinfluencereket néz, érdekli a téma, és szeretné elkészíteni a saját termékét is, és hát elfelejtettem megemlíteni az 5. utolsó alkalmat, amikor találkozunk, az 5. alkalomra el lehet készíteni egy koncepciót a saját kozmetikumokkal kapcsolatban, egy terméket ki lehet találni, akár azok alapján, amiket az előző alkalmak során a résztvevő kap, vagy hogyha már van egy formulációja, akkor azt be tudja mutatni, csoportosan együtt megpróbáljuk azt tökéletesíteni. Én, mint formulációs szakember pedig itt vagyok, hogy a megfelelő helyes útra tereljem magát azt a formulációt, és utána az utolsó lépésként pedig a résztvevők hát egyfajta tudáspróbán fognak részt venni, azért, hogy bebizonyítsák azt, hogy maga a kurzus az hasznos volt, hogy tudást sajátítottak el, hiszen a végén kapni fognak erről a képzésről egy diplomát is.
0: Kinek ajánlanád leginkább ezt a képzést?
1: Akinek megjött a kedve elkészíteni a saját kozmetikumát, formulációkkal foglalkozni, krémeket keverni, szérumokat, micellásvizet, azoknak a jelentkezését várjuk nálam, Katona Gábornál, illetve az Újvidéki Gyógyszerészeti Egyetemnek a titkárságán, e-mailben vagy telefonban, azaz még egyszer említeném, Farmaceutski Fakultét, Novi Sad.

0: Az eper vagy más néven szamóca rendkívül egészséges, alacsony kalóriatartalmú gyümölcs, amely magas C-vitamin, antioxidáns és rost tartalma révén erősíti az immunrendszert, de ez nem minden, mondja Kovács Fanni dietetikus, őt hallják.
1: Az eper az egyik legkedveltebb tavaszi-nyári gyümölcsünk, és dietetikus szemmel is kifejezetten jó választás. Alacsony az energiatartalma, ugyanakkor gazdag C-vitaminban, folátban, valamint antioxidánsokban, például flavonoidokban és antaciánokban. Ezek az anyagok a szervezet gyulladásos folyamatait képesek csökkenteni, és segítenek az oxidatív stressz elleni védekezésben. Rendszeres fogyasztása kedvezően hathat a szív- és érrendszerre, támogathatja a vércukorszabályozást és az immunrendszer működéséhez is hozzájárul. Emellett magas a víztartalma, több mint 90%, és alacsony a kalóriatartalma. 100 g friss eperben körülbelül 30-32 kalória van, ha kiszámoljuk, ez 250 g eperben 75-80 kalória, míg fél kiló eperben 150-160 között van. A benne található rostoknak köszönhetően jól telít, és amit még meg lehet említeni, hogy alacsony a glikémiás indexe, így nem dobja meg hirtelen a vércukorszintet, ezért inzulinrezisztenciában vagy diétában is jól használható. Bár az eper már koratavasztal megjelenik a boltokban és piacokon, a természetes szezonja inkább májusra tehető. A korábban kapható eprek jellemzően fóliás termesztésből vagy importból származnak, és gyakran még nem teljes érettségben szedik le őket a jobb szállíthatóság miatt. Táplálkozás élettani szempontból ezek az eprek is értékesek, tehát tartalmaznak C-vitamint, rostot és antioxidánsokat, ugyanakkor a beltartalmi értékük nagyban függ az érettségi állapottól. Tehát a teljesen beérett, napfényben érlelt eperben általában magasabb a polifenol és antioxidáns tartalom, és a C-vitamin szintje is kedvezőbb lehet. Emellett az ízélmény sem elhanyagolható, a szezonális eper jellemzően édesebb, aromásabb, míg a korai változatok sokszor savanykásabbak, vizesebb állagúak. Ez részben abból adódik, hogy kevesebb idő jut a természetes cukrok és aromaanyagok kialakulására. Tehát ha a cél a maximális tápanyagtartalom és élvezeti érték, akkor érdemes megvárni a szezon csúcsát, és lehetőség szerint helyi érett gyümölcsöt választani. Fontos azonban megemlíteni, hogy az eper egyeseknél allergiás reakciót válthat ki, különösen pollen allergiások esetében. Nagyobb mennyiségben fogyasztva pedig érzékenyebb emésztőrendszernél okozhat enyhébb hasi panaszokat is. A fagyasztott eper nagyon jó alternatíva lehet, hiszen a legtöbb értékes antioxidáns megmarad benne, tehát bátran ajánlom, és ez egyébként a legtöbb gyümölcsre és zöldségre igaz, tehát nem kell félni a fagyasztástól. Esetleg a C-vitamin mennyisége tud némileg csökkenni. A feldolgozott formák, például lekvárok esetében viszont számolni kell a hozzáadott cukorral és a hőkezelés miatti tápanyagveszteséggel. Összességében az eper egy igazán jó választás, én nagyon szeretem, a legtöbben nyugodtan beilleszthetik a mindennapi étrendjükbe, és érdemes kihasználni a szezonját, amikor a legfinomabb és a legtöbbet is adja tápanyagban.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért az e-heti egészségügyi mozaikba. Ma az első órában a Kurcinák Kis Szilvia gyógypedagógussal, logopédussal készült beszélgetést sugároztuk. Ezt követően arról szóltunk, hogy május 20-án egy 5 alkalmas edukációs előadássorozat indul Újvidéken, ahol saját kozmetikumot is készíthetnek az érdeklődők. És végül dietetikust kérdeztünk az eper jótékony hatásairól. A munkatársak nevében Fice Tíma köszöni meg hallgatóink figyelmét, műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs/hu honlapon, a hangtárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szombat éjjel 1 óra után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

Emanci, a női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban.

Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Akik velünk tartottak az elmúlt hetekben, azok hallhatták a zentai születésű Kovács Vecei Fanni színművésznővel készült beszélgetésünk első két részét. Ma elérkezünk a záró akkordhoz. A Budapesti Karinti Színház ifjú munkatársa mesél szakmáról, önbizalomról, a lelki egészség fontosságáról, tervekről és vágyakról, de szó lesz arról is, mit jelent számára a Sós Imre pályakezdő díj, amivel a közelmúltban tüntették ki. Tartsanak velünk!

0: A kritika vagy a visszajelzés az hogy tud rád hatni? Az mennyire befolyásolja a mindenről, magadról, előadásról alkotott véleményed?
1: A negatív kritika az nyilván nagyon építő jellegű, tehát én nagyon örülök, hogyha elmondják őszintén, hogy mit gondolnak. Persze először akkor elásom magam, és azt érzem, hogy, hogy akkor az egész hiába való volt. Nem, viccelek. De hogy tényleg meg tud viselni, de azt érzem, hogy tudok belőle felállni. A pozitívakkal, most például nagyon furcsán éreztem magam a Lilion bemutatója után, mert nagyon dicsérték, és nagyon sok pozitív visszajelzés jött, és folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy de miért vagyok szomorú, de miért vagyok most szomorú, és miért azt látják rajtam, hogy egy ilyen nagy buborék van így rajtam, és hogy valahogy nem vagyok felszabadult és boldog, és mondtam, hogy nem tudom. Tehát, hogy persze örülök a pozitív dolgoknak is, de valahogy nehezen tudom azt így elhinni, és azt így befogadni, hogy Oké, az úgy volt jó, ahogy volt, mondjuk a monológ, vagy nem tudom, tehát a Liliomban nekem az egyik legnehezebb rész, és hát egyébként meg azért néha el lehet hinni, szerintem. És néha az is tud előre vinni, hogy nem azzal indítani neki, hogy jaj, úristen, ezt most nem fogom tudni úgy megugrani, hanem hinni saját magunkba, és eldönteni, hogy na, oké, ez így jó lesz. És nem a külső dolgokra hallgatni, hanem a belső saját intuíciónkra. De hát ez is meló. Minden mindig aktív meló mentálisan magunkba.
0: Szerintem az idézőjelben kívülállók, vagy azok, akik csak nézői a színháznak, és soha nem voltak aktív résztvevői, vagy alkotó emberek, vagy nem láttak belülről egy próbafolyamatot, azok lehet, hogy úgy képzelik el a színészeket, hogy mindenki önbizalommal teli, és vonulnak, és nincs megállás Hollywoodig, vagy éppen csak azért van néha megállás, mert máshol van kedvük szünetet tartani és megpihenni, vagy túl sokan vannak ezen az úton. De lehet, hogy most sokan meglepődnek ezeken a kérdéseken, ezeken a bizonytalanságokon, amikről beszélsz, ami nem csak egy-egy próba folyamat alatt néha jelenik meg, hanem szerintem ennek a szakmának, vagy ennek az útnak a szerves része. Az önismeret, az mennyire fontos a számodra?
1: Hát nekem nagyon. Nagyon sokáig én például nem akartam elmenni pszichológushoz, meg volt bennem egy ilyen dac, hogy én majd megoldom saját magamnak mindenféle problémáimat, és én majd kitalálom, majd én azt tudom, hogy az miért van és hogy van, és így éltem az életemet, aztán hát csak elmentem. És hát nagyon-nagyon sokat segített nekem, vagy azt érzem, hogy a szakmába is elkerülhetetlen, hogy ismerjük a saját határainkat egyáltalán, a saját érzelmi útjainkat, és hát nálunk a színházban is van mentálhigiénés szakember, aki foglalkozik a csapattal, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én azt igazából kötelezővé tenném egyetemeken is, és színházakban is, hogy legyen egy ilyen ember, akihez lehet fordulni akár csoportosan, vagy akár egyénileg, mert valahogy olyan megnyugtató, amióta ő ott van nálunk a színházban is, és volt is az egyik próba folyamattal kapcsolatban egy ilyen pár alkalmas önismereti utazásunk, ő így hívta ezt, és hát nagyon-nagyon hasznos volt, mert az egy nehéz próba folyamat volt, ezt szeptemberben kezdtük el próbálni, ez Florian Zeller a fiú című darab, és Ilja Bocsárnikovsz rendezte, és valahogy nagyon érzelmileg is sok mindenen mentünk ott keresztül, ott maga a rendező is, tehát hogy neki is voltak ilyen-olyan nehézségei, amit nyilván nem mondott el nekünk, csak így érzékelhető volt, hogy ott mindenkiben munkálkodik valami, amivel kellene dolgoznia, nem feltétlen pozitív hatással a próba folyamatra, de valahogy mégis egy olyan előadást tudott születni, amit nem szabadott mondjuk félbehagyni, vagy ott még megfordult az is a fejünkbe, hogy nem fogjuk bemutatni. De végül szerintem egy nagyon jó döntés lett, hogy azt végül megcsináltuk, és például az előadás után vannak ilyen közönségtalálkozók, vagy ilyen feldolgozó foglalkozások, amiket így közösen tartunk, vagy hát igazából a mentálhigiénés szakemberünk Panyi Ágnes tartja a színházban, így a nézőkkel karöltve, de hogy mi is így ott vagyunk, szóval inkább egy ilyen beszélgetés az egész. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne hagyjuk mondjuk paffon a nézőket, hogyha esetleg olyan témájú darabot látnak, és hogyha esetleg valakinek van rá szüksége, akkor egy ilyen beszélgetés alatt ki tudja mondani magából azokat a dolgokat, amik még őt így foglalkoztatják, és úgy menjen haza, hogy akár valami már így feloldódott. És hát szerintem magába a színészetbe, mivel nagyon sokat rakunk bele magunkból, ezért muszáj, hogy valamennyire ismerjük a saját érzelmi világunkat, úgymond, és hogy úgy tudjuk használni a saját testünket, saját lelkünket, úgy tudjuk kitenni mások elé, hogy azt tudjuk pontosan használni szerintem, és ne pedig vakon valahogy valami panelt mondjuk előhozunk, és aztán lehet, hogy az a saját egészségünkre nem olyan hatással van, hanem minden tudatosan csinálni. Szerintem ez amúgy egy fontos része a színészetnek.
0: Te látod kívülről magad? Akár amikor dolgozol, akár amikor játszol?
1: Nem. Nem, és azt érzem, hogy nekem jobb is, hogyha csak belülről látom magam, vagy hogyha belülről azt érzem, hogy jó úton vagyok, vagy jó felé megyek, akkor inkább maradok saját magamban, mint hogy ezt mondjuk kívülről valaki, nem tudom én, fölvegye és megmutassa, hogy látod, hogy ott mit csinálsz, mert akkor biztos, hogy mást látok én, mint az, aki ezt az egészet kívülről látja. És szerintem ezért fontos egy jó rendező, aki érzékenyen tud mondjuk színészt vezetni, mert ő ugye végig kívülről látja az egészet, tehát hogy szerintem olyan dolgokat tud akkor ő összerakni, meg olyan dolgokat tud finom hangolni, amiket lehet, hogy belülről nem tudunk érezni. De én nem is szeretem magam kívülről látni, hallani. Valahogy az nekem nem megy még, de biztos, hogy ez is egy állomás még, és lehet, hogy majd egy pár év önismeret után azt is meg tudom lépni, hogy visszanézzem magam, mert egyébként azért fontos dolog. Hát az biztos, hogy én máshogy látom magam, mint mások. Szóval ezáltal nem is lesz egy a vélemény szerintem soha.
0: És mi van akkor, hogyha olyan rendezővel találkozol, aki, hát nem azt érzed, hogy jól vezet, vagy pontosan azt érzed, hogy nem jól vezet, vagy valami miatt nem tudtak egymásra hangolódni, vagy nem egy nyelvet beszéltek. Volt már ilyen találkozásod?
1: Volt, és az is ilyenkor szerintem buktatópont lehet, hogyha ő viszont azt érzi, hogy mi nagyon értjük egymást. De hát akkor muszáj megcsinálni magamnak. És ott van a nehézség szerintem, hogy lehet, hogy én azt magamba úgy érzem, hogy akkor én kitalálom magamnak a dolgokat, vagy én akkor tényleg mindent abból fogalmazok, amit én gondolok, és ahogy én érzem, de attól az kívülről nem biztos, hogy úgy fog működni, ahogy annak működnie kell. Szóval én valahogy szeretek saját magamból kiindulni mindig, és az mindig nekem egy nehézség, hogyha valamit külsőségek alapján kell inkább megfogalmazni. De hát, hogyha nem jutunk dűlőre valahogy a rendezővel, akkor valahogy tényleg úgyis az lesz, amit én csinálok, szóval úgyis én fogok kiállni a színpadra. De én általában ilyenkor nem konfliktusba megyek át, hanem csöndesen csak csinálom, ahogy én jónak látom, és aztán valahogy ez így engedve van. Azt érzem, hogyha már így volt ilyen pár példa, úgyhogy... De szerintem ezzel sokan így vannak, vagy nem tudom, hogy akkor megcsinálják maguknak. Hát ezt sokan is tanítják, hogy nem mindig lesz olyan rendező, aki fogja a kezedet és vezet végig a szerepeden, és minden mondatnál az van, hogy hogy megmondja, hogy mit csinálj és hogy csináld, hanem az is lehet, hogy a szöges ellentétét. Persze, hát nyilván akkor is meg kell csinálni, csak többet oda tenni akkor magadból, vagy a te saját ösztönös gondolataidból, vagy érzelmeidből.
0: És biztos, hogy valahol itt van a kulcs, hogy azért a színész az, aki a végén ki fog állni a színpadra, és a bőrét a vásárra viszi minden este, sőt, hát a lelkét teszi oda a nézőknek. I got life, mother. I got life, sister. I

0: Ez a kívülről visszanézés, hogy még nem szereted magad kívülről visszanézni, ez azt jelenti, hogy mondjuk a film az távol áll tőled, a filmezés?
1: Forgattam már pár sorozatban például, vagy kisfilmekben, de valahogy nem is talált úgy meg, de én se nagyon találtam meg magamban azt az érzést, hogy ezt így nagyon élvezném. Volt egy-egy pillanat talán, amikor jól éreztem magam, de nem lettem ebbe szerelmes, és látod, nem is kilincselek nagyon, hogy szeretnék forgatni, vagy nem nagyon telefonálgattam ilyen ügybe se. Nagyon kevés casting direktornál is vagyok így bejelentkezve, és tényleg nem érzem magamba azt, hogy nagyon vonzanám én a kamerát, de fordítva se. Szóval én inkább tartom magam színpadi, színházi színésznek, vagy hát ha lehet ilyet mondani, még olyan nehezen mondom magamra egyáltalán azt, hogy színész, nem is szoktam, de inkább a színház vonz, mint maga a kamera, úgyhogy pont valószínű azért is, mert nem szeretem magam visszanézni, és nem látom magam úgy, hogy én nagyon lennék való a kamera elé, valahogy nem talált ez még így meg, és nem is baj.
0: A Karinti Színháznál vagy most már harmadik éve. Mondjuk el tudod képzelni azt, hogy itt leszel még 50 évig, hogy innen mész nyugdíjba, vagy van benned vágy arra, hogy mondjuk más társulatokat kipróbáljál, esetleg szabadúszszál, valami teljesen más stílusban mozogjál, vagy más városban éljél.
1: Én bennem mindig volt egy ilyen vágy, hogy a szabadúszást szeretném kipróbálni, és pont azért, mert nagyon sok mindenkivel szeretnék még így összetalálkozni, együtt dolgozni, és ez szerintem máshogy nem lehet csak szabadúszóként. Nyilván kényelmes egyébként az én helyzetem most, mert picit olyan, mint hogyha tehát, hogy van egy biztos bázisom, van egy pici társulat, akikkel együtt dolgozom, viszont nagyon sok vendég jön különböző előadásokba, ezáltal nagyon sok új arccal találkozom, és nagyon sok új emberrel dolgozom. Tehát picit így megtörténik velem mind a kettő, és még utaznom sem kell hozzá. De engem vonz egyébként az, hogy valahol máshol is dolgozni, de úgy, hogy közben mondjuk megmarad a társulati létezés. Nyilván én szeretem magam biztonságban tudni, akár így anyagilag, vagy hát, hogyha már így megszeretem a kollégákat, akkor utána nagyon nehéz tovább lépni. Szóval azért a Karintiba nagyon-nagyon szívemnek kedves emberek dolgoznak, és tényleg olyan az egész, mint egy kis nagy család. Az öltözők is nagyon picik, tehát az egész színház nagyon picike, és én ezt nagyon szeretem, hogy nem egy ilyen nagy hodályban dolgozom, ahol elvesznek az emberek, és nem is tudják a másikról, hogy ki kicsoda. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ha azt fogom érezni, hogy szeretnék nyitni minden más felé, akkor az meg is fog találni, és hát ez ilyen nagyon klisés, hogy úgy alakul az utam, ahogy majd lenni kell. Nyilván az attól is függ, hogy én hogy fogok dönteni, de én nyitott vagyok más színházakra is abszolút, és olyan is volt, hogy már rendezőt fölhívtam, hogy hát szeretnék vele dolgozni, és én hiszem, hogy ezek majd meg fognak találni. Én haza is nagyon szívesen mennék játszani egy-egy előadást akár, vagy egy-egy próbafolyamatot csinálni, mert én azt is fontosnak tartom, hogy ahonnan indultam, az egy nagyon jó érzés lehetne visszamenni. Úgyhogy én nyitott vagyok bármire. És hát nyilván majd úgy alakul az élet, ahogy alakul, de mondjuk nem tudom, hogy tudnék-e egy helyben maradni 50 évig. Abban nem vagyok biztos.
0: Akkor most játszunk el a gondolattal, hogy csiribú csiribá kapsz egy varázspálcát, vagy kifogod az aranyhalat, és mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva hol látod, vagy hol látnád szívesen magad?
1: Hát biztos, hogy már családdal, mármint gyerekekkel, mert hogy azért is mondom a biztonságot, meg azt, hogy a társulati lét azért az ad egyfajta ilyen biztonsági hálót, mert szerintem az, hogyha gyereket szeretne vállalni egy színésznő, akkor szerintem nagyon fontos, hogyha utána vissza akar jönni, és ugye én se tudom mondjuk, hogyha nekünk a férjem a gyerekünk lesz, akkor meddig szeretnék itthon maradni. Tehát, hogy az mindig egy ilyen kérdéses. Én szeretnék amennyit lehet, majd, hogyha már így erről beszélünk, de hát ki tudja, hogy bennem mik fognak változni, milyen irányba megy majd egyáltalán a szakmai élet, hova fogom majd utána én magamat tenni. Az is érdekes szerintem egy színésznőnek az életébe, hogy mikor, milyen karakterek találják meg, milyen életkori sajátosságai vannak, mondjuk én még mindig játszom, már lassan 30 éves vagyok, de hogy még mindig játszom 16 éves tini kislányt, lázadó tinédzser kislányt, aki káromkodik, de közben játszom még Oféliát is, én már azt érzem, hogy már abból is nagyon, nagyon a szélén vagyok, tehát hogy én már így kacsingatnék az idősebb karakterek felé. Szóval érdekes az, hogy hova lövi be magát az ember, meg hát mit látnak a rendezők, vagy a vezetőség. És hát nyilván ez így ettől is függ, hogy melyik társulatnál milyen karakterű emberek vannak. Szóval azért mondom, hogy ez egy ilyen, megint csak egy sok tényezős kérdés, de én mondom, én bármit el tudok képzelni. Én nagyon szívesen dolgozom 5-10 év múlva is a Karinthy Színházban, mert eddig én nagyon pozitív dolgokat kaptam ott, és azt érzem, hogy a vezetőség is azt látja bennem, amit valahogy én is gondolok magamról. Sok fajta feladatom van, sokféle, szeretik a humoromat, és azt nagyon örülök, hogy azt tudom használni és megmutatni. Kapok drámai szerepeket is, és tényleg mindenféle korosztályt is játszom most már. És azt érzem, hogy amíg én olyan pozícióban vagyok, vagy olyan kihasználtságom van, amivel én jól érzem magam, és tudok is adni, és nem érzem magam, nem tudom én, kevésnek, vagy hogy amíg ugyanannyit tudunk adni egymásnak, addig szerintem ez egy jó helyzet, és ez egy jó állapot egy színésznőnek. És közben meg ugyanúgy lehetnek külsős munkák is akár, hogyha az így össze tud jönni, akkor az meg így még jobb. Szóval én nehezen látok a jövőben, nem is szeretek nagyon. A férjem ilyen, hogy ő mindenképpen szeretne előre látni a jövőbe, és ő iszonyatosan türelmetlen ilyen szempontból. Én meg mindig húzom őt vissza, hogy de nyugi, most még itt vagyunk, most még ebben élünk, most még csak azt nézzük, hogy mi lesz mondjuk a, nem tudom, következő hónapban, vagy mondjuk a következő évben maximum, de hogy így ennyi.

0: a díjak vagy az elismerések, azok mennyire tudnak előre vinni, vagy akár megállítani és elgondolkodtatni? Tehát, hogy egy nagyon fontos díjjal tüntettek ki a közelmúltban. Ez hogy hat rád?
1: Hát pont, amit el is mondtál, hogy nagyon tudnak előre vinni, és nagyon meg is állítanak, szerintem, vagy hát velem ez így egyszerre történt meg, ez a két érzés. Vagy hát így fölváltva van így velem azóta is. És pont, amit így érzek is, hogy egy pozitív visszajelzés, az nem mindig úgy tud hatni rám, hogy megnyugvás, és de jó, akkor hajrá, hanem pont az ellenkezője. Hát nagyon meglepődtem, őszintén. Nagyon-nagyon meglepődtem, és nem is nagyon hittem el, vagy hogy így nem értettem. Amikor így jön egy olyan visszajelzés, én így ezt éreztem ezzel kapcsolatban, hogy látjuk, amit csinálsz, látszódik, amit csinálsz, hogy mennyit dolgozol, vagy hogy azt hogy dolgozod, vagy hogy egyáltalán hogy vagy jelen a szakmába, és ez nekem egy nagyon, nagyon megnyugtató érzés volt, mert erre így nem számítottam. Nyilván pont azért, mert én nem forgatok egyáltalán, és nem vagyok így benne ebbe a social médiába se annyira. Nem vagyok ilyen nagyon aktív ilyen téren, én csak így csinálom a dolgom, és játszom az előadásokat, de hogy közben mégis ennek van egy ilyen visszajelzése, hogy akkor valószínű jó úton haladok. És hát volt egy ilyen megállásom persze ezzel kapcsolatban, hogy akkor most én nem hibázhatok többet. De nyilván hát ez nem ilyen egyszerű, de nagyon, nagyon ijesztő volt, igen, hogy erről most így tudnak az emberek, ezt így hallották, hogy én ezt így kaptam, és hogy most már lehet, hogy többen fogják ismerni a nevemet, ami nagyon ijesztő, de közben meg persze egy olyan visszajelzés, hogy értékes az, amit csinálok. Szóval nem tudom. Most már ennek egy pár hete, hogy ezt a hírt kaptam, még nem adták át a díjat, majd az egyik Lilium előadás után fogják, és attól is nagyon rettegek, hogy akkor az az előadás, az majd hogy fog sikerülni, szóval, hogy sok-sok érzelem van bennem ezzel kapcsolatban, de hát ez mindig egy jó visszajelzés persze.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik Önöktől.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultra rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk 24 órán át. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs.hu honlapon. A déli híradó után népzenét sugárzunk. 13 órakor hírek, majd Vajdaságon át 15 óráig. Közben 14 órakor ismét híreket mondunk. 15 órakor délutáni híradó. 15 óra 35 perckor heti klasszikus. 16 órakor lírai percek, Körnács Erika válogatása. 16 óra 30 perckor hírek, majd Rudyard Kipling, Riki Tiki TV című mesejátékát pergetjük le. 17 óra 30 perckor hírekkel jelentkezünk, utána Horizont, környezetvédelmi műsor. 18 órától Durindó népzenei összeállítás. 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 órakor magyar nótákat és csárdásokat hallgathatnak. 20 órakor híreket mondunk, majd a délelőtti egészségügyi mozaik ismétlését sugározzuk. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 22 órakor pop paletta szórakoztató zenei válogatás. A 23 órai hírek után kiséi zene. Éjfélkor hírek, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne a Takarodó, majd a Szelence és a Politér ismétlése.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Dél van.
3: Újvidéki Rádió. Déli híradó.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Dani Zsolt
2: és Mikes Imre.
4: Híradásunk tartalmából.
2: Szerbia és Üzbegisztán stratégiai partnerséget alakított ki, üzente a külügyi tárca.
4: Sajtóhírek szerint egy viszonylag új hazai vállalat is érdekelt a NISZ megvásárlásában.
2: Az amerikai elnök szerint jól halad az iráni válság rendezése.
4: Az Európai Bizottság állítólag nem bízik abban, hogy az új magyar kormánynak lesz elegendő ideje az összes befagyasztott fejlesztési pénz kifizetéséhez szükséges lépések végrehajtására.
2: Vajdaságban borult esős idő várható.
4: Részletes jelentéseink. Szerbia stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium.
2: Az ázsiai országban tartózkodik Marko Gyurić, a szerb diplomácia vezetője. A tárca vezető kiemelte, Belgrád számára fontos, hogy a gyors fejlődő országok támogassák Szerbia nemzeti érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcs technológiai fejlesztésekbe kezdett. Gyurić látogatása során számos ottani tárca vezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés.
4: Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alekszandar Vučić államfőtett közzé a hazai sajtóban.
2: Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormány illetékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vučić üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom.
4: Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a NISZ cég többségi részvénycsomagjáért.
2: A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NISZ 56%-os tulajdonrészesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Senator nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási

0: ajándékát a Nisszel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-éig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést.
1: A belgrádi sajtóírása szerint a szervezett bűnözés elleni ügyészség eddig több alkalommal is kérvényezte az újvidéki vasútállomás felújításában résztvevő kínai vállalatok felelős illetékeseinek a kihallgatását, de a rendőrség nem tette eleget a felszólításnak.
0: A Radar lap szerint az ügyészség tavaly szeptember óta 8 alkalommal fordult a belügyminisztériumhoz ez ügyben. Áprilisban pedig újabb adatbegyűjtésre vonatkozó iratot adtak át, amely összegezte a korábbi kérelmek tartalmát. Az adóhatóságok ígérete szerint sor kerül az illetékességi körükbe tartozó nyomozás lefolytatására. Az újvidéki felsőbb bíróság korábban gyanúsított ellen leállította az eljárást. További 7 személy esetében megerősítették a vádat, de még nem tűzték ki a per kezdetének időpontját.
2: Külföldi hírek.
1: Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítás alatt tartja a helyzetet.
0: Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés valóban hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására.
1: Az Egyesült Államokba utazik Rustem Umerov, Ukrajna főtárgyalója, aki Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottal egyeztet majd.
0: Az amerikai sajtónak név nélkül nyilatkozó washingtoni illetékesek nem közölték a találkozó részleteit, azon kívül, hogy várhatóan a floridai Miami-ban szervezik meg. Umerovot közben korrupciós ügyekben szeretné kihallgatni az ukrajnai parlament. A Kijev és Moszkva közötti béketárgyalás hónapok óta szünetel, miután Oroszország további területi engedményeket követelt. Az Egyesült Államok részvételével tartott egyeztetési fordulókon más kérdésekben előrelépés született. A kijevi vezetés reményei szerint a kérdéssel foglalkozó amerikai diplomaták Ukrajnába látogatnak.
1: Az Európai Bizottság nem biztos benne, hogy az új magyar kormány idejében hozzájuthat minden zárolt uniós forráshoz.
0: A brüsszeli sajtó szerint a bizottság azt javasolta Budapestnek, hogy felveheti a visszanemtérítendő támogatást, de mondjon le a kedvező hitelekről. Ennek lehívása ugyanis jogállamisági feltételekhez van kötve, amelyek teljesítési határideje augusztus végén lejár. A bizottság álláspontja, hogy már nincs elég idő ezek mindegyikének végrehajtására. A magyar média információi szerint a választáson győztes Tisza párt a tárgyalások során a teljes felhasználását emelte ki. A helyreállítási terv módosításáról most is tartanak az egyeztetések. A rövidesen hivatalba lépő kabinet fő célja, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt olyan projektekre hívják le, amelyek hosszú távú befektetést jelentenek. Második szintű prioritás, hogy a lehetőség szerint már megvalósult projekteket számoljanak el.
1: Nagy-Britanniában napközben több szintű választást tartanak, Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági megmérettetés zajlik.
0: A voksolást a 2024-es országos választások óta az első nagy politikai erőpróbának tekintik. Szakértők szerint az eredmények Keir Starmer miniszterelnök pozícióját is befolyásolhatják a munkáspárt, illetve a kormány élén. A közvélemény kutatások szerint a kormányzó munkáspárt támogatottsága az országos választások óta meggyengült, és első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen politikai szerepét Walesben. A skót parlamentben pedig a harmadik helyre szorulhat vissza. Angliában 1360 helyhatóság, köztük mind a 32 londoni kerület, 5066 tanácsnoki mandátumáról döntenek. Ezek mintegy felét jelenleg munkáspárti képviselők töltik be.

0: Időjárás jelentés.
1: Tartományszerte borult az ég, 11 órakor 18 fok körüli hőmérsékletet mértek. A levegő viszonylagos páratartalma 73 és 100% közötti, a légnyomás 1004 hektopászkál. A vajdasági mérőállomások jó, illetve elfogadható levegőminőséget jelentenek.
2: Vajdaságban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű. Szombatig is erső felhők vonulnak át térségünk felett. A hőmérséklet holnap reggel 11, napközben 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult időjárás, de az eddiginél 3-4 fokkal melegebb lesz.
1: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
2: Szerbia és Üzbegisztán stratégiai partnerséget alakított ki, üzente a külügyi tárca.
1: Sajtóhírek szerint egy viszonylag új hazai vállalat is érdekelt a NISZ megvásárlásában.
2: Az amerikai elnök szerint jól halad az iráni válság rendezése.
1: Az Európai Bizottság állítólag nem bízik abban, hogy az új magyar kormánynak lesz elegendő ideje az összes befagyasztott fejlesztési pénz kifizetéséhez szükséges lépések végrehajtására.
2: Vajdaságban borult esős idő vár.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió déli híradója véget ért. Közreműködött Mikes Imre, a műszaki munkatárs Ágyos Ágy Uranin volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Dani Zsolt.
3: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Délmúlt 10 perccel. Kedves hallgatóink, következő zenés összeállításunk első felében Almási István és Bedrosszian Almászt előadásában nótákat és csárdásokat közvetítünk. Közreműködik Sőn Ignác és a Rádió Népi Zenekara. Utána 13 óráig népdalok következnek magyarországi művészek előadásában. Szalonna és bandája felvételei közül válogatunk.

ragadós egy betegség a szerelem. Minden kislány szívében az megterem, és a legény a helyet, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinálja. És a legény a helyet, hogy elkerülné, ha látja, kedvet kap és maga is azt csinálja.

0: 13 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Szerbia stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium. Az ázsiai országban tartózkodó Márko Gyurić a szerb diplomácia vezetője. A tárcavezető kiemelte, hogy Belgrád számára fontos, hogy a gyors fejlődő országok támogassák Szerbia nemzeti érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcstechnológiai fejlesztésekbe kezdett. Gyurić látogatása során számos ottani tárcavezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés. Magyar Péter Lendő magyar miniszterelnök Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit magyarországi látogatásra invitált. Magyar sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót. Tájékoztatása szerint megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészülését. Megállapították, hogy Olaszország és Magyarország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó az illegális migráció elleni határozott fellépésről, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy épp a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Magyar Péter eredetileg egy nemzetközi filmfesztiválra látogatott a Tavaszi Szél című alkotás bemutatójára. Izrael az április közepe óta érvényes fegyvernyugvás óta először hajtott végre légi támadást Beirut ellen. Izrael Katz védelmi miniszter elmondta, hogy a libanoni fővárosban a Hezbollah egyik különleges egységének a parancsnokát célozták meg. Rajta kívül még egy szélsőséges vezérrel is végeztek. A zsidó állam szerint az említett alakulat a felelős az izraeli települések és katonák elleni rakétacsapásokért. Izrael állítása szerint a fegyverszünet ideje alatt több mint 200 Hezbollah harcost semlegesítettek.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű. Szombaton is eső felhők vonulnak át térségünk felett. A hőmérséklet holnap reggel 11, napközben 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult, az eddiginél 3-4 fokkal melegebb időjárás. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották, 13 óra múlt 3 perccel, híreket legközelebb 14 órakor mondunk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Vajdaságon át.
4: Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos.
3: Vajdaságon át.
4: Közösségünk eseményeiből válogatunk önöknek munkanaponként. Hírek, riportok, tudósítások.
3: Vajdaságon át.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Vajdaságon át május 7-ei csütörtöki műsorát hallgatják. A mikrofonnál Simon Angéla. Mai műsorunkban elsőként szólunk arról, hogy Fejsz Tamer Róbert, magyar kanizsai polgármester ma délelőtt aláírta a szerződéseket az idei év civil szervezeti pályázatának nyerteseivel. Már javában zajlik a 17. gyermekszínjátszó műhely találkozó Bács-Feketehegyen. Az egyik szervezőt kérdeztük az esemény kapcsán. Ma is lesz részletes időjárás jelentés, ezt követően pedig Szabadkára látogatunk, ahol az elkövetkező egy hétben a Szerbiai Zene és Balettiskolák 68. fesztiválján fiatal művészek mutatkoznak be. Július végéig tekinthető meg a Szabadkai Városi Múzeumban a Divatváltozások című tárlat. Erről is hallhatnak részleteket. Mindezek után, ahogyan azt már megszokhatták, Megtartó Hagyomány című rovatunkat hallhatják. Ez a mai kínálatunk, hogyha tehetik, akkor maradjanak velünk. A technikus Ágyosa Gyuranin, a zeneszámokat pedig Horváth Csaba válogatja. A nevükben is kellemes időtöltést kívánok a rádió mellett.

0: Fejsztámer Róbert magyar kanizsai polgármester ma délelőtt a Városházán aláírta a szerződéseket az idei év civil szervezeti pályázatának nyerteseivel. Német Ernő hangfelvételében elsőként a polgármestert hallják.
1: Minden évben direkt és indirekt módon is támogatjuk a civil szervezeteket, ugyebár indirekt módon, amikor biztosítjuk nekik vagy a helyet, vagy éppen a kisházakat, vagy biztosítjuk nekik az utaztatást az önkormányzati járművek segítségével, de természetesen minden évben megjelenik a direkt civil támogatási keret is, ami az idei évben 16 millió dináros összkerettel rendelkezett, amiből egyébként 3,6 millió dinár külön elvehet különítve a mezőgazdasági civil szervezetek számára, és a fennmaradó nagyobb részt az általános civil szervezetek kapták. Ez az idei évben 56 civil szervezetet jelent, akiknek a tevékenységi köre ugyebár nagyon változó, hiszen itt az önkéntes tűzoltó egyesülettől kezdve a vállalkozók egyesületén át a környezetvédelmi szervezetek, ifjúsági, művelődési szervezetek, tehát nagyon-nagyon széles körű a teljes községet, tehát mind a 13 települést érintő támogatási rendszer, és én bízom benne, hogy ezeknek a támogatásoknak köszönhetően, amik egyébként minimum 50 ezer dinártól egészen a 3 millió dináros egyszeri támogatási összegig vannak beskálázva, remélem, hogy ezekkel az összegekkel meg tudják valósítani azokat a programokat, amikkel természetesen gazdagítják a község civil életét, hiszen ahogy szoktam mondani, ahhoz, hogy valamilyen program megvalósuljon, ahhoz kell civil szervezet, kell fizikai személy, kell szervező, kell, aki kitalálja, kell, aki oda teszi magát, és természetesen kell pénz is, de mindaz, hogyha nincs meg, mármint a civil önkéntesség és egyáltalán a szervezői készség nincs meg, akkor a pénzt azt fölöslegesen látjuk elő ezekre a dolgokra, de hát ez még ezekben az években így nem történt meg, úgyhogy évekre visszamenőleg el tudom mondani, hogy mindenki nagyon jól végzi a munkáját, és nagyon megérdemli azt a támogatást, amit így pályázati kereten keresztül megkapnak.
0: Domonkos János, az egyik civil szervezet vezetője, a Magyar Kanizsai Vállalkozók Általános Egyesületének elnöke.
2: Sok-sok éve már mindig megpályázzuk ezt a lehetőséget, ami lehetővé teszi az egyesület számára a működését, ami azt jelenti, hogy magában a fenntartási költségeket fedezi a támogatási összeg, illetve két személynek a munkalehetőségét, egy titkárnőnek, illetve egy menedzser személynek a finanszírozását is tudjuk ebből az összegből fedezni. Számunkra fontos még az is, hogy ezen felül az önkormányzat segít úgy jogi, illetve gazdasági támogatást is nyújtani ezen felül az egyesület számára, ami havi szinten történik az egyesületünk berkein belül, ahol minden vállalkozó, függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív vállalkozó, tud jelentkezni, és tudunk segíteni bérmentve, ingyenesen, úgy, mint új pályakezdők, mint családi vállalkozások, mint már meglévő hosszú-hosszú éveken által működő vállalkozást tudunk segíteni a napi problémáik megoldásában. 400 körüli az aktív légszámunk, tehát aki vállalkozóként van regisztrálva, az automatikusan az egyesület nyilvántartásába kerül. Körülbelül 400 körül mozog, az utóbbi időben vannak olyan mutatók, hogy picit növekedik a vállalkozási kedv. Vannak fiatal vállalkozók, vannak akik külföldről visszatérnek és újra vállalkozni kezdenek. Tehát egy picit pozitívabban állnak hozzá a vállalkozáshoz, mint lehetőséghez. Az emberek most 1 millió 600 ezer dinárt kaptunk.

0: Márjavában zajlik a 17. gyermekszínjátszó műhely találkozó Bács-Fekete-hegyen. A rendezvény a Vajdasági Magyar Gyermekszínjátszás egyik kiemelkedő eseménye, amelyen idén Vajdaság 13 településéről vesznek részt, valamint benevezők vannak a határon túlról, Eszékről is. A találkozó ma délelőtt 10 órakor kezdődött, és délután 5 óráig tart, holnap pedig ugyanebben az időpontban várja a közönséget. Hajvert Lódi Andrea szervező a program jelentőségéről számolt be a rádiónknak Batthyány Bosznai Amarilla kérésére.
1: Egy átlagos gyermekszínjátszó rendezvénynél miben különbözik ez a tietek?
2: Ez a műhely találkozó azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy kapcsolódási pontja a gyermekszínjátszó csoportoknak, amelyek a Vajdaság területén működnek, attól függetlenül, hogy iskolában, anyanyelvápoló csoportban vagy művelődési egyesületben dolgoznak. Ez ne legyen megkülönböztetés kérdése, egy olyan hely legyen, ahol mindenki részt vehet, tehát hogy ahol megnézhetik egymást, ahol kapcsolatokat építhetnek, ezért is vannak a szakmai beszélgetések, hogy szakmailag is fejlődjenek, és egymással is tudjanak beszélgetni a felkészítők, illetve a gyerekeknek műhelyfoglalkozások vannak. Tehát a mai napon például 110 gyerek érkezik 8 településről, és őket korosztály szerint csoportosítjuk, tehát településileg vegyesen vesznek részt a foglalkozásokon azért, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy összetudjanak barátkozni, és hogy együtt élvezzék ezt a napot, és a visszajelzések alapján a gyerekek nagyon várják minden évben ezt a találkozót. Ők is érzik, hogy ez nem a versengésről szól, hanem a találkozásról, arról, hogy összefoghatunk, hogy együtt játszhatunk, és ez nagyon fontos, azt gondolom. Természetesen a találkozónak van egy olyan szakmai része is, hogy az itt jelenlévő zsűri egy egységes Kárpát-medencei szempontrendszer alapján minősíti a csoportok bemutatott előadásait, és minősítő lapokat oszt ki, és egy csoportot pedig majd kiválasztanak, aki képviselheti a mi régiónkat Magyarországon az Országos Vörös Sándor találkozó gála műsorán.
1: Itt most elhangzott ugye, hogy ez a találkozó nem csak bemutató és találkozás, hanem kemény szakmai munka is. Az idei zsűri kifejezetten erős háttérrel rendelkezik. Mennyire formálják ők hosszú távon a vajdasági gyermekszínjátszás irányát és maga a rendezvény egyaránt?
2: Nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, hogy a felkészítő tanárok nagyon szeretik ezeket a megbeszéléseket, és beülnek mindig azokra az előadásokra is, az előadásoknak az elemzésére, amelyek nem az ő előadásukról szólnak, tehát hogy ezek ilyen mini tanfolyamok valójában, ahol nagyon sokat lehet tanulni abból, amit a zsűri ugye jó szándékkal hozzátesz, hogy még merre lehetne fejlődni, mit lehetne még tovább javítani, és hát egyébként azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi, és nem csak, hogy évről évre fejlődik ezeknek a szakmai tanácsoknak a hatására, hanem iszonyúan színes. Tehát, hogy még Magyarországon van egy-két fő irányvonal, hogy na, akkor ilyen típusú előadásokat csinálnak, addig Vajdaságban nagyon-nagyon gazdag, nagyon kreatív, nagyon ötletes és nagyon sokféle és egyedi dolgok születnek.
1: És akkor ehhez is sok sikert kívánunk, és mondjuk el ízelítőként esetleg, vagy legalábbis említsünk meg néhány települést, vagy néhány egyesületet, résztvevő csoportot, akiket láthat ezen a két napon a közönség nálatok Bács-Fekete-hegyen.
2: Kulaiak kezdenek, és akkor őket követik a Kispiaciak, aztán Bárgyula falva, Bács-Fekete-hegy, Ludas, Topolya és Zentagunaras, illetve a Döröm színjátszó csoport Eszékről, Horvátországból, ők már évek óta visszatérő résztvevői ennek a találkozónak, ennek külön nagyon örülünk. Holnap Szent Tamás, Palicsról 3 csoport, Törökfaluból 2 csoport, Csantavér érkezik, és Gunaras. Úgyhogy ez a 13 település vesz részt.
1: És akkor még csak, ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznunk, hogy miért nem szabad kihagyni ezt a két napot, annak sem, aki csak nézőként érkezik, mit üzennénk nekik?
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak háziolvasmány feldolgozó előadások is, például a Toldi, ugye hatodikba kötelező olvasmány, vagy pedig Lázár Evintől a négyszögletű kerekerdő, úgyhogy itt a helybéli iskolában is nagyon nagy az érdeklődés, jönnek majd a tanítónénikkel és a osztályfőnökökkel a gyerekek megnézni direkt ezeket az előadásokat, és hát én azt gondolom, hogy mindenki örömmel tudná nézni ezeket az előadásokat, mert ezek a gyerekek, akik a mai világban bevállalják azt, hogy együtt játszanak, ez ma nagyon nagy dolog, tehát én nem a telefon nyomom egyedül a szobámba, hanem veszem a fáradtságot, elmegyek, és a többiekkel együtt, közösen valamit létrehozok, kreatívan valamit megteremtünk, valamit megálmodunk, és azt megvalósítjuk a színpadon. Ez egy olyan különbség ma már, sajnos, ami nagyon nagy örömöt okoz annak, aki nézi, hogy igen, vannak még ilyen gyerekek, vannak még ilyen felkészítők, és erre szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni jelenleg és a jövőben, ebben az eldigitalizálódó, elszemélytelenedő világban, mert a mai gyerekek a telefon és egyéb képernyő használat miatt nem igazán tudnak kapcsolódni egymással, nem igazán tudnak egy teljes mondatot önállóan összerakni, nem még hétköznapi helyzeteket, emberi konfliktusokat megoldani. Úgyhogy ez, aki ezzel foglalkozik, ez nagyon nagy plusz jelent a számára, és ez látszik is a színpadon, amikor ott vannak, hogy ők szabadon, kreatívan, élvezettel játszanak.

Kedves hallgatóink, 5 perc múlva 13:30, mi pedig érkezünk a részletes időjárás jelentésünkkel. Vajdaságban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű. Szombatig is esőfelhők vonulnak át térségünk felett. A hőmérséklet holnap reggel 11, napközben 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult, de az eddiginél 3-4 fokkal melegebb időjárás. Újvidéken is Nagy Kikindán 19 fokot mérünk, Palicson 17-et, Nagybecskereken pedig 18 fokot mutat a hőmérő. A levegő páratartalma 70% feletti, a légnyomás 1200 és 1500 hektopaszkál között mozog. Most pedig halljuk a humán meteorológiai jelentésünket. Ma egy gyengülő hideg front okozhat kellemetlen panaszokat, miközben a kedvező hatásai alig érvényesülnek. A csapadék elszórtan van jelen térségünkben, így az aszályhelyzeten ez nem javít. A front miatt gyakoribb lehet a fejfájás, vérnyomás ingadozás, keringési panasz, ízületi fájdalom és emésztési zavar. Sokaknál alvászavar, ingerlékenység, szorongás, szédülés és szívritmus zavar is jelentkezhet. A szél is a helyenként kialakuló zivatarok tovább fokozhatják a terhelést. A lehűlés csak átmeneti, a meleg hétvégére visszatér. A kültéri programokat záporok, zivatarok és erős széllökések zavarhatják meg, a közlekedési feltételek megromolhatnak. Az UV-sugárzás erősödik, a pollen helyzet pedig lassan tovább romlik. Tartalmas szép napot kívánunk!

0: Kulturális programmal folytatjuk műsorunkat, ugyanis ma kezdődött a Szerbiai Zene és Balettiskolák 68. fesztiválja Szabadkán, amelyre mintegy 1000 résztvevőt várnak. Szabadka az elkövetkező egy hétben, így a fiatal művészek találkozó pontja lesz. Kis Tamást hallják.
1: Szabadka május 7-e és 13-a között ad otthont a Szerbiai Zene és Balettiskolák 68. fesztiváljának. A rendezvényen 63 zeneiskola tanulója vesz részt az ország minden pontjáról, valamint Koszovóról. Az esemény helyszíne a Szabadkai Zeneiskola, amely legutóbb 30 éve töltötte be a fesztivál házigazdájának szerepét. Radetic Ádám, a zsűri helyettes titkára.
2: A fesztivál maga versenyjellegű, de nyitott a közönség számára is. Ezen a megméretetésen szólisták, kamaraegyüttesek, énekkarok és zenekarok fognak versenyezni. Ezeket több tagú zsűri fogja pontozni, a szólistákat a kamaraegyüttesekkel együtt 7 tagú zsűri, a kórusokat és a zenekarokat pedig 3 tagú zsűri fogja pontozni.
1: A bíráló bizottságokat elismert zenepedagógusok alkotják. A versenyprogram mellett a közönséget kísérő rendezvények és koncertek is várják.
2: Május 8-án este 8 órai kezdettel egy jazz est lesz a zeneiskola udvarában. Május 12-én 7 órától a zeneiskola végzős diákjainak érettségi koncertje lesz a Városháza dísztermében, és május 13-án 7 órától a fesztivál gála koncertjére invitáljuk a nagy érdeműt a Szabadkai zsinagógában.
1: A koncertekre való belépés díjtalan. A rangos fesztivált a Szerbiai Zene és Balettiskolák közössége szervezi, és szerepel az Oktatási Minisztérium hivatalos naptárában is.

0: Maradunk továbbra is Szabadkán, ahol a Városi Múzeumban a Divatváltozások című tárlat tekinthető meg, mely a Budapesti Történeti Múzeum egy korábbi tárlatára épül, kiegészülve a Szabadkai Városi Múzeum gyűjteményének egyes darabjaival. A kiállított darabok az 1880 és az 1940 közötti időszak divatjának lenyomatait mutatják be. A tárlat július végéig tekinthető meg. Szakács Patrícia összeállítását hallják.
1: 2023-ban ünnepelték Budapest Egyesítésének 150. évfordulóját, és erre az alkalomra egy nagyszabású divattörténeti kiállítást hoztak létre a Budapesti Történeti Múzeum részeként működő Kiscelli Múzeumban. A tárlat célja az volt, hogy a ruhákon keresztül meséljék el a magyar főváros történetét, amely kiállítást más múzeumok is meghívták, így jutott el Szabadkára is.
2: Szatmári Judit Anna, kurátor, a Kiscelli Múzeum textilgyűjteményének vezetője.
3: Szabadka a harmadik állomása ennek a tárlatnak, és bizonyos szempontból a legizgalmasabb kiállítás, azt gondolom, hogy itt jött létre, mert mindenhova máshova csak a Budapestről vittünk, a mi múzeumunkból vittünk tárgyakat. Itt viszont olyan gazdag és szép festménygyűjtemény, illetve fotógyűjtemény volt a múzeumban, és még egy néhány ruha is, hogy ezeknek nem lehetett ellenállni. Tehát ezek elkezdtek beszélgetni, kommunikálni a mi tárgyainkkal, a mi ruháinkkal. Egymásra találtak a festmények, a fotók és azok a ruhák, amik nálunk a gyűjteményben szerepeltek. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy ezt egy közös, egybegyúrt tárlaton mutassuk be.
1: A kiállítás az 1880 és 1940 közötti időszak divatváltozásait mutatja be, vagyis a historizmustól kezdve a szecesszión át az Art Deco stílus irányzatok megjelenítésével hozza közelebb az érdeklődőkhöz a divatot, de nem csak esztétikai kérdéseket feszeget, hanem a nők társadalomban betöltött szerepéről, az adott kor felfogásáról, a női és férfi ideáról is mesél.
2: Szatmári Judit Anna, kurátor, a Kiscelli Múzeum textilgyűjteményének vezetője.
3: Az igazi fordulópont ebben a korszakban 1906 és 10 között történik. Akkor válik lehetővé, addigra érik be az a folyamat, hogy elhagyja a női divat a fűzőt, ami nagyon sokáig, sok évszázadon keresztül meghatározta a női öltözködést és a női testet. Gyakorlatilag nagyon korlátozó is volt a nők számára, hiszen az életükből, az életmódjukból és a társadalomban betöltött szerepükből is következett mindez.
1: A kiállításon szereplő mintegy 20 ruha a nők igényeihez mérten a divat fejlődését, a fűző elhagyása utáni időszakra jellemző darabokat és az ezeket megjelenítő vajdasági vonatkozású festményeket és fotográfiákat mutatja be, mely érdekes keresztmetszete az akkori Európa egészére vonatkozó női emancipáció szemléltetésének. A Divatváltozások című tárlat július 25-ig tekinthető meg a Szabadkai Városi Múzeumban.

0: Első óránk végén, ahogyan azt már megszokhatták, a régi világba kalózoljuk Önöket, ugyanis megtartó hagyomány című rovatunk következik Szabó Gabriella tolmácsolásában.
1: A megijedt gyerek gyógyítása. A sírós, éjjel felriadó, szorongó kisgyerek lecsillapítása mindennapi probléma volt a paraszti múltban. Ezeket a tüneteket összefoglaló néven ijedtségnek, ijedezésnek, rettegésnek nevezték, és általában önálló betegségként kezelték. Ezt az is jelzi, hogy volt néhány elterjedt, sajátosan csak hozzá kapcsolódó hagyományos gyógymódja. Általában úgy tartották, hogy a váratlan vagy hosszantartó sírás oka megijedés valami félelmetes dologtól, általában állattól, kutyától, kakastól, ritkábban ijesztő külsejű embertől vagy tárgytól. Olykor a felnőttet is érhette hasonló baj, bár a felnőtt általában csak halottól ijedt meg. A gyógymódok elsősorban annak a megtudakolására szolgáltak, hogy kitől mitől ijedt meg a kisgyerek. E tudakozó módszerek közül elterjedt volt, és nagyon sokáig fennmaradt az általában ónöntésnek nevezett ólomöntés, a hideg vízbe öntött forró ólom kihűlő alakjából találgattak. Azt láttak bele, ami legkézenfekvőbb volt. Ha a kisgyereket megkergette a kakas, kakas alakot. Ha a szomszédban volt egy bizonyos kutya, kutya alakot, és így tovább. Az öntés hagyományos területein, Somogy megyében ez szinte univerzális gyógymóddá lett. A híres öntőasszonyokhoz más falvakból is elmentek szemmel vert gyereket, vagy akár megrontott tehenet gyógyítatni. De fordítva is volt, ahol a szenes víz készítésről híres gyógyító működött, ott az eredetileg igézett gyógyítására használatos módszert alkalmazták más bajokra is. Így sokszor ijedtség ellen, az ijesztő kilétének felderítésére. Némely vidéken ólom helyett tojásfehérjét öntöttek a vízbe hasonló céllal. Miután megtudták, kitől ijedt meg a beteg, általában el is múlt a baj, hiszen egy síró kisgyerek megnyugvásához sokszor valóban elég volt a látványos ceremónia, amely lekötötte figyelmét. A gyógyítás valóban látványos volt, ha a hagyományos előírások szerint gyakorolták, vidékenként változott. Hogy ölben tartják a gyereket, vagy lefektetik, esetleg letakarják lepedővel, milyen edénybe hány kanál vizet tesznek, és így tovább. Fokozta a hatást a kísérő ráolvasás. Legyen az visszafelé számlálás, mi atyánk, vagy a sok helyen ismert, sajátosan az ijedtségre vonatkozó szövegek. Egy ilyen a sok közül. Krisztus Urunk elindult Szamárháton Jeruzsálembe. Találkozott 60 Mártinával, tőle megijede, tőle megrettene, szent székibe leüle, szent színét szomorítja. A drága Úr Jézus a kisgyerekről vegye le ezt az ijedelmet. Több vidéken is szokás volt a kihűlt ólomdarabot megőrizni. Például 9 napig a beteg párnája alatt, vagy 3 napig nyakban, kis zacskóban hordva amuletként, ami további hasonló veszélyektől is óvott. Néhol a vízmérés cselekménye is hozzátartozott az öntéshez. Másutt a víz kiöntésének voltak szabályai, például járatlan helyre, ajtófélfára, vagy visszakézből kellett kiönteni. Esetleg a gyereket előírt módon meg is mosdatták az ónos vízzel. Az ijedtség gyógymódjainak változatos sorában jellegzetes az Északkelet-Alföldön ismert porrá tört csikóléppel való gyógyítás. Általában italban adták be, és az Alföld szerte elterjedt emberkoponyához kapcsolódó módszer. Porrá tört koponyaport tettek egy pohár vízbe, amit megivott a beteg. Ritkábban homorú koponya darabból itattak vizet. Sok helyen egy-egy asszony vagy éppen a sírásó gyűjtötte erre a célra a földből kivetődő koponyákat, akár őskori régészeti leleteket is. A régészek tudnak ásatáskor e célra lopott koponyákról. A füstölés a népi gyógyászat univerzális gyógyító, tisztító, rontás elhárító cselekménye. Mint ilyet gyakran alkalmazták a megijedés esetén is. Olykor az ólomöntéssel kombinálva oly módon, hogy az ólom kijelölte személy hajából vagy ruhadarabjából, vagy az állat szőréből szereztek, és egyéb mágikus módszerekkel, például 9 sarokból szedett pókhálóval együtt füstölték a gyereket vele, előírt módon, például 9 piros kukoricacsutka parazsán. Úgynevezett racionális gyógymódok is ismertek az ijegységgel kapcsolatban. Például elterjedt volt a vízitatás, a spriccelés. Ezek hatása könnyebb esetekben valódi lehet. Jellemző, mint a népi gyógyászat egészére, az úgynevezett mágikus és racionális gyógymódok egymás mellett élése, összefonódása. A spriccelés vagy vízitatás mindennapi cselekménye is mágikus színezetet nyerhet egy-egy úgynevezett mágikus kísérőelem alkalmazásával. Például háromszor itatják a gyereket, vagy a víz ráhint

Érzése közben visszafelé számolnak. Az ijegységet gyógyító eljárások, a mai napig való fennmaradása nem véletlen, hiszen ez sajátosan az az eset, amikor nem komoly a baj, nem érdemes orvoshoz menni, de miért ne alapon megpróbálkoznak a hagyományos házi módszerekkel.

0: 14 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Szerbia stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium. Az ázsiai országban tartózkodik Márko Gyurić, a szerb diplomácia vezetője. A tárcavezető kiemelte, hogy Belgrád számára fontos az, hogy a gyorsan fejlődő országok támogassák Szerbia nemzeti érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcs technológiai fejlesztésekbe kezdett. Gyurić látogatása során számos ottani tárca vezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés. Izrael az április közepétől fogva érvényes fegyvernyugvás óta először hajtott végre légitámadást Beirut ellen. Izrael Katz védelmi miniszter elmondta, hogy a libanoni fővárosban a Hezbollah egyik különleges egységének a parancsnokát célozták meg. Rajta kívül még egy szélsőséges vezérrel is végeztek. A zsidó állam szerint az említett alakulat a felelős az izraeli települések és katonák elleni rakétacsapásokért. Izrael állítása szerint a fegyverszünet ideje alatt több mint 200 Hezbollah harcost semlegesítettek. Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit magyarországi látogatásra invitált. Magyar sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót. Tájékoztatása szerint megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Megállapították, hogy Olaszország és Magyarország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó az illegális migráció elleni határozott fellépésről, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Magyar Péter eredetileg egy nemzetközi filmfesztiválra látogatott, a Tavaszi Szél című alkotás bemutatójára.
1: Időjárás jelentés.
0: Tartományunkban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű. Szombatig is esőfelhők vonulnak át térségünk felett. Holnap a hőmérséklet reggel 11, napközben pedig 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult, az eddiginél 3-4 fokkal melegebb időjárás. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották 14 óra múlt 3 perccel. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk a délutáni híradóban.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Vajdaságon át.
4: Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos.
3: Vajdaságon át.
4: Közösségünk eseményeiből válogatunk önöknek munkanaponként. Hírek, riportok, tudósítások.
3: Vajdaságon át.
5: Kedves hallgatóink, elérkeztünk műsorunk második órájához, melyben, ahogyan azt már megszokhatták, elsőként érkezünk az Újvidéki Krónikával. Ezt követően hirdetjük önöknek, hogy holnap lesz Magyar Kanizsán a Bolond Mese című vajdasági magyar játékfilm vajdasági díszbemutatója. A továbbiakban mezőgazdasági témánkban többek között a termelőket és a gazdákat érintő nehézségekről lesz

0: szó. Múlt idéző rovatunkban ma Mora Jenőre emlékezünk, ezt követően pedig ismertetjük az eheti jópajtás tartalmát, végül pedig a mai Horizont és a Holnapi Metszetek című műsorunkból is hallhatnak részleteket. Most azonban következnek a délutáni híradó témái. Ádám Csilla már itt van a stúdióban és elmondja a részleteket.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a legfontosabb hazai és külföldi hírek mellett ismét elmondjuk, hogy a mezőgazdasági termelőknek a 18 000 dináros hektáronkénti támogatást számlákkal kell bizonyítaniuk, és hát a falugazdász irodákból újfent felkérik a termelőket, hogy tegyék félre ezeket a bizonylatokat. A topolyai falugazdásszal beszélgettünk erről. Június derekán megkezdődik a Műszaki Vizsgák Központi Információs Rendszerének próbaüzeme. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a járművek regisztrációja csak a műszaki vizsga digitális eredményével lehetséges. Erről is készült egy összeállítás. Ma van a melanoma világnapja. A bőrrák legsúlyosabb típusáról a bőrgyógyásszal beszélgettünk. A Szabadkai Kortárs Galériában Pesti Attila építész irodájának művészi gyűjteményéből nyílt kiállítás nemrégiben. Tegnap este viszont az építésszel beszélgettek a gyűjteményről. Ott voltunk mi is. Tegnap este búcsúi szentmisével emlékeztek Szávió Szent Domonkosra, a muzsiai kis templom védőszentjére. Erről is készült egy összeállítás, illetve mondjuk azt is, hogy látogatást tettek médiaházunkban az Újvidéki Bogdan Sopót Iparművészeti Iskola növendékei. Ezekkel a témákkal várjuk hallgatóinkat pontban 3 órakor.

0: Vidéki krónika.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Új Vidéki krónikát hallják, én Mikes Imre vagyok. A Sétáló Erdő elnevezés alatt futó projekt második szakaszának nyitó rendezvényét tegnap tartották meg a Spence épülete előtti platón, ahol Vanya Petković, az önkormányzat környezetvédelmi kérdésekkel megbízott tagja beszélt a zöld beavatkozásokról, azaz arról, hogy a város vezetése milyen módon igyekszik szebbé, zöldebbé tenni a belvárosi közterületeket. Ökológiai, művészeti, művelődési elképzelésről van szó, amelyet a Target projekt keretében valósítanak meg. Mozdítható virágcserepekbe ültetett facsemetéket helyeznek el a város különböző pontjain, ideiglenes urbánus erdőket létesítve. Az ilyen aktivitás rámutat arra, hogy a zöldnek mekkora jelentősége van a beton dzsungelben, és hogy mennyit ér a fa a nagyvárosokban. Az elképzelés megvalósítása áprilisban kezdődött meg, a facserepeket június 5-én hordják egyik helyről a másikra. A projekt első szakaszában művészek festettek művészi üzeneteket a cserepekre, természetesen környezetvédelmi előjellel. A tegnap megkezdett második szakasz műhelymunkákat, diákok és egyetemisták számára elképzelt programokat, köztéri bemutatókat foglal magába, szakbeszélgetéseket is tartanak. A virágpiacot ennek a projekt szakasznak a keretében tartják meg, mindennek edukációs előjele van. A Target elképzelés a környezetvédelmi tudat növelését célozza meg, a fiatalokat faültetésre serkenti. Magyarország és Szerbia közötti határon átívelő projektről van szó, amelyet az Európai Unió pénzzel 2021 és 2022 között. Az Újvidéki Város Idegenforgalmi Szervezete új programsorozatot indít, amelynek középpontjában a helyi kézműves sörfőzdék bemutatása áll. A kezdeményezés első állomását május 8-án tartják meg a Turisztikai Információs Központban, a Szabadság tér 3-as szám alatt, ahol 17 és 20 óra között várják az érdeklődőket. A rendezvényen két vajdasági sörfőzde mutatkozik be. A Kaboli Crvenyakov, ők világos és barna söröket hoznak, és jelen lesz a Jazavicser is, amely saját, jól ismert Palle Alle sörével érkezik. Az érteklődők a helyszínen kedvezményes áron kóstolhatják meg az italokat, amelyek csapolt és palackozott formában egyaránt elérhetők lesznek, az értékesítés a sörpultnál zajlik majd. Az idegenforgalmi szervezetnek az a célja, hogy ezzel a kezdeményezéssel támogassa a kistermelőket, és lehetőséget nyújtson a számukra tevékenységük bemutatására. Emellett a város turisztikai kínálatát is szeretnék bővíteni olyan eredeti programokkal, amelyek közelebb hozzák a polgárokhoz a helyi ízeket és a kreatív kezdeményezéseket. A terv szerint az ilyen jellegű bemutatók rendszeressé válnak, és hosszabb távon az információs központ program kínálatának állandó részét képezik majd. Pénteken tartják az Éjjeli Bazár elnevezés alatt futó rendezvénysorozat májusi 89. rendezvényét. A bazárt minden hónap utolsó vagy első péntekén rendezik meg. Az árusok ezúttal 18 és 24 óra között várják az érdeklődőket. A szervezők az ételkülönlegességekre helyezik a hangsúlyt, 330 kiállító hozza el termékeit. További információ a 065 81 35 748-as telefonszámon kapható. Kedves hallgatóink, Önök az Új Vidéki krónikát hallották, én Mikes Imre vagyok. Friss információkkal rovatunkban holnap jelentkezünk ismét.

0: Holnap lesz Magyar Kanizsán a Bolond Mese című vajdasági magyar játékfilm vajdasági díszbemutatója. Az énekes mesemondó Berec András ihlette ezt a legnagyobb részt a járás szikes pusztáján forgatott játékfilmet, a forgatókönyvíró és rendező pedig Bicskei Zoltán. A közönség a Művészetek Házában május 8-án két időpontban 17 és 19 órától tekintheti meg az alkotást. A részleteket RTI Tóth Edittől, a regionális kreatív műhelyi igazgatójától Németh Ernő kérdezte.
1: Magyar Kanizsai a forgatókönyvíró, a rendező, ugye Bicskei Zoltán, maga a film is ugye Magyar Kanizsán forgatták ugye a járáson, és Magyar Kanizsai szereplői és a stábtagoknak is rengeteg Magyar Kanizsai a szereplője, részevője. Április 21-én a Vigadóban került elsőként bemutatásra ugye Budapesten, és a vajdasági premierje lesz ugye május 8-án pénteken a Művészetek Házába, tehát 17 órától és 19 órától lesznek a vetítések, amit tudni kell, hogy mindkét vetítésnél a film után beszélgetés lesz a vendégekkel és az alkotókkal, tehát ugye a filmben szereplő színészek közül is jönnek páran, úgyhogy találkozhatnak a közönség találkozón, akik ellátogatnak a filmre. A jegyeket pedig csütörtökön 9 órától kezdik árusítani a KNESA Oktatási Művelődés Intézmény oktatási részlegében, és jegyelővétel és helyfoglalása 063-545-386-os számon lehet. Tehát a regionális kreatív műhely ugye a forgalmazója, és vajdaság szerte már ugye vetítések lesznek, tehát Magyar Kanizsa után már rögtön Szabadkán,

0: május 11-12-13, aztán Topolyán, 14-én Pancsován, Csantavéren, Újvidéken, Nagybecskereken, és most június 4-e Kikinda. Tehát tizenvalahány helyszínen lesz Vajdaság szerte vetítve a film, tehát a főszereplője ugye Szarvas József, aki a Csacsi szerepe, és a kisbolond pedig Kovácses József, mindketten budapesti színészek, de vajdasági színészek is szerepelnek, mint Mezei Kinga, Pálfi Ervin, vagy mondhatnám, hogy mellékszerepben ugye Mészáros Gábor, Ralboszki, Csaba Virággyőr, ezek is mind vajdasági színészek, tehát érdekes a filmvilága, ugye Beresz András énekes mesemondó ihlette az egész filmet. Ez egy játékfilm, 80 perces, érdekessége, hogy ugye vajdasági.
1: Mekkora az érdeklődés, hogyan fogynak a jegyek?
0: A 17 órai vetítésre van a legnagyobb érdeklődés, tehát ott szinte már javarészt a jegyek elkeltek, tehát még vannak jegyek a 17 óraira, de leginkább a 19 órai vetítésre vannak szabad jegyek.

0: Az állattenyésztés egyre inkább háttérbe szorul a délbánáti űrményházán, és a szója is lassan eltűnőben van a határból. A gazdálkodók mindennapjait egyre több bizonytalanság és kihívás nehezíti. Bakos Béla, aki hosszú éveken át dolgozott a mezőgazdaságban, saját tapasztalatain keresztül beszél arról, hogy milyen gondokkal kell ma szembenézniük a termelőknek. Ádám Csilla kérdezte.
1: Ez a földterület. E helyi közösség területén akkora, hogy az a néhány komoly gazda, aki itt él, az fel tudja ölelni ezt a területet. Sajnos Szerbiában van egy, én szerintem egy rettentő buta felfogás, hogy mi gabonatermesztés által nagyon nagy jövedelmet tudunk megvalósítani. Ez nem megy, mi nem vagyunk Dél-Amerika, Argentína, Brazília, vagy USA, hogy pár ezer hektárt művelhet mindenki. Nálunk ez Vajdaságban, ami van, gabonatermelő vidék, ez erre kevés, és az egy nagyon nagy butaság, hogy a jószágtenyésztés félre van tolva. Mert a hozzáadott érték csak ott jelenik meg. És mi mindig nyersanyag termelők leszünk. Ezt elfelejti. Mert a földolgozó ipar az diktálja, nem a piac. Az idén egy olyan nagyon nagy gond lesz, rettentő nagy terület a kolászos, Vajdaságról beszélünk, és a kapásokból domináns lesz a napraforgó. Nagy mennyiségben, százalékban csökken a kukorica termesztés és a szója.
2: Pedig ez szója termővidék volt.
1: Sajnos az utóbbi, nem mondjuk 10 év, de visszamenőleg legalább 5-öt számoljunk, ahol nem felére, egy harmadára is csökkent a hozam. Szárazság csinálta meg ezt. És ez az öntözés, amit tudunk mi csinálni, csöpögtetni, erre is. Kérdezzük mi ennyire, hogy mondjuk itt folyik el a kanálisunk, mennyire szennyezett az a víz? Ki ellenőrizte? És utána végre a szója, mint olyan, az táplálik ember is, nem csak állat izolásra.
2: Fölhagyott már a termeléssel?
1: Igen. Minden lakos nem foglalkozhat mezőgazdasággal. Annak ellen, most a kis területeivel rendelkeznek például 3-5-10 hektárral, mert itt nincs hagyománya a gyümölcstermesztésnek, nincs hagyománya a konyhakertészetnek. Mi olyan környezet fog bennünket körül, hogy nem tudunk piacozni, és kiválóan csak gabonatermesztéssel tudunk foglalkozni. Hát nincs anyám a faluba, nem mondhatok 5 tehén. Szégyen, de ez a való. Vagy esetleg 10 koca. Ennyi. Mit tudunk ezzel kezdeni?

0: Most multidéző rovatunk következik, melyben Móra Jenőre emlékezünk.
1: Multidéző.
2: Hogy felelebenítsük.
1: Hogy el ne felejtsük.
2: Multidéző.
3: Mara Jenő Nagybecskereken született 1888. május 7-én, és ott is hunyt el 1931. december 16-án. Egy nagytószegi, németül Hoyfeld, ma Novi Kozárci, középbirtokos családból származott. Ősei Elzász Lotaringiából érkeztek és telepedtek le Észak-Bánátban. Apja, Mayer Rudolf, már nagybecskereki lakos volt, a Großbecskereker Wochenblattban újságíróskodott, 1888-ban pedig, amikor Breyer Lajos a Pleitz nyomdát társas céggé alakította át, beszállt a vállalkozásba, s a híres kiadóház társtulajdonosa lett. Idővel a két gazda került a Pleitz nyomda kiadásában megjelenő német és magyar lap élére. A napi lappá váló Torontál főszerkesztője, Breyer Lajos, a Großbecskereker Wochenblatt főszerkesztője,

0: szerkesztője pedig Mayer Rudolf lett. Ők ketten vezető szerepet töltöttek be a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségében is. A fiatal Mara Jenő 1918-ig Mayer a nagybecskereki piarista gimnázium befejezése után jogot tanult Pesten, majd a doktorátus megszerzése után visszatért szülővárosába, s a születésével szerzett jogainak alapján is bekapcsolódott nagybecskerek üzleti és művelődési életébe. Végzős egyetemi hallgatóként, de később is, gyakran megfordult a művelt nyugaton. Egyik 1909. évi londoni keltezésű levelét Németh Ferenc közölte a Hídban. Ebben Mara barátjának, a szintén nagybecskereki Todor Manojlovicsnak beszámolt párizsi élményeiről, így Claude Monet egyik tárlatáról is, akinek az volt a specialitása, hogy egy azonos témát festett meg különböző nap és évszakokban, megfigyelte az atmoszféra, a fény változatait. Mind egytől egyig ugyanaz a tárgy, írja Mara Jenő. Víz a vízen bimbózó, félig kinyílt és egész pompájukban ragyogó vízirózsák, ez a kép aztán meg volt festve mindenféle elképzelhető hangulatban. Reggeli, déli, esti megvilágításban, őszi, tavaszi, nyári időben, esőben, napsütésben. Mara a Torontában is beszámolt Párizs művészeti életéről. Tárcáiban a képzőművészet új útjairól tájékoztatott Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Henri Matisse, Picasso kiállításai nyomán. Később elmaradtak az európai utazások, betegsége miatt inkább a gyógy- és fürdőhelyeket kereste fel. Mara Jenő 1917-ben, 29 éves korában örökölte meg nyomda- és laptulajdonosként a Torontál főszerkesztői székét, s az elkövetkező nehéz esztendőkben, az első világháború utolsó évében, az impériumváltás időszakában sikeresen kormányozta a lapot a szerkesztőségi gárda, Godányi Zoltán, Hegedűs János, Juhász Ferenc, Kelemen János, Krisztián Jenő és mások hathatós közreműködésével. Váradi Imre oldalán a Magyar Közművelődési Egyesület vezetőségi tagjaként bekapcsolódott abba a szervezési munkába, amelynek célja a bánáti magyarság szellemi és művelődési életének feltámasztása, sok tekintetben pedig annak újrateremtése volt. Helyzeti előnyéből kifolyólag a Plejc nyomda társ tulajdonosi minőségében fontos szerepet játszott a gazdasági életben is. A nyomda és a lapok üzemeltetése mellett érdekeltsége volt a nagybecskereki takarék pénztárban, a bánsági központi hitelszövetkezetben pedig felügyelőbizottsági tag volt. A tuberkulózis vitte el igenkorán, férfikora teljében.
1: Multidéző.
2: Hogy felelevenítsük.
1: Hogy el ne felejtsük.
2: Multidéző.

0: A folytatásban a lapszemlék közül most az e-heti jópajtás tartalmát Török Árna ismerteti.
1: A jópajtás legújabb számából megtudhatod, hogyan zajlott a 48. jópajtás saktorna, és az is kiderül, kik bizonyultak a legügyesebb játékosoknak. A Mizus rovatból megtudod, miként köszöntötték az óbecsei diákok édesanyjukat anyák napján. A Sportolj velünk ezúttal a sakbox világába vezet. Megismerheted ennek a különleges sportnak a szabályait és érdekességeit. Az élő természet rovatból ezen a héten megismerheted a különleges petymeget. Tudomány oldalon pedig arról olvashatsz, milyen újabb elméletek láttak napvilágot a piramisok kapcsán, sőt egy újabb kísérletet is ajánlunk. Az iránytűből többek között kiderül, miként váltak a fák és a madarak kultúránk jelképévé. A Tini Turmixból megtudhatod, mit tegyél, amikor úgy alakul, hogy vesztésre állsz, de az is kiderül, melyek a legújabb napszemüveg trendek. A zsibongó tesztjéből kiderül, hogyan viseled a vereséget. A Kaleidoszkópban ezen a héten is érdekes kérdésekre keressük a választ. Milyen játék az elefántsakk, és milyen ősi kínai társasjátékok léteznek még? Ezen a héten sem maradj le a jópajtásról. Lapozd fel, és merülj el a bizalmas sorokban, nevess a vihogin, kalandozz a múltidézőben és a rügyfakadásban, és fedezd fel a rajzfilm ajánlót, valamint a legfrissebb sztárhíreket is. Megjelent a Mézes Kalács májusi száma. A kis újságban a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a májusi népszokásokkal. Versek, mesék és vidám mondókák találhatók a lapban. A Mézes Kalács ezúttal is tele van izgalmas, kreatív tartalmakkal. Színezők, kézügyességi feladatok és játékos kihívások várják a gyerekeket, hogy alkotva, játszva fedezhessék fel a világot.

0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai adásunkban folytatjuk múlt heti témánkat. Vári Tünde célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát.
2: Ennek alapnak kéne lenni szerintem, amit gyerekkorba kell, ugye, megtanítani. Hogy ha szereted az állatokat, akkor utána minden sokkal jobb lesz, meg ha segítesz nekik.
1: Ezt követően a Bácskos útfalvi Beszédes Andreát mutatjuk be, aki több mint 50 megmentett kutyáról gondoskodik, és civil szervezetén keresztül segíti a nehéz helyzetbe jutott állatokat.
3: Felelősséget kell vállalni. A másik, ami nagyon fontos, az ivartalanítás. Tehát az mese a Holdon, hogy egyszer kell, hogy kiskutyája legyen az anyakutyának, és utána lehet ivartalanítani. Nem. 8-9-10 hónapos kortól, 1 éves kortól lehet ivartalanítani. Tehát nőstény és kankutyát, és amikor már kifejlődött, amikor már fölnőtt kutyának számít, akkor ivartalanítsanak. Egy, nem lesz kis kutya, és nem lesz, akitől meg kell szabadulni, sőt, nem lesz olyan, akit szét kell osztani, hogy már kis kutya is aranyos, és elég gyorsan sikerül szétosztani, de nem tudja, milyen sorsra kerülnek. A másik, meg a kutya egészsége szempontjából is nagyon fontos.
1: Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk.

0: Metszetek.
1: Jó napot kívánok, Madár Anikó vagyok. Íme egy kis ízelítő a művelődési műsorból. Hangképes összefoglalót adunk a budapesti Papp László sportarénában megtartott 45. országos táncász találkozóról és népművészeti vásárról. Beszélgetünk Horváth Bencével, a Nemes Militicsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület szólistájával, annak apropóján, hogy az idei évben ő vihette haza az Arany Citera díjat. A tájházak és szabadtéri múzeumok, valamint a Magyar Népviselet napjához kapcsolódóan a Dorosztói tájházba látogatunk el. Egy színházi témával is készülünk, beszámolót hallhatnak Dedovics Tomics Lea és Gusztony Endre diplomaelőadásáról, a Gyilkos etüdök című darabról, amelyet a Zentai Magyar Kamara Színházban mutattak be, és visszatekintünk Utasi Csilla egyetemi tanár, Orpheus alakmása, rejtőzködő intertextusok című könyvének újvidéki bemutatójára is. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a szokásos időben, pénteken 9-től 12 óráig. Tartsanak velünk!
2: Kedves hallgatóink, Önök a Vajdaságon át május 7-i csütörtöki műsorát hallgatták. A zeneszerkesztő Horváth Csaba volt, a műszaki munkatársak Ágyosa Gyuranin és Dragoszláv Gyurgyev. A kollégák nevében megköszöni a figyelmüket a mai adás szerkesztője Simon Angéla. Holnap Kovács Magdaléna várja Önöket a ma megszokott időpontban. Addig is maradjanak az Újvidéki Rádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a délutáni híradó. További kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok!

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár!

0: Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
2: A pontos idő 15 óra.
1: Újvidéki Rádió. Délutáni híradó.
3: Jó napot kívánok, Ádám Csilla köszönti a csütörtök délutáni híradó hallgatóit. A stúdióban Mikes Imre bemondó főbb híreink röviden.
2: Az Szerbia és Üzbegisztán stratégiai partnerséget alakított ki, üzente a külügyi tárca.
3: Sajtóhírek szerint egy viszonylag új hazai vállalat is érdekelt a NISZ megvásárlásában.
2: Az amerikai elnök szerint jól halad az iráni válság rendezése.
3: Az Európai Bizottság állítólag nem bízik abban, hogy az új magyar kormánynak lesz elegendő ideje az összes befagyasztott fejlesztési pénz kifizetéséhez szükséges lépések végrehajtására.
2: Vajdaságban borult, esős idő várható.
3: Részletes híreink következnek. Szerbia stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium.
2: Az ázsiai országban tartózkodik Márko Gyurić, a szerb diplomácia vezetője. A tárca vezető kiemelte, hogy Belgrád számára fontos az, hogy a gyorsan fejlődő országok támogassák Szerbia nemzetei érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcs technológiai fejlesztésekbe kezdett. Gyurić látogatása során számos ottani tárca vezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés.
3: Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínálta az orosz Gazpromnak a NISZ cég többségi részvénycsomagjáért.
2: A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NISZ 56%-os tulajdon részesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai Senator nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NISZ-szel szemben szankciókat alárendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-ig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést.
3: Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alekszandar Vučić államfő tett közzé a hazai sajtóban.
2: Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormány illetékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vučić üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom.
3: A belgrádi sajtó írása szerint a szervezett bűnözés elleni ügyészség eddig több alkalommal is kérvényezte az újvidéki vasútállomás felújításában résztvevő kínai vállalatok felelős illetékeseinek a kihallgatását, de a rendőrség nem tett eleget a felszólításnak.
2: A Radar lap szerint az ügyészség tavaly szeptember óta 8 alkalommal fordult a belügyminisztériumhoz ez ügyben. Áprilisban pedig újabb adatbegyűjtésre vonatkozó iratot adtak át, amely összegezte a korábbi kérelmek tartalmát. Az adóhatóságok ígérete szerint sor kerül az illetékességi körükbe tartozó nyomozás lefolytatására. Az Újvidéki Felsőbb Bíróság korábban 6 gyanúsított ellen leállította az eljárást. Többi 7 személy esetében megerősítették a vádat, de még nem tűzték ki a per kezdetének időpontját.
1: Külföldi hírek.
3: Donald

0: Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet.
1: Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés komoly hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háború lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának a visszajuttatására.
0: Az Európai Bizottság nem biztos benne, hogy az új magyar kormány idejében hozzájuthat minden zárolt uniós forráshoz.
1: A brüsszeli sajtó szerint a bizottság azt javasolta Budapestnek, hogy felveheti a vissza nem térítendő támogatást, de mondjon le a kedvező hitelekről. Ennek lehívása ugyanis jogállamisági feltételekhez van kötve, amelyek teljesítési határideje augusztus végén lejár. A bizottság álláspontja, hogy már nincs elég idő ezek mindegyikének végrehajtására. A magyar média információi szerint a választáson győztes Tisza párt a tárgyalások során a teljes keret felhasználását emelte ki. A helyreállítási terv módosításáról most is tartanak az egyeztetések. A rövidesen hivatalba lépő kabinet fő célja, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt olyan projektekre hívja le, amelyek hosszú távú befektetést jelentenek. Második szintű prioritás, hogy lehetőség szerint már megvalósult projekteket számoljanak fel.
0: Az Egyesült Államokba utazik Rustem Umerov, Ukrajna főtárgyaló, aki Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottal egyeztet majd.
1: Az amerikai sajtónak név nélkül nyilatkozó washingtoni illetékesek nem közölték a találkozó részleteit, azon kívül, hogy várhatóan a floridai Miami-ban szervezik meg. Umerovot közben korrupciós ügyekben szeretné kihallgatni az ukrajnai parlament. A Kijev és Moszkva közötti béketárgyalás hónapok óta szünetel, miután Oroszország további területi engedményeket követelt. Az Egyesült Államok részvételével tartott egyeztetési forduló más kérdésekben előrelépés született. A kijevi vezetés reményei szerint a kérdéssel foglalkozó amerikai diplomaták Ukrajnába látogatnak majd.
0: Ukrajna folytatja az orosz védelmi ipar elleni mélységi csapásokat, a fegyvernyugvásba pedig nem a moszkvai felvonulás, hanem az emberek mindennapjainak könnyítése miatt egyezett bele, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij elnök.
1: A vezető köszönetet mondott az ukrán katonaságnak, amiért akár 2000 kilométer távolságba is nagy pontossággal képes volt megrongálni az orosz hadsereg működését támogató üzemeket. Kiemelte, hogy ilyen rajtaütések több távol eső orosz városba is történtek. Üzenete szerint Kijev számos alkalommal javasolta a béke felé vezető út folytatását, amire mindig támadás volt a válasz.
0: Nagy-Britanniában napközben több szintű választást tartanak, Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági megmérettetés zajlik.
1: A voksolást a 2024-es országos választások óta az első nagy politikai erőpróbának tekintik. Szakértők szerint az eredmények Keir Starmer miniszterelnök pozícióját is befolyásolhatják a munkáspárt, illetve a kormány élén. A közvélemény kutatások szerint a kormányzó munkáspárt támogatottsága az országos választások óta meggyengült, és első ízben elveszítheti eddig megkérdőjelezhetetlen politikai szerepét Walesben. A skót parlamentben pedig a harmadik helyre szorulhat vissza. Angliában 136 helyhatósági, köztük mind a 32 londoni kerület, 5066 tanácsnoki mandátumról döntenek. Ezek mint egy felét jelenleg munkáspárti képviselők töltik be.
0: Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit magyarországi látogatásra invitált.
1: Magyar sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót. Tájékoztatása szerint megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Megállapították, hogy Olaszország és Magyarország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó az illegális migráció elleni határozott fellépésről, a nyugat-balkáni országok uniós

0: csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Magyar Péter eredetileg egy nemzetközi filmfesztiválra látogatott a Tavaszi Szél című alkotás bemutatójára.
1: Izrael az április közepétől fogva érvényes fegyvernyugvás óta először hajtott végre légitámadást Beirut ellen.
0: Izrael Katz védelmi miniszter elmondta, hogy a libanoni fővárosban a Hezbollah egyik különleges egységének a parancsnokát célozták meg. Rajta kívül még egy szélsőséges vezérrel is végeztek. A zsidó állam szerint az említett alakulata felelős az izraeli települések és katonák elleni rakétacsapásokért. Izrael állítása szerint a fegyverszünet ideje alatt több mint 200 Hezbollah harcost semlegesítettek.
1: Mint ismeretes, a mezőgazdasági termelőknek a 18 000 dináros hektáronkénti támogatást számlákkal kell bizonyítaniuk. A falugazdász irodákból így a termelőket ismét arra kérik, hogy tegyék félre a bizonylatokat. A részletekről Stingár Irén topolyai falugazdász nyilatkozott Dudás Viktor kérésére.
2: Ugye ezeket a 18 000 dináros támogatást le kell igazolni a termelőknek, mert hogy itt is mindenféle fajta közbeszéd indult el, hogy mire használja a termelő. Hát szeretném jelezni, a termelő ezt bizony befektetésre használja el, és ezeket le kell igazolni, ezt a, mondjam azt, hogy kapott pénzeket, támogatásokat. Eddig nem tudtuk ezt pontosan, hogy néz ki. Most már hallottunk egy pár szót a miniszter, azaz az EAGRÁR, mondjam azt, hogy vezetőségétől, és az a jó hír, hogy a termelőknek ezeket a számlákat, ugye már mikor vásárolnak, úgy kell vásárolni, vagy a személyi számot, vagy pedig a gazdasági számot lediktálja, és ráteszik erre a fiskális számlára. És ezeket a számlákat automatikusan behúzza a rendszer egy felületre, amit még megjegyzem, nem látunk, és csak át kell nézni, hogy vajon minden számlánk bent van-e. Ha tavaly év augusztus 1-től december végig vásárolta a termelő ezt a akármilyen befektetést, ugye ez lehet mag, műtrágya, permetszerek. Akkor be lehet írni a fiskális számlának a számát és a betűit, azt a hosszú számot, és akkor állítólag behúzza a rendszer, amit leellenőriznek és elismernek. Azt kell, hogy mondjam így, hogy hozzák a termelők a számlákat, már bőven túlhaladták azt az összeget, amit megkaptak, és hát úgy várjuk, hogy ez a, mivel tesztelés alatt van ez a rendszer, május végére valószínű, hogy megjelenik, most ezt valószínűsítem csak, még nem látjuk, mint ahogy azt mondtam, de akkor már érdemes, és 7. hónap végéig kell beadni ugye ezeket a számlákat. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy kérdezgesse a falugazdászát, hogy mikor, mondom, május végére satszoljuk, hogy ez úgy meg lesz, és akkor már be kell lehet adni. Én azt mondom, hogy aki dolgozik a földeken és valóba termel, annak nem lesz problémája, lesz elég számlája.
1: Június derekán indul a Műszaki Vizsgák Központi Információs Rendszerének próbaüzeme. A jövőben a járművek regisztrációja csak a műszaki vizsga digitális eredményével lehetséges. Vörös Gábor összefoglalója.
3: Andrija Vujicic, a Szerbiai Műszaki Vizsgáztatók Szövetségének tagja elmondta, hogy a műszaki vizsga menete nem változik a jármű tulajdonosok számára, de a most tesztelendő rendszer az eddig gyakran előforduló visszaéléseket szeretné kiküszöbölni. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a vizsgáztatott autónál a fékhatást, a kipufogó gázokat és más paramétereket mérő eszközök adatai automatikusan egy központi információs rendszerbe kerüljenek, amely feldolgozza azokat. Ezeket utólag már nem lehet majd módosítani vagy manipulálni. Az eredményeket egy teljesen objektív gép fogadja majd, amely megállapítja, hogy az adott gépjármű megfelel-e az előírásoknak vagy sem. Ha az ellenőrzés során hibát találnak, a járművezetőknek 7 nap áll rendelkezésükre a javításra, annélkül, hogy újra kifizetnék a műszaki vizsga árát, mondta Vujicic. Hozzátette, a műszaki vizsga ára nem fog változni, azaz az új rendszer miatt nem kell drágulással számolniuk a gépjármű tulajdonosoknak. A műszaki vizsgára vonatkozó szabályozás semmilyen módon nem változott. Minden ugyanolyan, mint eddig volt, azzal a különbséggel, hogy egyetlen digitális nyilvántartás lesz, ami mindenki munkáját megkönnyíti. Magának a műszaki vizsgának ára nem változik, mert a törvény már most is előírja, hogy a rendszer karbantartási költségei bele vannak számolva a jelenlegi díjakba. Vujicsics elmondta, a CISTEP elnevezésű új rendszer minden szükséges állami adatbázissal össze lesz hangolva, amik a járművek forgalmi nyilvántartásával kapcsolatosak. Minden alkalommal automatikusan ellenőrzi a rendszer, hogy a műszaki ellenőrzést jogosult személy végzi-e, valamint azt is, hogy minden jogszabályi előírás teljesült-e. A próbaüzem fél évig tart. Annak sikerét követően 2027. január 1-től minden műszaki vizsgát ezáltal kell lebonyolítani kötelező jelleggel.
1: Ma van a melanóma világnapja, ez a bőrrák legsúlyosabb típusa, gyorsan és gyakran ad áttétet. A folyamat későbbi szakaszában szinte bármely szervrendszert érintheti, mondja Szögi Perge Alice bőrgyógyász, akivel Fizetéme a beszélgetett.
4: Egyike a legrossz indulatúbb rákoknak az összes közül. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mitől keletkezik, de rizikófaktorok léteznek, tehát a familiáris, a családi halmozódás az nagyon nagy szerepet játszik, tehát ha valakinek a szülei valamelyik, vagy azoknak a szüleinek betegedtek, akkor nagyon is ajánljuk a évenkénti nyomonkövetést. Gyerekkori leégések nagyba hozzájárulnak, hogy olyan roncsolások történnek a bőrbe, ami aztán magába hordozza egy lehetséges melanoma kialakulását. Azért mondjuk azt, hogy a gyerekekre különösen kell figyelni, hogy a napon ne égjenek le, és hogy ne tegyük ki őket túl sok napsugárzásnak. A szolárium használata nem jó, már Szerbiában is létezik a törvény, Nyugat-Európában már régebb óta, miszerint 18 éven aluli személyek nem vették igénybe szolárium használatát, mert az olyan károsodást csinálhat a bőr mélyebb rétegeibe, amitől a melanociták úgymond megbolondulnak, és akkor átalakulnak olyan sejtekké, ami aztán borjánzásnak indul, és melanoma alakulhat ki. Minden olyan festékes anyajegy, tehát sötétbarna, majdnem fekete, azokat kell figyelni. Ha egy meglévő festékes anyajegy megváltozik a színe, sötétebb lesz, megváltozik a nagysága, több színűvé válik, tehát nem csak fekete, hanem világos barna, meg sötétebb barna, és ha van neki egy úgymond ilyen kékes fénye, hogyha különböző helyekre állunk, akkor az egy gyanús elváltozás. Minél előbb orvoshoz kell menni, bőrgyógyászhoz, aki dermoszkóppal, ezzel a bőrmikroszkóppal meg tudja nézni, és nagy valószínűséggel el tudja dönteni, hogy ez gyanús vagy nem gyanús, vagy figyelni kell 3 havonta, 6 havonta. Az időben felfedett melanóma kezelhető, elsősorban sebészetileg, elég mélyen, ki kell vágni, hogy ne maradjon ott úgymond töve. Ha mégis az az eset áll fönn, hogy áttétek vannak, mert ez a melanóma elég gyorsan ad áttéteket, méghozzá nyirok útján. A nyirok az mindenfelé van, tehát praktikusan mindenfelé adhatja, és nagyon gyorsan az áttéteket. Létezik a biológiai terápia az áttétes melanomák kezelésében, tehát hogyha időben kezeljük, és azt az elváltozást kiveszik, akkor azért az kezelhető. No de, az a probléma, hogy a lakosság nagy része késő jelentkezik. Mert nem fáj, mert nem viszket, mert a háton van, mert nem olyan helyen van, ahol szemmel látható és követhető.
1: Kultúra. A Szabadkai Kortárs Galériában Pesti Attila építész irodájának művészeti gyűjteményéből nyílt kiállítás még márciusban a Kevesebb birtoklás több gondoskodás címmel. Tegnap este pedig az építésszel beszélgettek a gyűjteményről, Komáromi Dóra járt az eseményen.
5: Pesti Attila gyűjteményében több vajdasági alkotás is szerepel. Mint mondta, a képeket a barátainak tekinti. A tárla célja, hogy lehetőséget adjon a látogatóknak arra, hogy betekintsenek az építész gyűjteményébe.
6: Nem tartom magam gyűjtőnek. A legtalálóbb definíció a gyűjtőkre, vagy a gyűjteményre az, hogy amikor már annyi tárgyad van, művészeti tárgyad van, ami már nem fér a falakra, vagy nem fér el a lakásodban, házadban, na akkor számít az gyűjtőnek, amikor már túlhalmozod. Most nálam ez valamennyi darab, ezek meditációs objektumok, kizárólag olyanok vannak, amelyeket látok is napról napra, és együtt élek velük, tulajdonképpen ők a barátaim, a lakótársaim. Kinézetileg, vagy első ránézésre nagyon különbözőek, de amikor úgymond társítom őket ott a műhelyemben, az ateliémben, akkor olyan, mintha barátokat ismertetnék össze, mutatnák be egymásnak.
5: Pesti Attilával Kuczor Tamara művészettörténész beszélgetett.
7: Ebben az esetben ugye egy építésznek a gyűjteményét állítottuk ki, úgyhogy az ő ízlésvilágát, az ő világát,

0: képét, az ő gyűjtői attitűdjét láthatjuk ezen a kiállításon, az, ami az ő világképét alakítja. Pesti Attila gyűjtemény relatív fiatal gyűjtemény, nem hatalmas, így nem volt nehéz kiválogatni azokat az alkotásokat, amelyeket itt is láthat a közönség, többnyire festményekből áll, van néhány kerámia, valamint iparművészeti alkotás is, és magán a megnyitón egy performance-ot is láthattuk, úgyhogy nem kimondottan gyűjtője a művészetnek, hanem mecénása is. Főleg vajdasági művészektől gyűjt, nem kizárólag szabadkaiak, hanem a tágabb vidékről, környékről, és nem kizárólag vajdasági magyar alkotóktól, hanem vannak itt más nemzetiségűek is.
1: A kiállítás május 2-áig látogatható.
2: Tegnap este búcsúi szentmisével emlékeztek Szávio Szent Domonkosra, a muzsiai úgynevezett kis templom védőszentjére. Kónya Kovács Otília járt a helyszínen.
3: Nagyon családias hangulatban zajlott a templom búcsú a Szávio Szent Domonkos templomban. Nem voltak túl sokan, de azért olyan meghitt ünnepség volt. Éliás atya mit mondana erről az ünnepségről?
4: Igen. Elsősorban hálát adok mindenható, jóságos, szerető Istennek, hogy ezen a napon, ezen a szép napon megünnepelhetjük a Szávio Szent Domonkost, a kis templomunknak a védőszentjét. Egy nagyon különleges szentről van szó, egy fiatal szent, aki fiatalságában még korán megmutatja nekünk a hatalmas példát a hitéről, Isten iránti szeretetéről, és ugyanakkor a hűségről, ahogy a atya beszélt a predikációjában, a szentmisében. Szávio Szent Domonkos sokak számára, akár csak a fiatalok számára, a gyerekek számára nagyon vonzó személy, nagyon sok-sok minisztráns megtalálja a minisztránsi hivatását, akár csak a papi hivatását ő benne.
3: A Szent Beszéde ezen a szép kis ünnepségen Tapolcsányi Emánuel atya Vercseci plébános mondta.
5: Szávio Szent Domonkos valóban olyan volt, aki megértette, hogy minden egyes nap az Istennek az ajándéka, és minden egyes nap nekünk is lehetőség, akár tudatában vagyunk, akár nem, tehát felnőttek is, ugye? Tehát a mai nap az egy lehetőség számomra, a holnap az egy luxus, hogyha szabad így mondani, és nem biztos, hogy azt meg fogom élni, független, hogy hány éves vagyok. De a lényeg az, hogy tehát legyek Istennek mindig hálás, és gondoljak arra, hogy mindig vannak olyan lelkek, olyan emberek, akik nehezebb helyzetben vannak, mint én. Lényeg az, hogy akár élők, akár elhunytak, mindig Isten kezében vagyunk, és hogyha nap mint nap Isten kezébe, oltalmába helyezem az életemet, akkor van jövőm.
3: Csordás Irén is mindig szívesen jön ide a Szávio Szent Domonkos templomba. Mit jelent önöknek?
6: Hát én nekem ez egy borzasztó öröm. Mikor én itt vagyok, én vagyok talán a legboldogabb a világon. Nagyon szeretek ide járni, különben is világéletünk katolikus hídbe éltem, de aztán, amikor ezt a kis templomot fölépítették, ebbe az utcában laktam, akkor még minden napos voltam, akkor még minden nap volt mise. Nos, hogy csak így szombaton van, nagyon szeretök ide járni.
3: Hetente egy alkalommal van Szent Mise az úgynevezett kis templomban, a Szávio Szent Domonkos templomban Muzsján, és rendszerint Babinszky Enikő az, aki a kántor szerepét tölti be. Milyen érzés itt szolgálni?
7: Inkább ilyen családi hang van. Ugye nem sokan jönnek, olyan 20 személy körülbelül, és ma se voltunk túl sokan, de akkor is szerintem ez egy ilyen családias hangulatot ad az egésznek. Szép volt a szentbeszéd, és szerintem az egész mise is ilyen kellemes ünnepi hangulatban múlt el.
2: Látogatást tettek médiaházunkban az Újvidéki Bogdan Supót Iparművészeti Iskola növendékei. A diákok megismerkedhettek a rádió és a televízió világával, emellett rádiódrámáinkba is belehallgattak. Vörös Gábor beszélgetett velük.
8: A középiskolásokat médiaházunk munkatársa Tamara Drágic fogadta.
9: Még csak az idegenvezetés közepén járunk, de szerintem eddig a legérdekesebb program a hangjátékok közös hallgatása volt. Ők már az a generáció, amely nem nagyon hallott a rádiódrámákról. Én bízom abban, hogy sikerül velük ezt megkedveltetni, és a jövőben ők is rendszeres hallgatóink lesznek.
8: Talos Zsuzsanna szobrász és szakos tanár hozta el diákjait a nem mindennapi látogatásra. Számára is akadt pár kedves dolog székházunk falain belül.
10: Nagyon professzionálisan vezetnek bennünket, nagyon szép dolgokat, mi nagyon szép tereket láttunk.
8: Mi tetszett önnek a legjobban személy szerint?
10: Rádiodráma. Azért, mert azon öltem fel.
8: Ilyen nosztalgikus emlékek?
10: Igen.
8: Hány tanulót tudtak el?

0: hozni összesen.
1: 11-en vagyunk, mindannyian jöttünk. Formatervezők.
0: Formatervezés kicsikét olyan idegennek tűnik a média szakmától, vagy ön ezt hogy látja?
1: Nem, nagyon-nagyon hasonló, vagyis mondják, rokon.
0: Mit vannak a Bogdán Suput középiskolának a diákai?
2: Rozália Jerotyévics vagyok.
3: Pető Róna.
4: Marovics Krisztián.
0: Mi szépet láttatok, mi tetszett nektek eddig a legjobban?
2: Hát hallgattuk a rádiót, ezeket a drámákat. Nem? Nagyon érdekes drámákat hallgattunk. Voltunk a stúdiókban is, ott a kamerák és a fényeket tartottuk a legérdekesebbnek, ki is bírtuk próbálni.
0: A technikát?
2: Igen.
4: Hát tetszett, hogy a fény lett, hogy hogyan vetítették be a fényt, meg nekem is szintén tetszett, mint a Rozinak a drámai, hogyják a...
0: Dráma fölvételek?
4: Ja, igen.
0: Melyik a szerb vagy a magyar?
4: Hát mind a kettő jó.
0: És neked mi tetszett?
3: Nekem tetszett így az egész, hogy bemutatták, körbevezettek minket, bemutattak, hogy mi hogy működik a tévébe, a berendezéseket, hogy a fényeket hogy állítják be, amikor adott dolgokat felvételeznek, meg a rádiódrámáról a bemutató is szerintem nagyon érdekes volt, és hogyha azt mondták volna nekem, hogy rádiódráma, akkor előtte azt mondtam volna, hogy nagyon unalmas lehet, viszont most így meghallgatnék párat, mert érdekes.
5: A Bogdán Suput diákjai közül többen érdeklődtek az iránt is, hogy miként lehetne önkéntes vagy gyakornoki pozíciót kapni médiaházunkban.
6: Időjárás jelentés.
7: Vajdaságban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű.
8: Szombatig is esőfelhők vonulnak át térségünk felett. Holnap a hőmérséklet reggel 11, napközben pedig 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult időjárás, de az eddiginél 3-4 fokkal melegebb lesz.
6: Sport.
7: A sporthíreket Antaló és Krisztián válogatta.
9: Arsenal Paris Saint-Germain döntőt rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában. A párizsi együttes tegnap a Bayern München vendége volt az elődöntő visszavágóján, és a múlt heti 5-4-es hazai siker után az Allianz arénában 1-1-es döntetlen született. A találkozón Dembélé szerezte meg a vezetést a 3. percben, a bajor együttes csak a hosszabbítás 4. percében tudott egyenlíteni Harry Kane révén, így a PSG összességében 6-5-ös eredménnyel jutott a fináléba, amelyre május 30-án a Puskás arénában kerül sor. Az este folyamán a másod- és harmadrangú európai labdarúgó kupa sorozatokban is kikerülnek a döntős csapatok. 4 elődöntős visszavágó szerepel a programban. Az Európa Ligában 9 órától Aston Villa Nottingham és Freiburg Braga párharcok lesznek, míg a Konferencia Ligában ugyanebben az időpontban a Crystal Palace a Shakhtyor Donetskkel, a Strasbourg pedig a Rayo Vallecanoval küzd meg a finális szereplésért. Sikerrel vette az első fordulót Miomir Kecmanovic a római salakpályás teniszmestertornán. A világranglistán 70. helyezett játékos a cseh Svrcsinát verte 1 óra 25 perc játék után 6-2-6-3-ra. Kecmanovicnak ez volt idei első salakpályás győzelme. Fucsovics Márton számára véget ért a római torna, a nyíregyházi teniszező a horvát Prizmicstől kapott ki az első körben 6-4-6-3-ra. A nők mezőnyében Udvardi Panna kiesett a második fordulóban. A 27 éves magyar lánya 21. kiemelt belga Elis Mertenszel játszott és 6-4-6-2 arányban alul maradt. Búcsúzott a Veszprém csapata a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A magyar együttes az egy héttel ezelőtti találkozót 35-34-re megnyerte hazai pályán a Füchse Berlin ellen, tegnap pedig a német fővárosban 31-30 arányban kikapott. A 65-65-ös összesített eredmény után hetes lövések következtek, amelyben a Füchse jobbnak bizonyult, így bejutott a legjobb 4 közé. Egy negyed döntős visszavágó maradt már a kézilabda BL-ben. A Szeged a német Magdeburg vendégeként próbálja meg behozni az első meccsen szerzett 7 gólos hátrányát. A mérkőzés 18 óra 45 perckor kezdődik. A kosárlabda Euróligában 2 mérkőzést rendeztek tegnap a negyed döntőben. A Zsalgiris Kaunas 81-78 arányú hazai győzelmet jegyzett a Fenerbahce ellen, és 2-1-re szépített. A Valencia idegenben nyert, a Panathinaikos otthonában 91-87-re. Ebben a párharcban a görög együttes vezet 2-1 arányban. A héten zajlik Spanyolországban a La Vuelta női kerékpáros körverseny. Tegnap a negyedik 115,6 kilométeres szakaszon kettős SD Works siker született. A belga Lotte Kopeck kiszelte át elsőként a célvonalat, majd csapattársa a holland Anna van der Breggen következett. A harmadik az olasz Letizia Paternoster lett. Kopeck az összetettben is átvette a vezetést.
7: Főbb híreink még egyszer röviden.
8: Szerbia és Üzbegisztán stratégiai partnerséget alakított ki, üzente a külügyi tárca.
7: Sajtóhírek szerint egy viszonylag új hazai vállalat is érdekelt a NISZ megvásárlásában.
8: Az amerikai elnök szerint jól halad az iráni válság rendezése.
7: Az Európai Bizottság állítólag nem bízik abban, hogy az új magyar kormánynak lesz elegendő ideje az összes befagyasztott fejlesztési pénz kifizetéséhez szükséges lépések végrehajtására.
8: Vajdaságban borult, esős idő várható.
7: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió csütörtök délutáni híradóját hallották. A segédszerkesztő Vörös Gábor és Dudás Viktor volt, közreműködött még Fice Tíme, a Komáromi Dóra, Kónya Kovács Otília és Antalovics Krisztián. Mikes Imre, Bemondó Dani Zsolt és Olá Csongor hírszerkesztők és Aljosa Gyuranin műszaki munkatárs nevében Ádám Csilla köszöni a figyelmüket.

15 óra múlt 31 perccel. Kedves hallgatóink, most ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultrarövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk 24 órán át. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs.hu honlapon. 15 óra 35 perckor heti klasszikus, 16 órakor lírai percek, Krnács Erika válogatása, 16 óra 30 perckor hírek, majd Rudyard Kipling, Rikki-tikki tévi című mesejátékát pergetjük le, 17 óra 30 perckor hírekkel jelentkezünk, utána Horizont környezetvédelmi műsor, 18 órától Durindó népzenei összeállítás, 18 óra 30 perckor esti híradó, 19 órakor magyar nótákat és csárdásokat hallgathatnak. 20 órakor híreket mondunk, majd a délelőtti egészségügyi mozaik ismétlését sugározzuk. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 22 órakor pop paletta szórakoztató zenei válogatás. A 23 órai hírek után kissé zene. Éjfélkor hírek, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne a Takarodó, majd a Szelence és a Politér ismétlése.

0: 15 óra 35 perc a pontos idő, kedves hallgatóink, adásunk folytatásában a heti klasszikus következik.
1: Heti klasszikus.

0: Szamárfül. Válogatás a rímhányó Romhányi József tollából.
1: A róka és a holló. Téma és variációk. Róka és a holló megírta Ezópusz. Mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem-e témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval.
2: A téma. Fencsücsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt, fogyasztásra várván. Arra kószált búsan a ravaszdi róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomor nedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, beékes, hogy madár király légy régen esedékes, és a neved holló, oly olvadó omló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit nem bír ki állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajtja lehullott, erre várt a róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza, ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott, tervelt, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon.
3: Ó, rókám, ne hitottán csak gúnyolódom! Királyi palásnál szebb vörhenyes bundád. Le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád. Mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fenn a magas cépen.
2: Rókánk-e sértésre, tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl.

0: Második variáció. Fencsücsült a holló, falt sok pusztadőrit. Annyi maradt mégis, majd lehúzta a csőrit. Lent a rókánál egy jó nagy ementáli, de már faláng gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a hollót, ez a megcsömörlött.
1: Brr, még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög.
2: Hogy vagyunk?
0: Szólt oda a holló ásítva, s a sajtja lehullott a sejmes pázsitra.
1: Hidd el!
0: Nyöszörgött undorral a róka, s amit tett, azóta nevezték el róla.

Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kúszált a bús sovány róka, sajtlikat sem evett húshagyókedd óta. Meglátva a hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságom, ha neked sincs sajtod? Nincs, felelt a holló. Rég nem ettem sajtot. Viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének. Sajtal, szólt a róka, így kell a fenének.

Negyedik variáció. Pencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében trappista hivalkodott sárgán. Jött az éhes róka. Látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, mit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal. Tollad óbe ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyan, holló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. De hiába várta a ravaszdi róka, hogy sajtesőt hullat majd a hollónóta. Mi volt eme nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka? Nem hajszolt a becsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér holló volt.

Ötödik variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsi kvargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elétárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta, ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt, várt odafenn a hársfád, szemek kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló megsüket. Kérem elnézésüket.

0: Tanulj, Tino! Egy Tino tanult, hogy ökör legyen. Gyötörte agyát könyörtelen. Mikor tudta már nagyjából, hogy díszítő jelzője a jámbor, megalkotta az ökörlét három alaptételét.
1: 1.
0: Ha doronggal vernek, az kegy.
1: 2.
0: Hogy szaporodj, azért lettél meddő.
1: 3.
0: A boldogság kulcsa a járom.
1: Így lett a legnagyobb ökör a világon.

A darvak vándorútja. A költözők vándor véje éket vág a téli

0: Így halad a célja felé a szárnyas csapat, mert így írja elő azt a bölcs tapasztalat. Ám egyszer csak megrövidül a V betű szára, s néhány ifjonc összefog a rend megbontására.
1: Más betűbe tömörülünk, a formásabb S-be.
0: Elindultak, s nem jutottak estig egyenesbe. Majd a fagyos éjszakába átcsaptak Z-be, K-ba, és végül az önmagába visszatérő O-ba. Míg holtan hultak a hóba.

0: Mókus mese. Dió tetten ért egy kis mókust a gazda. Ketrecre ítélte, de nem bántalmazta. Majd meg is kedvelte szegény raffiókát, s megetette vele az összes dióját. Mikor mind felfalta a móhó mi haszna, gazdánk egy nagy zsákkal rohant a piacra. Hogy elfogyott, bőve hozott neki menten, de fogva tartotta, nehogy megint csenjen. Őszik 7 zsák diót vett még a fogjának.
1: Ez is állatmese, de melyik az állandó?

0: Gyíkrege. Szerette volna a gyík, ha kitudódna. Ő a félelmetes, bősz sárkány utóda. Hogy sor ne kerüljön kétkedő vitákra, dúlt-fúlt pofikáját szörnyűre kitátva. Aztán bizonyságul mesékből idézett, hogy váltak ebéddé szüzek és vitézek, miként mondott misét szagosat a püspök, hogy egyház megyéje ne lehessen früstök. Röhögte a szájas szűzlúd vitézkácsa.
1: Itt az ebéd, kapj be, te mafla pojáca!
0: Hátrált a regélő kínos zavarában, erre már a légy is felkuncogott bátran. Ám nyomban megtudta szegény saját kárán, aki ennek bohóc, lehet annak sárkány.

0: A harkály szerencséje. Harkály kopácsolta a favastag kérgét, úgy találom formán. Sikert nem remélt még. Bizony néha az is kevés, ha egy tucat lukat bevés, mert mire az asztal terül, a lakoma elmenekül. De alig koppantott kettőt, avagy hármat, a szerencse hozta már az aranytálat. Egy tudatlan féreg ült a kéreg alatt, s kikiáltott:
1: Szabad,

0: A bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengette laposra.
1: Ej de bánt, ej de bánt!
0: Sopánkodott az elefánt.
1: Hogy sajnálok, szegényke! Büntetésül te most 10-szer ráhághatsz az enyémre.

0: A zsiráf gőgje. A nagyságos zsiráf fennhordta az orrát.
1: Társait lenézte, mint kényúra szolgát.
0: Külön koszton élt fent, lombot csemegézett.
1: Míg odalent mélán legelt a személyzet.
0: A világ sok ilyen csúf esetet ismer.
1: Így megy, ha magasra kerül fel egy kis fej.

0: A csoda csiga. Egy csiga azt leste a magas buckáról, hogy aki jégre megy, elhasal, bugdácsol. Figyelte csak egyre, dideregve, fázva, mert érdeklődését roppant felcsigázta. Majd töprengve egy-két hetet alkotott egy elméletet.
1: Talpon marad a síkoson, ki araszolva oson.
0: És hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt, jégre ment, és estig csúszott is egy métert.
1: Látjátok, nem esem, csúszó csoda vagyok.
0: Szólt ki diadallal, aztán odafagyott.

0: Lepketánc. Mikor a hernyóból lepke lett, kérkedve repkedett, hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa hímporát. A derék kutyának képére végig kiült az utálat.
1: Villog csak fent, te szép féreg. Nem lesz nagyobb az értéked. Hernyó maradsz, bár fent keringsz. Nem a szárny szabít mértéket, hanem a gerinc.

új struc politika. Egy struc úgy vélte, hogy különb társainál. Eltökélte tehát, hogy karrier csinál. Hogy ezt gyorsan vigye véghez, úgy döntött, hogy ellenzék lesz. S mint egy személyes tábor elszakad a gyáva struc politikától. Szembe is fordult a többivel dohogva, és onnét fúrta be fejét a homokba.

0: a sérthetetlen.
1: Fejéhez vagdosott minden csúfot, rosszat a finnyás antilop a rinocérosznak.
2: Maga vaskos tuskó, bamba bárgyúkába, tévedésből került Noé bárkájába. Formátlan, ormótlan, iromba, goromba, önmagánál rútabb, olyannyira ronda. Ó, bár rúghatnám jól farom, maga faragatlan barom. Böffent, mocskol, piszkít bárhol, s nem sül le a bőr a kérges pofájáról.
1: Pislogott a rinocérosz, bár tudnám, hogy mire célozz.

0: Mondoknak mondott, szárnyvasúti poloska férjhez menne, dízelmotorosra.
1: Feleséget keres komoly szándékú moly. Szekrény van. Kis testi fogyatékos, önhibáján kívül középen elvált giliszta. Hozzáillő házas felet keres.
0: Fába szorult féreg társaság hiányában ezúton keres férjet. Harkályok kíméljenek. Éjjeli pillangó megismerkedne. Mindegy.

0: Péknél szabadul csótány, elhelyezkedne babapiskótán.
1: Iszappakolást vállalok, Balatonalga.
0: Kaszkadőrnek menne bátor moziból, ha lyukas alsókba is beugorna.
1: Korai cseresznyémet elcserélném ropogósra. Pondró, utolsó posta. Esetleg ráfizetek.
0: Vakolatban falbérleti lakrést keres. Kisigényű, nyű.
1: Kombinált hálóebédlő, póknál. Életfogytig jót áll.
0: Új traktor cserélne ökrös szekérre, bögöly.
1: Kullancs, terepjárót venne, bőrülésbe is belemenne.
0: Iskolába járna hátrányos helyzetű, fejtetű.
1: Angolórákat ad Rockfordban végzett sajtkukac. Jelentkezhet egyén vagy kupac.
0: Kecskére káposztát. Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát. Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák. Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül? Elmondom, kecskéül.
1: Meg, egyelek meg, deremek kerek. Nem, hesbecstelen kecske szellemek. Egyenes jellemek benneteket elkergetnek. Meg, deszer felett kellenek keblemnek elevelek. Egyet lenyelek. Nem, rendesen legelek, meg. De eme, repedezett fedeles levelek, melyeket emberek nem esznek meg, nekem teljesen megfelelnek, ezeket nyelem le. Belembe bemehetnek meg. Ejnye! Erre eme beljebb elhelyezett levelek lettek fedelek. Ezek a melegben egyre epedeznek, meg-megrepedeznek. Nem tehetek egyebet, egy rend levelet lenyelek meg. De erre eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keverednek, rendre fedelek lesznek, melyeket szemetes vederbe tesznek. Erre teremtettek benneteket, meg. Elengedhetetlen, meg kell ennem e fejben lelt leveleket. Leveletek, nyek! De fej, ne feledd, meg nem ettelek, de megmentettelek, meg.
2: Nyúliskola. Erdőszélen nagy a móka, mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító, ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fejkáposztával. Hallgatják is tátott szájjal.
0: Az egymás tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta, letépet leveleim belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse. Úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke. Megértettük?
1: Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók. Hisz mindegyik unta már.
0: Akkor rögtön feleltetek.
1: Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, de hogy értik, és ez most mindjárt kisül.
0: Nos, felejtej, nyuszi-gyuszi, állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát?
1: Jól lakok, felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.
0: Szamármese. Csömörön élt az öreg dőre göredöme. Annak volt egy csengeri csengős pörgeszőrű göndörcsődöre. De bármilyen pörgeszőrű göndörcsődör volt, Csömörön az öreg dőre göredöme, csengeri csengős csődöre. Nem szerzett neki virgonc, kenceficés kancát időre, az örökkön ődöngő, lődörgő, dőre öreg. Így hát csurik csorgatta csöbörbe könnyeit, és csúfos csődörcsődöt mondott az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg dőre göredöme, csengeri csengős, pörgeszőrű göndörcsődöre. Szomszédságban élt a fösvény szemere. Annak volt egy nőstény szamara. A szamárnál szamarabb szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt, a szamárnál szamarabb szemere, szomorú szamara szemére. Ám de, mit csinált egy szép nap az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg dőre göredöme, csengeri csengős, pörgeszőrű göndörcsődöre, és a szamárnál szamarabb szemere, szemérmes szamárkönnyet szemerkélő szomorú szamara? Na, mit csinált? Na, mit csinált?
1: Összvírt. A teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozoga kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. Sóvár szeme kutat, kutat. Még 5-6 nap kullog, baktat. Az itató tava távol, s oly rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is.
3: Tevék, ura! Te tevél, tevévé engem eleve, te veled nem ér fel, teve fej, tétova veleje. Te terved veté a teve vedelő, tavad tavaly távol, de tévednél vélvén vén híved nevet feledve, elvetemedve vádol. Nem, vitte teve lelkem hova tovább tova, mivel levet, vert vederbe, feltekerve, nem vedel veled betelve, a te tevéd szenvedelme. Te nevedben legyen eme, neveletlen tevetetem, eltemetve.
1: S evezzevel, eme teve,

0: 16 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Szerbia stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium. Az ázsiai országban tartózkodik Marko Djuric, a szerb diplomácia vezetője. A tárcavezető kiemelte, Belgrád számára fontos, hogy a gyorsan fejlődő

0: országok támogassák Szerbia nemzeti érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcs technológiai fejlesztésekben kezdett. Gyurics látogatása során számos ottani tárcavezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés. Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínálta az orosz Gazpromnak a NIS cég többségi részvénycsomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NIS 56%-os tulajdon részesedésének átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai szenátor nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NIS-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-ig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alekszandr Vučić államfő tett közzé a hazai sajtóban. Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vučić üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom. Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet. Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés valóban hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására. Az Európai Bizottság nem biztos benne, hogy az új magyar kormány idejében hozzájuthat minden zárolt uniós forráshoz. A brüsszeli sajtó szerint a bizottság azt javasolta Budapestnek, hogy felveheti a vissza nem térítendő támogatást, de mondjon le a következő hitelekről. Ennek lehívása ugyanis jogállamisági feltételekhez van kötve, amelyek teljesítési határideje augusztus végén lejár. A bizottság álláspontja, hogy már nincs elég idő ezek mindegyikének végrehajtására. A magyar média információi szerint a választáson győztes Tisza párt a tárgyalások során a teljes keret felhasználását emelte ki. A helyreállítási terv módosításáról most is tartanak az egyeztetések. A rövidesen hivatalba lépő kabinet fő célja, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt olyan projektekre hívják le, amelyek hosszú távú befektetést jelentenek. Második szintű prioritás, hogy lehetőség szerint már megvalósult projekteket számoljanak el.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű, szombatig is esőfelhők vonulnak át térségünk felett. A hőmérséklet holnap reggel 11, napközben 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult, de az eddiginél 3-4 fokkal melegebb időjárás. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, híreket legközelebb egy óra múlva mondunk.
2: Rikki-tikki tévi. Mesejáték. Rudyard Kipling művét rádióra alkalmazta Jódal István.

0: Hallgassátok meg annak a nagy háborúnak a történetét, amelyet Rikitiki Tévi egymaga vívott meg végig a szigauli járásbeli nagy házszobáin. Igaz, segített neki Darzi is, a Szabó fülemüle, meg tanácsokat adott Csucsundra, Pézsmapatkány, aki sohasem merészkedik ki a padló közepére, hanem mindig a fal mentén mászkál, de az igazi harcot Rikitiki vívta meg. Rikitiki mongúz volt. Szőre farka olyan, mint a macskáé, feje és természete a menyétéhez hasonló. Szeme és nyughatatlan orrhegye rózsaszínű, tudott vakarózni, ahol éppen akart, s azzal az elülső vagy hátulsó lábával, amelyiket kedve szottyant használni. Úgy fel tudta borzolni a farkát, hogy üvegmosó keféhez hasonlított, harci kiáltása pedig, ha a magas fűben futkosott, így hangzott. Rikitikitikicsik! Egyszer egy nyári árvíz kiöntötte abból az odúból, ahol apjával, anyjával lakott, s rugdalózva, fulladozva sodorta lefelé egy útmenti sáncárokban. Talált egy kis úszó fűcsomót, és abba kapaszkodott, amíg eszméletét el nem vesztette. Amikor magához tért, a meleg napon hevert egy kerti ösvény közepén, igen-igen megviselten, s egy kisfiú éppen azt mondta.
1: Mi? Itt egy halott mongóz. Temessük el.
2: Nem, vigyük be és szárítsuk meg. Hát, ha nem halt meg igazán.
3: Mutasd csak. Hát nem halt meg. Hát csak félig megfullott. Battába kell bugyolálni és egy ideig melengetni.

0: Él! Él! A szemét is felnyitotta.
1: Csendben legyél, nehogy megijeszd!
2: Hát nagyon nehéz egy mongúzt megijeszteni, mert orra hegyétől a farka végig eszi a kíváncsiság. Minden mongúzt családnak ez a jelszava. Szaladj és járj a végére. Látjátok? Nézd! Már meg is vizsgálta a vattát. Megállapította, hogy nem ennivaló. Körbe szalad az asztalon. Most leül, rendbeszedi a bundáját.
0: Jaj, rámugrott.
2: Ne ijedj meg, Teddy. Hajd a válladon. Így szokott barátkozni.
0: De csiklandozza az államat. Most meg a fülem körül szimatok.
1: Lám, még a gallérod mögé is bekukkant. Most majd kideríti, megmostad ereggel a nyakad.
0: Hát ez is vadállat. Talán azért olyan szelíd, mert jók voltunk hozzá.
2: Hát minden mongúz ilyen. Ha nem kapod el a farkánál fogva, vagy nem próbálod ketrezbe zárni, egész nap itt fog szaladgálni a házban. Hát adjunk neki egy kis nyers húst.
1: Jó, rögtön. Tessék. Ízlik.
3: De jól laktam. Több kikutatni való van ebben a házban, mint amennyit egész familiám élete végig ki tudna fürkészni. Minden esetre itt maradok és kifürkészem.
4: Rikitiki egész nap a házat járta. Majd, hogy bele nem fulladt a fürdőkádba, beledugta az orrát a tintatartóba, azután megégette magát a nagy ember szivarja végével, mert felmászott az ölébe, hogy lássa, hogyan szokás írni. Estére kelve berohant Teddy gyerekszobájába, hogy megtudja, hogyan gyújtják meg a petróleum lámpát, s amikor Teddy lefeküdt, ő is felmászott az ágyra. De nyugtalan hálótárs volt, mert egész éjszaka kötelességének érezte, hogy fölkeljen és figyeljen, ahányszor csak valami nesz támadt, és kifürkészte, hogy mi okozta. Amikor bejött Teddy apja és anyja, hogy megnézze a fiát, Rikitikit ébren találták a párnáján.
1: Nem szeretem az ilyesmit, megharaphatja a gyereket.
2: Nem, esze ágában sincs. Teddy nagyobb biztonságban van ennek a kis állatnak a társaságában, mint hogyha egy vérebb vigyázna rá. Hát, például, ha egy kígyó kerül-e most a gyerekszobába...
1: Jó, gondolni sem akarok ilyen szörnyűségre.
4: Rikitiki kora reggel Teddy vállán lovagolva ment ki reggelizni a verandára. Banánt és főtt tojást adtak neki. Sorban ült valamennyiük ölében, mert minden jól nevelt mongúz abban reménykedik, hogy valamikor házi mongúz lesz belőle is, szobákban futkoshat. Márpedig anyja, aki a szigauli tábornok házában lakott, gondosan megtanította Rikit, mit csináljon, ha fehér emberek közé kerül. Riki aztán kiment a kertbe, hogy ott is megnézzen minden látnivalót. Fős alá futkosott a kertben, szimatolgatva itt is, ott is, amíg csak valami szomorú hangot nem hallott a tüskebokorból. Darzi volt, a szabó fülemüle feleségestől. Szép fészket raktak olyan formán, hogy összehúztak két levelet, a szélénél szálakkal összeöltötték, s az üreget gyapottal meg lágypihékkel bélelték ki. A fészek ide-oda ringott, amint a peremén ültek és sírtak.
3: Mi baj? Mi baj?
5: Nagy a mi szerencsétlenségünk. Egyik fiókánk kiesett tegnap a fészekből, és nag megette.
3: Hát ez szomorú dolog, de hát én idegen vagyok itt. Ki az a nag?
5: Riki! Ugorj hátra!
6: Vagy ki az a nag? Hát én vagyok nag. Brám. A nagyisten tette rá bélyegét egész népünkre, amikor az első kobra szétterítette csukjáját, hogy Bráma az árnyékába alhassék. Nézd és rémülj meg!
3: Legalább öt láb hosszú a nyelve hegyétől a farkáig a farkáig, és hogy ringatózik erre-arra, éppen mint a pippanga szélben. Szóval ilyen egy eleven kobra! Töglött kobra húsából etetett már a mamám, és azt mondta, hogy a felnőtt mongúznak egyetlen dolog az életben, kígyóval harcolni és kígyót megenni. No hát, akár van bélyeg rajtad, akár nincs, azt hiszed tisztességes dolog, fészekből kihullott madárfiókát felfalni.
6: A mongúzok vannak a kertben, az előbb-utóbb a magam és családom halálát jelenti. Ja, csak legalább egy kicsit elfeledkezne az óvatosságról. Beszélgessünk. Te tojást teszel. Miért ne etném én a madarat?
5: Hát nyaka ina mögét kúszott.
3: Jaj! Appa!
5: Remek! Remek, elhibázta. Nelly, de fette híres, hogy te hogy tudsz ugrani, Riki?
6: Gonosz, gonosz, Tarzi. Megfizetsz még.

0: Tetti, mélyen alszik. Kicsit körülnézek, körülnézek a ház körül. Jaj, ki az? Ki mászkál itt a fal tövében?
1: Ne ölj meg! Ne ölj meg, Rikitiki! Csucsundra vagyok, a pézsmapatkány. Én csak...
0: Azt hiszed, hogy egy kígyőlő lereszkedik holmi pézsmapatkányokhoz?
1: Rokonom, Csua, a patkány beszélt.
0: Mit beszélt?
1: Psszt! Na, mindenütt jelen van, Rikitiki. A kertben kellett volna beszélned Csuával.
0: De nem beszéltem. Hát nekem kell elmondanod. Gyorsan Csucsundra, különben megharaplak.
1: Én csak egy szegény nyomorú teremtés vagyok. Sose volt annyi bátorságom, hogy kirohanjak a szoba közepére. Psszt, nem mondhatok semmit. Nem hallod, Rikitiki? Nem hallod?
0: Ez Nag, vagy Nagaina, és a fürdőszoba csatornáján mászik be.
1: Jó.
0: Igazad van, Csucsundra? Beszélnem kellett volna Csuával. Most már mindegy, megyek, meglesem őket.
1: Ja, mintha csak ugyan a fürdőszoba felől jönne a hang. Ott a fal alján ki van véve egy tégla, hogy lefolyása legyen a fürdővíznek. Ja, én nem merek oda menni. Járj szerencsével.
0: Köztestvér, kösz! Itt a nyílás, amiről a pézsma beszélt. Csak ugyan mögőre jön a hang.
2: Ha a házban nem maradt több ember, neki is el kell mennie, s akkor a kert ismét a miénk lesz. Csak menj be nyugodtan, és jusson eszedbe, hogy azt a nagy embert kell először megmarni, aki karajtott bottal agyonverte. Aztán gyere ki, és szólj nekem, s akkor majd együtt vadászunk, Rikitikire.
0: Az anyukat, ezek ellenem esküdtek.
3: Te bizonyos vagy abban, hogy használ valamit, ha megöljük ezeket az embereket?
2: Azzal mindent megnyerünk. Amikor emberek nem laktak a házban, ugye, hogy mongúz sem volt a kertben. Amik a ház üres, mi vagyunk a kert királyai. És ne feledd, hogy mihelyt a dinnye fővel felpattannak a tojásaink, ez pedig már holnap is megtörténhetik, a kicsikéknek helyre és nyugalomra lesz szükségük.
3: Erre nem gondoltam. Megyek. Felesleges, hogy aztán Rikitikire vadásszunk. Megölöm a nagy embert, meg a feleségét, s a gyereküket is, ha lehet. Aztán nyugodtan odébb állok. Üres lesz a ház, és Rikitiki elmegy. Na, akkor én most bebújok ide.
0: Nag feje már átbújt a csatorna nyíláson, és most utána tekeredik az ötláb hosszú hideg teste. De jó ég, mekkora! Még szerencsé, hogy nem látott meg a sötétben. Ha itt tölöm meg, Nagaina tüstét megtudja. Ha sík padlón támadom meg, ő kerül elnyűlős helyzetbe. Mit csináljak? Nag meg csak ringatózik erre, arra. Na tessék! Most meg iszik a vizes korsóból, amivel a fürdőkádakat szokták megtölteni.
4: Ez jól esett. Na már most. Amikor kígyótársunkat megölték, a nagy embernek botja volt. Lehet, hogy most is van nála. De amikor fürödni jön reggel, nem lesz nála bot. Várok, amíg ide nem jön. Nagaina, hallod? Itt a hűvösen várom meg a nappalt.
0: Nincs válasz. Nagaina tehát elment. Nag. Körös körül csavarta testével a vizes korsó hasas alját. Most csendben leszek, amíg elalszik. Nem mozdul. Alig, ha nem az igazak álmát alussza. Most megindulok feléje, de csak lassan-lassan, arra szólva, egyenként mozdítva minden izmomat. Hol kapaszkodhatnék meg benne legjobban? Ha egy harapással el nem töröm-töröm a gerincét, akkor tud még harcolni. Ha pedig harcol... Ó, Riki! Milyen szörnyen vastag a nyaka! Ha pedig a farka közelébe harapom meg, csak megvadítom nagot. A fejébe kell belekapni. A fejébe, a csukjája fölött. És ha egyszer ott vagyok, és fogom, nem ereztem el többet.
5: Azzal nekiugrott. A fej kissé távolabb volt a vizes korsótól, a hajlása alatt, s Riki, amint megérintette a fogával, nekifeszítette hátát a vörös agyagedény hasának, hogy a fejet lenyomba tarthassa. Ez csak egy másodpercnyi könnyebbséget szerzett neki, de azt tőle telhetően kihasználta. Aztán úgy csapkodta a kígyót ide-oda, hogy a kutya szokta a patkányt, jobbra-balra padlón, föls, le, körös körül, nagy körökben. Rikitikinek is vérbe borult a szeme, s nem eresztette el nágot, hiába forgatta fel a merítők annát a szappantartót, a kefét, s hangosan nekivágódott a fürdőkád oldalának. Sőt, mind erősebben szorította össze az állkapcsát, mert bizonyos volt afelől, hogy halálra fogják paskolni, s a család becsületéért úgy akarta, hogy összezárt fogakkal találjanak rá. Szédült, mindene fájt, s úgy érezte, hogy darabokra rázódik szét, amikor egyszerre csak, mintha mennydörgés csattant volna éppen a háta mögött, forró szélsodrása fosztotta meg az eszméletétől. Piros tűz perzselte meg a bundáját. A nagy embert fölébresztette a lárma, s dupla puskájának mind a két töltését beleeresztette nág csukjába.

De sokat aludtam. Még mindig merev-merev a testem is, mint a 1000 darabra volnék törve. Hanem most nagainával kell végezni, az pedig 5 nagnál is rosszabb. És nem lehessen tudni, mikor pattanak föl azok a tojások, amikről beszélt. Azám, muszáj Tarzival beszélnem,

0: szemétombra hajították a testét. Éljen az igazság, éljen az igazság.
1: Ó, te ostoba, tolseprő te! Hát ilyenkor kell énekelni.
0: Nag meghalt, meghalt. A hős Rikitiki belekapaszkodott a fejébe, és nem engedte el. A nagy ember kihozta a durranóbotot, és Nag két darabra szakadt. Soha többé nem folyja fel a fiókáimat.
1: Hát ez körülbelül mindig az, de hol van Nagaina?
0: Nagaina oda ment a fürdőszoba levezető csatornájához, és hívta Nagot, és Nag ki is jött egy bothegyén. A söprögető szolga felszúrta egy bot végére, és kidobta a szemétdombra. Ó, zengjük a dicső, piros szemű Rikitiki dicsére.
1: Csak fel tudnék mászni a fészkedbe, valamennyi fiókádat kihaigálnám. Te se tudod, mikor, minek van itt az ideje. De meglehetős biztonságban vagy a fészkedben, de nekem idelen háborúskodnom kell. Hagyd abba egy kicsit azt a kornyikálást, Darzi!
0: A nagy, a szépséges Rikitiki kedvéért elhallgatok. Mi baj, ó, a rettentő Nag dicső megölője?
1: Harmadszorra kérdem, hol van Nagaina?
0: A szemétdombon, az istállók mellett Nagot gyászolja. Ó, nagy és dicső a fehér fogú Rikitiki.
1: Ördög, vigye az én fehér fogamat. Hallottad-e, hogy hol őrzi a tojásait?
0: A dinnye ágyásban, a fal felé eső végén, ahová majdnem reggeltől estig tűz a nap, 3 hete, hogy elrejtette.
1: És sose jutott eszedbe, hogy ez érdemes volna nekem megmondani? A fal felé eső végén azt mondod?
0: Csak nem eszed meg a tojásait, Rikitiki?
1: Nem eszem meg, Darzi. És ha egy csöpp eszed van, odarepülsz az istálóhoz, úgy teszel, mint ha el volna törve a szárnyad, és ide csalogatod Nagainát ehhez a bokorhoz. A dinnye ágyáshoz akarok férkőzni, de ha most mennék oda, meglátna.
0: De hisz Nagaina gyerekei is tojásból lesznek, mint az enyémek. Nem tisztességes dolog tehát megölni őket. Há? Igaz viszont, hogy a kobra tojásokból fiatal kobrák kelnek ki. Rengeteg kobra, és ellepik a kertet. Minden fiókát felfalnak. Megyek! Rikitiki, megyek! Ide csalom! Törött a szárnyam! Oh, az a házbeli fiú kővel hajított meg, és eltörte! Oh, jaj, én nekem végem!
2: Miért szóltál Rikitikinek, amikor megölhettem volna? Szavamra rosszabb helyet nem is választhat. Tál volna a törött szárnyadnak. Na, gyere csak!
0: Kővel tört el a fiú!
2: Na hát, vigasztaljon meg halálodban, hogy én leszámolok azzal a fiúval. Ma reggel óta a szemétdombon hever az uram, de éjszakára nagyon csendes lesz az a fiú a házban.
0: Jaj!
2: Szaladsz el előlem, úgyis megfoglak. Nézz rám, te buta!
0: Majd bolond leszek. Mintha nem tudnám, hogy az a madár, aki kígyó szemébe néz, úgy megrémül, hogy mozdulni sem tud. Majd tovább röpködök, fájdalmasan csipogva, sohasem távolodva el nagyon a földtől. Nagyszerű! Nagaina egyre gyorsabban iramodik utánam.
1: Akkorát, mint egy bambusz. tamtamtyúk tojásai, de nem héj fedi őket, hanem valami fehéres bőbőr. Ilyen ravaszul eldugta őket maga én a dinnyék mellett fészkébe. Éppen jókor jöttem, egy nappal se korábban a keleténél. Hogy tekereknek a bőr alatt a pici kobrák? Tudom, hogy amely pillanatban kiszabadulnak, meg tudnak ölni egy embert vagy egy mokuszt. Előbb leharapom a tojások helyét, aztán összeroppantan a kis kobrákat. Nézzük csak, mennyi maradt. Még 3 kígyótojás.
0: Ja, Rikki-tikki! A ház felé vezettem Nagainát. Fölment a verandára is. Ja, gyere gyorsan, ölni akar.
3: Rikki-tikki összeroppantott 2 tojást, hátrafelé buckázott le a dinnyágyásról, szájában a 3. tojással, s úgy vágtatott a veranda felé, ahogy csak a lába bírta. Teddy, az apja meg az anyja reggelinél ültek, de Rikki-tikki látta, hogy nem esznek. Kővé meredve ülnek a helyükön, s az arcuk fehér. Nagaina összetekeredett a Teddy széke mellett lévő gyékényen, ahonnét könnyűszerrel elérhette a fiú csupasz lábát, ingadozott ide-oda és diadaléneket zümmögött.
2: Nagy ember fia, aki Nagot megölte, maradj nyugton, még nem vagyok készen. Várj egy kicsit. Üljetek csendesen, mind a 3. Ha megmozdultok, dövök, s ha nem mozdultok, akkor is dövök. Ó, bolondok, akik az én páromat megöltétek.
4: Ülj csendesen, Teddy. Nem szabad mozdulni. Maradj nyugton, Teddy!
1: Fordulj meg, Nagaina! Fordulj meg és harcolj!
2: Mindent a maga idején. Veled is leszámolok tüstént. Nézd a kedves barátaidat, Rikki-tikki. Némák és fehérek félnek. Mozdulni sem mernek. Ha egy lépéssel közelebb jössz, tövök.
1: Nézd meg a tojásaidat, a dinnyágyásban a fal mellett. Eredj és nézd meg, Nagaina. És most fordulj meg, ne csak az embereket bámuld olyan meretten. Fordulj meg és nézd meg ezt a tojást itt a 2 melső lábam között.
2: Jaj! Add ide!
1: Mi az ára egy kígyó tojásnak, egy ifjú kobrának, egy ifjú királykobrának, az egész fajzat utolsó, legeslegutolsó sarjának, mert a többit már mind a hangyák eszik a dinnyágyás körül. Felsültél, Nagaina? Tik-tik-tik-tik-tik, rik-tik-tik-tik-tik-tik. A fiú megmenekült. Mi alatt te? Felén fordultál, és az utolsó tojásodat bámultad, a nagy fehér ember kinyújtotta a nagy kezét, vállon ragadta Teddyt, és a teázó asztal fölött magához rántotta. Kimentett a bűvkörödből, szépségem, és ha tudni akarod, én voltam én, aki csukján fogta ma éjszaka Nagot a fürdőszobádban. Dobált ide, dobált oda, de lerázni nem tudott, meghalt, még mielőtt a nagy ember ketté szakította. Én tettem ezt, Rikki-tikki-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Gyere hát, Nagaina, gyere és küzd meg velem, nem sokáig özvegyked el.
2: Add ide a tojást, Rikki-tikki, add ide az utolsó tojásomat, és én úgy elmegyek, hogy vissza se jövök többé.
1: Az ám, úgy elmégy, hogy vissza se jössz soha többé, mert a szemétromba kerülsz Nag mellé, harcolj özvegy, a nagy ember bement a puskájáért, harcolj.
5: Rikki-tikki ott ugrált Nagaina körül, éppen csak arra ügyelve, hogy kívül maradjon a döfés távolságán, kis szeme vöröslött, mint az izzó parázs. Nagaina összetekeredett és feléje sújtott. Rikki-tikki fel és hátra ugrott. Amikor Nagaina besiklott abba a patkányadóba, ahol Naggal éltek, Rikki-tikki apró fehér fogával belekapaszkodott a farkába is.

ment vele együtt. Márpedig nem sok mongúz akad, akármilyen bölcs és öreg legyen is, akinek kedve kerekedik a föld alá, odújába követni a kobrát. Az odúban sötét volt, és Rikki-tikki nem tudhatta, mikor tágul ki annyira, hogy nagainának helye legyen megfordulni és beléje döfni.

0: szájánál, és Darzi azt mondta.
1: Vége Rikitikinek! Fújjuk el a halottas énekét! A hős Rikitiki meghalt, mert Nagaina bizonyosan megöli a föld alatt. Hát te élsz! Lehetséges, hogy élsz!
2: Vége! Az özvegy nem jön ki többé. Most pedig visszamegyek a házba. Darzikám, az egész kertnek hírül adhatod, hogy Nagaina meghalt.
1: Halljátok, Naga meghalt, Nagaina meghalt, győzött a hős Rikitiki. Hogy énekel minden madár, és a békák is hogy rázendítettek. Nem is csoda, Nagi és Nagaina éppen úgy szerette a békát, mint az apró madarat.
0: Riki, megmentetted az életünket.
3: És te, Dík, gondold el, mindnyájunk életét megmentette.
4: Kicsikém, édes kicsikém, gyere, hadd etessen meg a gazdi. Ó, milyen csapzott vagy, szegénykém.
5: Mit aggódtok még? Valamennyi kobra meghalt, és ha nem halt volna meg, itt vagyok, én!
6: Rikitikinek volt is jussa, hogy büszke legyen, de nem szállt fejébe a büszkeség, s őrizte a kertet, ahogy mongúzhoz illik. Foggal, ugrással, szökéssel, harapással, amíg csak akadt egy kobra, amely bemerte dugni fejét a falak közé.
7: Elhangzott az Újvidéki Rádió mesejáték műsora. Rudyard Kipling, Rikitiki Tévi. Rádióra alkalmazta Jódal István. Szereposztása. Mesélő Kovács Frigyes. Apa Gellér Tibor. Anya Banka Lívia. Darzi Fülemüle, Kovács Etelka. Nag Kobra Kígyó, Törteri László. Nagaina Nagpárja, Kerekes Valéria. Csucsundra Pézsma Patkány, Kardosi Bolya. Rikitiki Tévi, Kölyök Mongúz, Balázs Piri Zoltán. Valamint Eddi, a kisfiú szerepében Bordás Szilárd, az Újvidéki Rádió gyermekszínjátszó csoportjának tagja. Dramaturg Jódal Rózsa. Zenei szerkesztő Tóth Ilona. Szervező Tóth Nándor. A hangfelvevő munkatársa Dorú Bárbulov. Hangfelvevő Dusán Sztojicsics. Rendező Gellér Tibor.

0: 17 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Szerbiai stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium. Az ázsiai országokban tartózkodik Marko Djuric, a szerb diplomácia vezetője. A tárcavezető kiemelte, Belgrád számára fontos, hogy a gyorsan fejlődő országok támogassák Szerbia nemzeti érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcstechnológiai fejlesztésekben kezdett. Djuric látogatása során számos ottani tárcavezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés. Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínált az orosz Gazpromnak a Nisszék többségi részvény csomagjáért. A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a Nisz 56%-os tulajdonrészesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy a folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai szenátor nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a Nisszel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-ig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést. Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alekszandr Vučić államfő tett közzé a hazai sajtóban. Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vučić üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom. Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet. Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés valóban hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására. Az Európai Bizottság nem biztos benne, hogy az új magyar kormány idejében hozzájuthat minden zárolt uniós forráshoz. A brüsszeli sajtó szerint a bizottság azt javasolta Budapestnek, hogy felveheti a visszanemtérítendő támogatást, de mondjon le a kedvező hitelekről. Ennek lehívása ugyanis jogállamisági feltételekhez van kötve, amelyek teljesítési határideje augusztus végén lejár. A bizottság álláspontja, hogy már nincs elég idő ezek mindegyikének végrehajtására. A magyar média információi szerint a választáson győztes Tisza párt a tárgyalások során a teljes keret felhasználását emelte ki. A helyreállítási terv módosításáról most is tartanak az egyeztetések. A rövidesen hivatalba lépő kabinet fő célja, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt olyan projektekre hívják le, amelyek hosszú távú befektetést jelentenek. Második szintű prioritás, hogy lehetőség szerint már megvalósult projekteket számoljanak el.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig borult lesz az ég, helyenként zápor, zivatar valószínű, szombat egy kis esőfelhők vonulnak át térségünk felett. A hőmérséklet holnap reggel 11, napközben 23 fok körül alakul. A hétvégén is marad a borult, de az eddiginél 3-4 fokkal melegebb időjárás. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, híreket legkésőbb az esti híradóban mondunk, illetve legközelebb az esti híradóban mondunk fél hétkor.

0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Móricz Éva köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk múlt heti témánkat. Vári Tünde célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát. Ezt követően a Bácskos útfalvi Beszédes Andreát mutatjuk be, aki több mint 50 megmentett kutyáról gondoskodik, és civil szervezetén keresztül segíti a nehéz helyzetbe jutott állatokat. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Folytatjuk előző adásunk témáját. Dudás Viktor hangfelvételét hallhatják, melyben Vári Tündével beszélget, akinek célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát.
2: Kérlek szépen, Tünde, el tudnál mondani egy pár számodra fontos történetet, ami szintén madármentéssel kapcsolatos, és hogy azokkal az állatokkal esetleg mi történt?
3: Most nem olyan régen felkerült rólam egy videó, ahol egy gyúrgyalagot engedek el, és hát az nehéz volt, megmondom őszintén, ott így a szívem egy darabja az úgy elrepült vele együtt. Ő picike korában érkezett, régészek ásták ki egy ásatáson, és amikor kiásták, ugye a gyúrgyalagok ilyen föld alatti kis járatokba fészkelnek, és három testvére már halott volt, ő volt az egyetlen túlélő, és a régészek egy állatorvostól kértek tanácsot, hogy mit csináljanak, és az állatorvos úr mondta, hogy hozzá kell nekem, majd én megpróbálom megmenteni. Na most ez úgy sikerült, hogy tényleg belehaltam, mert olyan volt, mint egy ilyen kis gyerek nekem. Az elejétől kezdve tudtam, hogy ha életbe marad, akkor el kell majd engedni, hiszen ugye ő nem azért jött, mert beteg, hanem csak picike. És nehéz volt, mert tényleg a halál küszöbén állt szegény, de amikor visszajött, akkor onnastól kezdve már nevelni, most mondom, hogy egyszerű volt, hát persze nem könnyű egyet se felnevelni, de nem volt semmi komplikáció, meg nem volt semmi nehézség, és az ő szerencséjére jött több gyúrgyalag, aki sérült, ők is meggyógyultak, hál' Istennek, aztán el tudtam engedni mindenkit, de ő volt az, aki nagyon nehezen ment el, mert hogy ő igaziból úgy érezte, hogy az anyukája vagyok, és hát ott bizony eltört a mécses, és ezt sem vágtam le a videó végéről, mert úgy éreztem, hogy ezt is látniuk kell az embereknek, hogy bizony ebbe azért bele lehet halni egy kicsit, mikor el kell engedni azt, akit igazán szeretsz. De ennek ez a rendje és módja, ez így helyes, azért jött, hogy megmentsem, és hogy utána szabad lehessen. Ez egy nehéz sztori volt nekem, de sok olyan van, ami elengedéssel végződik, és nehéz, de van olyan is, amikor például itt marad örökre, vagyis hát élete végéig, de az elengedések azok inkább a nehezebbek nekem.
2: Akik nála találnak örök otthonra, az milyen okból? Esetleg azért, mert túlságosan nagy volt az emberi behatás?
3: Van olyan is, igen. Van például egy vetési varjú. Nálunk itt Magyarországon ő is védett madárnak számít. Ugye a védett madarakat magánszemély nem tarthatja. Vannak olyan madarak Magyarországon, akiket sólymász vizsgával lehet tartani, de vannak olyanok, akiket abszolút nem lehet, csak valamilyen szervezeti formában, mondjuk állatkert, vadaspark, vagy mint én, mentőközpont. És ez a varjú szegénynek el volt törve a csőre. És egy csőrtörés az nem két nap alatt gyógyul, ott meg kellett várni, amíg ez a csőrtörés lenő, és folyamatosan ugye állatorvossal kellett ezt vágni, megreszelni, egyben nem lehetett levenni, mert az borzasztó nagy vérveszteséggel járna, ugyanis ugye erek vannak benne és vérzik, úgyhogy sokszori kezelés alatt állt helyre az ő állapota, és ez alatt nem tudtam más tenni, megszelidült. Elkezdett beszélni. Rendesen emberi nyelven tud beszélni. Most éppen karácsonykor tanultuk a jaj, de szép a karácsonyfát. Ebből a jaj, de szép az annyira megy neki, hogy egész nap ezt kiabálja. Ráadásul egy ilyen nagy csőbe, ami víz hangzik, és itt az egész környék attól zeng, hogy ő kiabálja, hogy jaj, de szép. Igen, amúgy mókás, de az van, hogy tulajdonképpen akkor is ő egy vadállat, és hogyha mondjuk őt szabadon engedném, és rászállna így néhány emberre, és ott elkezdene nekik beszélni, Aztán ugye, mivel nem fél az emberektől, elég valószínű, hogy ha valaki enne valamit, akkor ő szeretné el is venni az embertől. Bajba kerülne könnyen. Tehát lehet, hogy valaki úgy megijedne tőle, hogy mondjuk megüti. Vagy valakinek nagyon megtetszene, mert azt gondolná, hogy hú, milyen szuper, mint egy papagáj, és befogja, hazaviszi, és nem megfelelő körülmények közé teszi. Tehát itt sok minden át kell gondolni, hogy engedhető-e, vagy nem, és én itt nála úgy éreztem, hogy nem. Ő már sajnos azért nem lehet szabad, mert ugye szinte embernek hiszi magát.
2: És mondd csak, mennyire igaz az a mondás, hogy a madaraknak a legnagyobb része az borzasztóan intelligens?
3: Én azt mondom, hogy minden madár külön-külön úgy, ahogy van, ugyanolyan, mint az emberek. Minden ember különböző, minden ember más. Valaki nagyon okos, valaki kicsit butácska, a madarak ugyanígy vannak. Tehát nem lehet ráhúzni azt szerintem. Ugye mindig azt mondják, hogy a holló milyen okos. Ez valóban, ez borzasztóan igaz, de én azt gondolom, hogy szerintem van a hollók között is egy-kettő, aki nem annyira okos, mint a többi. De ugyanígy a többi madár között is. Például nekünk van egy kacsánk. Ő úgy érkezett, hogy egy néni találta, egyedül úszott a Dunán. Egy nagyon-nagyon pici, olyan picike volt a kacsa, hogy elfért a tenyerébe, és azt hitte, hogy egy vadkacsa. Hazavitte, egy-két napig próbálta életbe tartani, és akkor utána úgy döntött, hogy hát nem fog vele tudni mit kezdeni, megkeresett vele, hogy átveszem-e. És természetesen igen mondtam, és nagyon is örültem neki, mert az én kislányom, ő most 12 éves, akkor volt azt hiszem 10 éves, ő minden állatot imád. És neki azonnal ő lesz az anyukája, és vele aludt, és vele evett, és vele csinált mindent, és 5 napig a kislányom a fürdőkádba megágyazva a kacsával volt, és ő, én el vagyok rajta képedve, hogy mennyire okos, pedig csak egy kacsa. Azt úgy kell elképzelni, hogy ő másfél évig bent lakott velünk a lakásba. Ez most így fura, tudom, kitakarítottam utána az életemet egyébként, mert 3 percenként tojt egyet, viszont olyanokat csinált, amit ember el nem tud képzelni. A kislányom tableten játszott egy ilyen egeres játékkal, és a kacsa ugyanazt a játékot mellette a telefonon játszotta. Amikor mentem be, és így néztem, hogy a kacsa szinte jobban eltalálta azokat az egér műtyüröket, mint a gyerek, akkor így el se hittem. De egyébként is nagyon okos. Őt úgy hívják, hogy Csirke, és bent élt velünk Csirke sokáig, és meg volt sértődve, konkrétan megharagudott, amikor úgy döntöttem, hogy hát én nem bírom tovább, és kiköltöztetem a tyúkudvarra a többi kacsához és Csirkéhez. Haragudott, hogy őt miért viszem ki oda a piszokba. Le kellett terítenem a tyúkudvar közepén egy törölközőt, és ő arról nem mozdult le. Meg volt haragudva, hogy neki bele kellett lépni a sárba, vagy a vízbe, vagy a... Szóval hihetetlen egy nagyon nagy forma ő. Pedig csak egy kacsa.
2: Csak ezt szerettem volna mondani, hogy az állatvilág csipetje is tulajdonképpen egy teljes önálló világot tud mutatni nekünk, ami szerintem borzasztóan érdekes tud lenni.
3: Igen, én is csak ámulok és bámulok néha, hogy mennyire érdekesek, mennyire viccesek, mennyire emberiek tudnak lenni. Fura.
2: Milyen terveid volnának még továbbiakban az alapítványon belül?
3: Most nagyon szeretnénk egy új részleget megépíteni. Egy olyan részleget szeretnék én, ahol be tudom mutatni az embereknek azt, hogyha egy madár megsérül, és nem engedhető már vissza a természetbe, de az ember nem akar Istent játszani, és nem dönti el, hogy elaltatja, hanem meghagyja az életét, és megengedi neki, hogy így is éljen. Szeretnék egy ilyen bemutató részleget, ahol találkozhatnak ilyen állatokkal az emberek. Szeretném, hogyha látnák, hogy így is lehet, és szeretném, hogyha látnák azt, hogy így kéne, mert szerintem így kéne.
2: Az emberek szeretnének nem csak a madarakon, hanem a munkádban segítkezni, hol találhatnak meg téged, és esetleg milyen úton, módon tudnak támogatni téged.
3: Bármilyen támogatásnak nagyon örülök, ehhez is még nekem is hozzá kell szoknom, mert én még mindig olyan kellemetlennek érzem ezt, pedig mindenkitől azt kapom, hogy ez a természetes, azért lettem alapítvány, azért lettem mentőközpont. Oké, megértem, tudom, csak furcsa az, mikor vadidegen emberek adnak valamit azért, hogy nekünk itt jobb legyen, de nagyon örülök és nagyon köszönöm. Ha valaki szeretne nekünk utalni, akkor van ugye egy Facebook oldalunk, oda ki vannak írva a számlaszámok, akár külföldről is tudnak nekünk küldeni, vagy magyarországi számlaszám is van. Az adó 1% Az, amit én nagyon szívesen, vagy nem tudom, ezt így lehet-e mondani, de az, amit a legszívesebben elkérek, mert azt tudom, hogy az úgy sem marad meg annak az embernek, tehát az vagy odaadja valakinek, vagy felajánlja valakinek, vagy így is úgy is elbukja, de az övé nem lesz. Tehát én szívesebben kérek el egy adó 1%-ot, mint bármi mást, mert az szerintem egy olyan, hogy az a könnyű támogatni valakit, és hogyha valaki azt szeretné nekünk felajánlani, annak nagyon-nagyon örülök, de persze bárminek, tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy szeretne nekünk csomagba elküldeni egy zsák magot, vagy egy kutyakonzervet, vagy bármit, használt törölközőtnek, mi mindennek örülünk.
2: Esetleg egy záró mondat, záró szó a fiataloknak az állatmentéssel kapcsolatban.
3: Hát ez nehéz. Én csak annyit mondok, hogy szerintem a gyerekeknél, a fiatalságnál kell elkezdeni, hiszen a gyerekek azok nagyon szeretik az állatokat, és hogyha a gyerekek arra vannak nevelve, hogy segítsenek, akkor minden jó lesz, mert utána majd ők ezt továbbadják az ő gyerekeiknek, meg az ő gyerekeiknek, és akkor egyszer minden ember fontosnak tartja majd ezt. Meg hát amúgy is ennek alapnak kéne lenni szerintem, amit gyerekkorba kell ugye megtanítani. Hogy ha szereted az állatokat, akkor utána minden sokkal jobb lesz, meg ha segítesz nekik.
0: Horizont. Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: A Bácskos út falvi beszédes Andreát a környékbeliek jól ismerik az állatok iránti szeretetéről. Köztudott róla, hogy nem megy el tétlenül egy hontalan állat mellett. Otthon több mint 50 megmentett kutyáról gondoskodik. Ősszel civil szervezetet alapított, amelyen keresztül segíteni is lehet munkáját, hiszen az állatok ellátása rendkívül költséges. Elmondása szerint 2 volt diákja, valamint a bajmoki állatorvosi rendelő is rendszeresen támogatja. Nagy Emília beszélgetett vele.
4: Legyen szíves, mesélj el, mióta foglalkozik állatok mentésével, és miért döntött úgy, hogy önnek ez a szívügye, ez nem döntés, ugye?
5: Nem, hanem ez így alakult. Tehát most 12-3-4-5 éve, nem tudom pontosan először, akkor volt egy ilyen Golden Retriever típusú kutya bajmok és Moravica között a határban. És mindenki tette fel a képet, hogy ott a kutya, de senki nem állt meg. És akkor én megálltam, és akkor elkezdtem etetni, és aztán Tóbiás hozzánk került, aki még nálunk hát egy 8 évet élt. Úgy aludt el, tehát úgy pusztult el, hogy elaludt. De hullancsokkal tele volt, minden heteken keresztül hordtuk az állatorvoshoz, mire kiderült, hogy megmarad, és akkor Tóbi volt a mi végünk kezdete.
4: És hol tartanak most?
5: Hát most már nagyon messze vagyunk, tehát most már 50 fölött van a kutyák száma, de nem azért, mert én gyűjteni akarom őket, hanem egyszerűen képtelen vagyok ott hagyni őket az utcán, a határba, amit gondatlan emberek, meg főleg felelőtlen emberek megunják a kutyájukat, és megszabadulnak tőle.
4: Itt az előbb a kötetlen beszélgetésben erről már beszélgettünk, hogy mennyi felelőtlen ember van. Mit üzenne ezeknek az embereknek? Ki az, aki vállaljon kutyát?
5: Először is, ami a legfontosabb, hogy nem kötelező kutyát tartani. Nincs rá törvény, hogy minden házba kell, hogy kutya legyen. A kiskutya aranyos és szép és kedves, de a kiskutya nő, ha nem nevelik, akkor rossz kutya lesz belőle. Nem olyan, hogy harapós meg rossz kutya, hanem ugrálni fog, meg kiskutya elhordja a papucsokat, milyen meglepő. Tehát, hogy nem kell kutyát tartani. Ha viszont vállalta a kutyát, akkor az örök életére. Tehát a kutya, ameddig él, addig jó sorban kell tartani. És itt nem azt értem, hogy ágyba kell, hogy aludjon meg, a lehető legdrágább kutyakaját kell neki megvenni, meg nem kell kutyakozmetikushoz se vinni, ha nem akarja. De felelősséget kell vállalni. A másik, ami nagyon fontos, az ivartalanítás. Tehát az mese a holdon, hogy egyszer kell, hogy kiskutyája legyen az anyakutyának, és utána lehet ivartalanítani. Nem. 8-9-10 hónapos kortól, 1 éves kortól lehet ivartalanítani. Tehát nőstény és kankutyát, és amikor már kifejlődött, amikor már fölnőtt kutyának számít, akkor ivartalanítsanak. Egy, nem lesz kiskutya, és nem lesz, akitől meg kell szabadulni, sőt, nem lesz olyan, akit szét kell osztani, hogy már kiskutya is aranyos, és elég gyorsan sikerül szétosztani, de nem tudja, milyen sorsra kerülnek. A másik, meg a kutya egészsége szempontjából is nagyon fontos. Tehát a nősténykutyák is rengeteg ilyen méhgyulladás, mindenféle tumor, egyebektől mentsük meg a kutyánkat, és nem igaz, hogy megváltozik a kutya természete. Tehát az is megint egy, mert megváltozik a természete. Nem fog. A kankutyák esetleg annyival megváltoznak, hogy nyugodtabbak lesznek valamennyivel, de nekem sok tapasztalatom van, és olyan nagy személyiségváltozást egyiknél se láttam még.
4: Mennyibe kerül napi szinten ez az 50 plusz kutya?
5: Még nem sikerült kiszámolnom, mert ilyen száraz péksüteményt, kenyeret, meg persze a ropit is veszük nekik. Amikor nem kapnak, tehát nem teljes étkezés van, csak éppen annyi, hogy kicsikét egyenek, hogy, és az 10 kiló kutyakaját osztottam szét nekik. Tehát ez nekem naponta 25-30 kiló kutyakaja elmegy, amit persze kiegészítünk ilyen lepényen, lángossal, nem tudom, mákos kalács, hogyha kimarad véletlenül, meg azon kívül belső részt is főzök nekik, hogyha sikerül szerezni, persze az a kedvenc kajájuk. Tehát az már nyilvánvaló, hogy nem bírom megvenni a minőségi kutyakaját, hanem javarészt az árat nézem, mert nagy mennyiségben kell vásárolni. Szóval, hát hogyha havonta számoljunk csak 20 kilót napjára, akkor is 600 kiló kutyakaja kell. Tehát, hogy ez a minimum, amit most így hirtelen ki tudtam számolni.
4: Vannak, akik rendszeresen segítenek?
5: Vannak olyan emberek is, akik rendszeresen segítenek. Van közöttük olyan, aki többen is, akik mondják, hogy nem mondhatom ki a nevüket, de tényleg van egy nyugdíjas férfi, akit soha életemben élőben még nem láttam, de ő rendszeresen, tehát üzenetben, és ő azt mondta, hogy ameddig csak bír, addig segít, de ezen kívül vannak ilyen, hát az Anima Egyesület szokta megosztani az én, tehát az olyan volt, hogy tavaszba az egyik ismerősöm, aki szintén kutyás, közölte velük, hogy tudják, hogy én nekem hány kutyám van, és hogy mit csinálok, és hogy miből, tehát hogy semmi segítségem nincs, és ők azóta úgy döntöttek, hogy ők pedig, tehát ilyen kötelező és követelik, hogy küldjem a állatorvosi költség van, akkor gyűjtsük a számlák rajtuk keresztül, tehát ezen kívül van, de vannak nevek, akik ismétlődnek, de azok nem csak nekem segítenek, hanem másnak is.
4: Mondjuk el akkor a mi hallgatóinknak, hogy tudnak segíteni, hogyha valaki szeretne segíteni, ez hogy teheti meg?
5: Hát van, most szeptembertől megalapítottam egy egyesületet, hogy már egy kicsit hivatalosabb legyen. Andreas Dogs, tehát Andrea Kutyái az egyesület neve, és az egyesület folyószámlaszáma az is, tehát fönt van a Facebookon, az én oldalamon is, meg hát Instagramon is ott van, úgyhogy az a legegyszerűbb, meg akkor, tehát aki kételkedik abban, hogy mire költeném el, hogyha az én saját számlámra küldeni a pénzt, akkor az egyesület számlájáról csak is olyan dolgokra költhetem, amik tényleg, aminek hivatalosan kifizetett számlák és kaják lesznek, vagy ropik.
4: És ezek a kutyusok egyébként befogadókat várnak? Tehát itt az a terv, hogy őket befogadják?
5: Hát igen, ez amikor még az optimista Andrea volt jó pár évvel ezelőtt, akkor az úgy volt, hogy majd jönnek, és akkor majd úgy tolonganak, és akkor majd én úgy ajánlom, hogy ez ilyen kutya, ez való kisgyerek mellé, ez idős ember mellé való, ez hiperaktív. Tehát ezt én így terveztem, de hát nem nagy a tolongás. Tehát most legutoljára, mondjuk szeptember óta inkább örökbe adtam egy huskyt, aki Németországba kerül, de az ott a gazdái azok már Moravicáról erednek, és évekig, két évig legalább tervezték, hogy elviszik a hölgyet, de az a felelősségteljes kutyatartás, amikor a kerítés, tehát hogy mindent megcsináltak ahhoz, hogy annak a kutyának boldog élete legyen, zárójelbe jegyzem meg, boldog élete van neki, nagyon boldog élete, meg szintén egy másik kutya az került el Szabadkára, vagyis hát a MAG 7-esre, az is valami olyan élmény volt, hogy ez a fiatalembert én sose láttam, ő jött megnézni azt a kutyát, mert látta az oldalamon a képét, és amikor odaért a kutya ehhez a fiatalemberhez, mi ott ültünk, és a kutya leült elébe, és nem vette le róla a szemét. Tehát, hogy hiába voltam én ott a megmentő. Tehát az valami akkora szerelem volt, hogy azóta is, tehát nem kell külföldre örökbe adni a kutyákat. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hanem embereknek nagy elvel kell örökbe adni a kutyákat. Na ez volt az utóbbi egy évben, mit örökbe sikerült adnom. Azóta szaporodik a létszám.
4: Hallottam, hogy a külföldön ez igazi trend lett, hogy ott szinte csak is örökbe fogadnak, most ez nagy kicsit el van túlozva, tehát nem csak is, de hogy ott nagyon nagy luftja van ennek, és hogy talán létezik itt egy egyesület Szerbiában, akik felteszik, mintha profilképeket tennének fel a kutyákról, és ez nagyon megy, szóval ez nagyon működik, és még talán fizetnek is értük, mert annyira szeretnének olyan kutyát, hogy elmondhassák, hogy ők mentettek egy kutyát. Mit gondol most a mai Szerbiában ez mennyire várható, hogy ilyesmi előforduljon.
5: Én most nemrég voltam Beogradban, és város, és kutyák, és én megdöbbenve láttam, hogy most nem a kis fehér ölebeket az, amit a hónunk alá lehet enni, olyanok is vannak, de rengeteg totál keverék kutyák. Én nagyon szeretem a kutyákat, és nincs közte olyan, amelyik nem szép, mert minden kutya szép, ezt édesanyám mondta mindig, hogy volt már egy kutya az életedben, amelyik nem volt szép. Tényleg vannak olyan kutyák, amikre nagyon nagy jó indulattal lehet rámondani, hogy szép, és ott Beogradban boldogan sétálnak a gazdikkal. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy a nagyvárosokban ez már ilyen trendé vált, hogy örök ők be kell fogadni, mert ennyi kutya soha az életben nem volt még kidobva. Most én nem tudom, hogy azért, mert egyre többen próbáljuk menteni őket, vagy egyre hangosabbak vagyunk mi, akik mentjük az állatokat, és akkor úgy gondolják, hogy kidobom a kis az alom kutyát, a nem tudom én pár hetes kis kutyát, és akkor majd valaki megtalálja, majd lesz vele valaki, és akkor én jó ember vagyok, mert igaz, hogy kidobtam, de nem öltem meg őket. Tehát, hogy igaz, hogy bele fognak halni előbb-utóbb ebbe a hidegbe, meg különben is, hogy élhetnének anyatej nélkül, de tehát az emberekbe a tudatot kell, hogy nem dobsz ki kutyát, tehát nem szabad, te vagy a felelős érte.
4: De talán embertípus is, mert mondjuk én nem tudnám elképzelni sosem magamról azt, hogy akár vízbe folytsak. Most ez így csúnya kimondva, de ez falu szinten nagyon is működik sajnos.
5: És még mindig működik. Bár ebben a részben ismét édesanyámat idézem, azt mondta, hogy mert ő azon aggodalmaskodott, hogy mi lesz, hogyha minden kutyát ivartalanítunk, és akkor nem lesznek kutyák. Na hát erre az elkövetkező 20 évben nincs esély, de ő azt mondta, hogy tehát én abszolút ellene vagyok. Ivartalanítás, tehát ez az, amit hangoztatok, de ha már megszülettek azok a szerencsétlen állatok. Még mindig jobb, hogyha akkor rögtön elintézik, mert mint nem jobb, tehát nem tudnám soha megtenni ezt. De hogy, ahogy édesanyám mondta, hogy régen minden házban volt kutya, de sose volt kóbor kutya az utcán, mert az emberek elintézték. Tehát az se volt, nem helyeslem én azt, hogy ők mit csináltak, de ők felelősségteljesebbek voltak akkor ezelőtt 20-30-50-100 évvel, mint most a nagy modern világban a kutyatartók.
4: Tehát akkor ezzel azt mondjuk kvázi, hogy akkor a faj tiszta kutyákat, tenyésztőktől azt kellene kerülni, vagy ők akkor mit kezdjenek?
5: Ez megint olyan dolog, hogy a menhelyek, az utcák, a menhelyek, amit idézőjelben lehet legtöbbet menhelynek nevezni, az utcák tele vannak fajtiszta kutyák, vagy fajta jellegű, vagy hogy is mondják ezt szépen. Tehát olyan kutyákkal, amikért pénzt adtak. Tehát nekem van egy Tücsök nevű ilyen máltai pincsi-szerű kutyám, akit hatalmas sebekben és betonná keményedett szőrben mentettem az utcáról. Ő biztos, hogy fajkutya. Van egy német spiccem, az, ami a nagy hosszú fehér szőrű. Tehát, hogy a tenyésztők is, az egész rendszer nem működik. Mikor megveszünk, hogy hát ez csak 50 euróért kapunk egy kis kutyát, és nem kell törzskönyv, mert nem kell törzskönyv, akkor azt a tenyésztőnek a zsebét gyarapítjuk, vagy a pénztárcáját vastagítjuk, és közben nincs törvény, nincs szabályozva, tehát, hogy ez megint ott meg kell nézni az anyakutyákat, hogy milyen körülmények között élnek, hogy az utolsó erejükig szülniük kell a kiskutyákat. Én nem azt mondom, hogy nem kell tenyésztőtől, de nem kell tenyésztőtől venni, először fogadjuk örökbe ezeket az egyszerű kutyákat, akik pont olyan jók, sőt, még általában egészségileg is sokkal jobb állapotban vannak, mint ezek a túltenyésztett, mindenféle keresztezéssel született kiskutyák, és a tenyésztőket is nagyon regisztrálni kell, vagy hát regisztrálva van némelyik, de nincs lekövetve. Tehát ennyi törzskönyvet, mint amennyit Szerbiába kiadnak, annyit a nyugati országokban, ahol sokkal többen vannak, és a tenyésztők is regisztrálva vannak, és nekünk sokkal több törzskönyv van kiadva, amit senki nem ellenőriz, hogy tényleg azok a szülei annak a gölyök kutyának.
1: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának mai adásában folytattuk múlt heti témánkat. Dudás Viktor hangfelvételét hallhatták, melyben Vári Tündével beszélgetett, akinek célja, hogy segítsen a sérült és bajba került madarakon, valamint megismertesse az emberekkel az állatvédelem fontosságát. Ezt követően a Bácskos útfalvi Beszédes Andreát mutattuk be, aki több mint 50 megmentett kutyáról gondoskodik, és civil szervezetén keresztül segíti a nehéz helyzetbe jutott állatokat. Vele Nagy Emília beszélgetett. A munkatársak nevében Móricz Éva köszöni a figyelmet. A Horizonttal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben vasárnap hajnalban 4:45-kor jelentkezünk ismét. Adásunk addig is elérhető az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a Horizont cím alatt.

0: Kedves hallgatóink, a Durindó című népzenei műsorunk következik, melyben a tavaly Magyar Itabén rögzített felvételeink hetedik részét közvetítjük. Fellépett a Péter Évei Kérész Tambora zenekar, a Flaman István Hézső Zsolt Citera kettős, a Szabadkai Veronika Népdalkör, a Muzsiai Citera zenekar és énekcsoport, a Martonosi Babarózsa Leánykórus, a Topolyai Csörgő Citera zenekar, valamint a Martonosi Búzakalász Vegyes Kórus és Citera zenekar.
1: A Péter Évei Dr. Kis Imre művelődési kör képviseletében a Kérész Tambura zenekar következik Kocsmárosné hallja összeállításuk címe, melyek ivónóták a Bácskai Tisza mentéről, művészeti vezető Bolyos

A Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület Veronika Népdalkör és Citera zenekara moholi népdalokkal készült, művészeti vezető Muhi Melinda.

A Muzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületből érkeztek az Egyesület énekcsoportja és citerezenekara, akik bácskai lakodalmas dalokat adnak elő Bodor Anikó gyűjtéséből, művészeti vezetőjük Rontó Márta.

a Martonosi Testvériség Művelődési Társulat Babarúzsa lánykórusa és a Csantavéri Mendikusz Tambura zenekar előadásában szlavóniai népdalok következnek. Művészeti vezető Csányi Tamara.

A folytatásban a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Csörgő Citera zenekara Zenta környéki dallamokat játszik művészeti vezető Kelemen Zsolt.

A Martonosi Testvériség Művelődési Társulat Búza Kalász vegyes kórusa észak-bánati népdalokat ad elő. Művészeti vezető Szél Attila.

Kedves hallgatóink, a Durindó című népzenei adásunk hangzott el, melyben a tavaly Magyaritabin rögzített felvételeink hetedik részét sugároztuk. Jövő héten folytatjuk sorozatunkat.

0: 18 óra 30 perc a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Esti híradó.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Olák Csongor
0: és Kecskés Györgyi.
2: Híradásunk tartalmából.
0: Szerbia és Üzbegisztán stratégiai partnerséget alakított ki, üzente a külügyi tárca.
2: Sajtóhírek szerint egy viszonylag új hazai vállalat is érdekelt a NISZ megvásárlásában.
0: Az amerikai elnök szerint jól halad az iráni válság rendezése.
2: Az Európai Bizottság állítólag nem bízik abban, hogy az új magyar kormánynak lesz elegendő ideje az összes befagyasztott fejlesztési pénz kifizetéséhez szükséges lépések végrehajtására.
0: Vagyaságnap holnap többnyire felhős, csapadékmentes idő lesz.
2: Részletes jelentéseink következnek. Szerbia stratégiai partnerséget alakított ki Üzbegisztánnal az elmúlt hónapokban tartott találkozókon, közölte a külügyminisztérium.
0: Az ázsiai országban tartózkodik Marko Gyurics, a szerb diplomácia vezetője. A tárcavezető kiemelte, Belgrád számára fontos, hogy gyorsan fejlődő országok támogassák Szerbia nemzeti érdekeit, mint amilyen a koszovói kérdéssel kapcsolatos álláspont. Hozzátette, hogy Üzbegisztán csúcstechnológiai fejlesztésekbe kezdett. Gyurics látogatása során számos ottani tárcavezetővel ült tárgyalóasztalhoz. Reményei szerint a közeljövőben Szerbiába látogat az ottani vezetés.
2: Az amerikai sajtó értesülései szerint egy tavaly Szerbiában alapított vállalat 2 milliárd eurót kínálta az orosz Gazpromnak a NISZ cég többségi részvénycsomagjáért.
0: A vállalat szerint az orosz fél elvben elfogadta a javaslatot. A lépés kihívást jelent a magyar MOL csoportnak, amely hónapok óta tárgyal a NISZ 56%-os tulajdon részesedésének az átvételéről. A Gazprom korábbi közleményei is arról szóltak, hogy folyamatban van a magyar féllel való egyeztetés. A szerbiai szenátor nevű vállalat arról tájékoztatott, hogy még októberben jelezte vásárlási szándékát a NISZ-szel szemben szankciókat elrendelő amerikai kormányzatnak. Washington május 22-ig meghosszabbította az orosz érdekek kivonására vonatkozó határidőt. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták a bejelentést.
2: Egyebek között a kormány tagjainak csökkentését irányozza elő az a tervezet, amelyet Alexander Vučić államfő tett közzé a hazai sajtóban.
0: Az 5 éves időszakra vonatkozó dokumentum az államtitkárok, minisztersegédek és más kormányilletékesek, de egyes ügynökségek számának jelentős leépítését javasolja, miközben a hatékonyság növelésének szükségességét emeli ki. Az államfő meglátása szerint teljesen újra kell gondolni az oktatási, illetve az energetikai rendszert. A pontok között szerepel a korszerű robotika és mesterséges intelligencia technológiák átfogó elsajátítása. Vučić üzenete szerint az elmúlt korszakban tapasztalt állapotok már nem térnek vissza, ami alkalmazkodást igényel. Összegzésében lezártnak nevezte a 2014 óta tartó fejlesztési ciklust, amelyben állítása szerint jó eredményt ért el a hatalom.
2: A belgrádi sajtóírása szerint a szervezetbűnözés elleni ügyészség eddig több alkalommal is kérvényezte az újvidéki vasútállomás felújításában résztvevő kínai vállalatok felelős illetékeseinek a kihallgatását, de a rendőrség nem tett eleget a felszólításnak.
0: A Radar lap szerint az ügyészség tavaly szeptember óta 8 alkalommal fordult a belügyminisztériumhoz ez ügyben. Áprilisban pedig újabb adatbegyűjtésre vonatkozó iratot adtak át, amely összegezte a korábbi kérelmek tartalmát. Az adóhatóságok ígérete szerint sor kerül az illetékességi körükbe tartozó nyomozás lefolytatására. Az újvidéki felső bíróság korábban 6 gyanúsított ellen leállította az eljárást. További 7 személy esetében megerősítették a vádat, de még nem tűzték ki a per kezdetének időpontját.
2: A mezőgazdasági termelőknek a 18 ezer dináros hektáronkénti támogatást számlákkal kell bizonyítaniuk. A falugazdász irodák így a termelőket megkérik, hogy tegyék félre a fiskális bizonylatokat. A részletekről Slingár Irén, topolyai falugazdász nyilatkozott Dudás Viktor kérésére.
3: Ugye ezeket a 18 ezer dináros támogatást le kell igazolni a termelőknek, mert hogy itt is mindenféle fajta közbeszéd indult el, hogy mire használja a termelő. Hát szeretném jelezni, a termelő ezt bizony befektetésre használja el, és ezeket le kell igazolni, ezt a, mondjam azt, hogy kapott pénzeket, támogatásokat. Eddig nem tudtuk ezt pontosan, hogy néz ki. Most már hallottunk egy pár szót a miniszter, azaz az EAGRÁR, mondjam azt, hogy vezetőségétől, és az a jó hír, hogy a termelőknek ezeket a számlákat, ugye már mikor vásárolnak, úgy kell vásárolni, vagy a személyi számot, vagy pedig a gazdasági számot lediktálja, és ráteszik erre a fiskális számlára. És ezeket a számlákat automatikusan behúzza a rendszer egy felületre, amit még megjegyzem, nem látunk, és csak át kell nézni, hogy vajon minden számlánk bent van-e. Ha tavalyi év augusztus 1-től december végig vásárolta a termelő ezt a akármilyen befektetést, ugye ez lehet mag, műtrágya, permetszerek. Akkor be lehet írni a fiskális számlának a számát és a betűit, azt a hosszú számot, és akkor állítólag behúzza a rendszer, amit leellenőriznek és elismernek. Azt kell, hogy mondjam így, hogy hozzák a termelők a számlákat, már bőven túlhaladták azt az összeget, amit megkaptak, és hát úgy várjuk, hogy ez a, mivel hogy tesztelés alatt van ez a rendszer, május végére valószínű, hogy megjelenik, most ezt valószínűsítem csak, még nem látjuk, mint ahogy azt mondtam, de akkor már érdemes, és 7. hónap végéig kell beadni ugye ezeket a számlákat. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy kérdezgesse a falugazdászát, hogy mikor, mondom, május végére satszoljuk, hogy ez úgy meg lesz, és akkor már be kell lehet adni. Én azt mondom, hogy aki dolgozik a földeken és valóba termel, annak nem lesz problémája. Lesz elég számlája.
2: Június derekán indul a Műszaki Vizsgák Központi Információs Rendszerének próbaüzeme. A jövőben a járművek regisztrációja csak a műszaki vizsga digitális eredményével lehetséges országunkban. Vörös Gábor összefoglalója következik.
4: Andrija Vujicic, a Szerbiai Műszaki Vizsgáztatók Szövetségének tagja elmondta, hogy a műszaki vizsga menete nem változik a jármű tulajdonosok számára, de a most tesztelendő rendszer az eddig gyakran előforduló visszaéléseket szeretné kiküszöbölni.
5: A szisztéma a blízsim uszlóim, a centrálnak a szisztéma.
4: Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a vizsgáztatott autónál a fékhatást, a kipufogó gázokat és más paramétereket mérő eszközök adatai automatikusan egy központi információs rendszerbe kerüljenek, amely feldolgozza azokat. Ezeket utólag már nem lehet majd módosítani vagy manipulálni. Az eredményeket egy teljesen objektív gép fogadja majd, amely megállapítja, hogy az adott gépjármű megfelel-e az előírásoknak vagy sem. Ha az ellenőrzés során hibát találnak, a járművezetőknek 7 nap áll rendelkezésükre a javításra, annélkül, hogy újra kifizetnék a műszaki vizsga árát, mondta Vujicic. Hozzátette, a műszaki vizsga ára nem fog változni, azaz az új rendszer miatt nem kell drágulással számolniuk a gépjármű tulajdonosoknak. A műszaki vizsgára vonatkozó szabályozás semmilyen módon nem változott. Minden ugyanolyan, mint eddig volt, azzal a különbséggel, hogy egyetlen digitális nyilvántartás lesz, ami mindenki munkáját megkönnyíti. Magának a műszaki vizsgának ára nem változik, mert a törvény már most is előírja, hogy a rendszer karbantartási költségei bele vannak számolva a jelenlegi díjakba. Vujicic elmondta, a CISTEP elnevezésű új rendszer minden szükséges állami adatbázissal össze lesz hangolva, amik a járművek forgalmi nyilvántartásával kapcsolatosak. Minden alkalommal automatikusan ellenőrzi a rendszer, hogy a műszaki ellenőrzést jogosult személy végzi-e, valamint azt is, hogy minden jogszabályi előírás teljesült-e. A próbaüzem fél évig tart. Annak sikerét követően 2027. január 1-től minden műszaki vizsgát ezáltal kell lebonyolítani kötelező jelleggel.
2: Ma van a melanoma világnapja. Ez a bőrrák legsúlyosabb típusa. Gyorsan is, gyakran ad áttétet, később pedig szinte bármely szervrendszert érintheti, mondja Szögi Perge Alíz bőrgyógyász. Fice Tímea kérdezte.
6: Egyike a legrosszindulatúbb rákoknak az összes közül. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mitől keletkezik, de rizikófaktorok léteznek, tehát a familiáris, a családi halmozódás az nagyon nagy szerepet játszik, tehát ha valakinek a szülei valamelyik, vagy azoknak a szüleinek betegedtek, akkor nagyon is ajánljuk a évenkénti nyomonkövetést. Gyerekkori leégések, nagyba hozzájárulnak, hogy olyan roncsolások történnek a bőrbe, ami aztán magába hordozza egy lehetséges melanoma kialakulását. Azért mondjuk azt, hogy a gyerekekre különösebben kell figyelni, hogy a napon ne higgyenek le, és hogy ne tegyük ki őket túl sok napsugárzásnak. A szolárium használata nem jó, már Szerbiában is létezik a törvény, Nyugat-Európában már régebb óta, miszerint 18 éven aluli személyek nem vették igénybe szolárium használatát, mert az olyan károsodást csinálhat a bőr mélyebb rétegeibe, amitől a melanocitát úgymond megbolondulnak, és akkor átalakulnak olyan sejtekké, ami aztán borjánzásnak indul, és melanoma alakulhat ki. Minden olyan festékes anyajegy, tehát sötét barna, majdnem fekete, azokat kell figyelni. Ha egy meglévő festékes anyajegy megváltozik a színe, sötétebb lesz, megváltozik a nagysága, többszínűvé válik, tehát nem csak fekete, hanem világos barna, meg sötétebb barna, és ha van neki egy úgymond ilyen kékes fénye, hogyha különböző helyekre állunk, akkor az egy gyanús elváltozás. Minél előbb orvoshoz kell menni, bőrgyógyászhoz, aki dermoszkóppal, ezzel a bőrmikroszkóppal meg tudja nézni, és nagy valószínűséggel el tudja dönteni, hogy ez gyanús vagy nem gyanús, vagy figyelni kell 3 havonta, 6 havonta. Az időben felfedett melanóma kezelhető, elsősorban sebészetileg, elég mélyen, ki kell várni, hogy ne maradjon ott úgymond töve. Ha mégis az az eset áll fönn, hogy áttétek vannak, mert ez a melanóma elég gyorsan ad áttéteket, méghozzá nyirok útján. A nyirok az mindenfelé van, tehát praktikusan mindenfelé adhatja, és nagyon gyorsan az áttéteket. Létezik a biológiai terápia az áttétes melanomák kezelésében, tehát hogyha időben kezeljük, és azt az elváltozást kiveszik, akkor azért az kezelhető. No de, az a probléma, hogy a lakosság nagy része késő jelentkezik. Mert nem fáj, mert nem viszket, mert a háton van, mert nem olyan helyen van, ahol szemmel látható és követhető.
2: A Szabadkai Kortárs Galériában Pesti Attila építész irodájának művészeti gyűjteményéből nyílt kiállítást még márciusban. Kevesebb birtoklás, több gondoskodás címmel. Az építésszel tegnap beszéltek a gyűjteményről, Komáromi Dóra járt az eseményen.
7: Pesti Attila gyűjteményében több vajdasági alkotás is szerepel. Mint mondta, a képeket a barátainak tekinti. A tárla célja, hogy lehetőséget adjon a látogatóknak arra, hogy betekintsenek az építész gyűjteményébe.
8: Nem tartom magam gyűjtőnek. A legtalálóbb definíció a gyűjtőkre vagy a gyűjteményre az, hogy amikor már annyi tárgyad van, művészeti tárgyad van, ami már nem fér a falakra, vagy nem fér el a lakásodban, házadban, na akkor számít az gyűjtőnek, amikor már túlhalmozod. Most nálam ez valamennyi darab, ezek meditációs objektumok, kizárólag olyanok vannak, amelyeket látok is napról napra, és együtt élek velük, tulajdonképpen ők a barátaim, a lakótársaim. Kinézetileg, vagy első ránézésre nagyon különbözőek, de amikor úgymond társítom őket ott a műhelyemben, az ateliémben, akkor olyan, mintha barátokat ismertetnék össze, mutatnák be egymásnak.
7: Pesti Attilával Kuczor Tamara művészettörténész beszélgetett.
9: Ebben az esetben ugye egy építésznek a gyűjteményét állítottuk ki, úgyhogy az ő ízlésvilágát, az ő világképét, az ő gyűjtői attitűdjét láthatjuk ezen a kiállításon, az, ami az ő világképét alakítja. Pesti Attila gyűjtemény relatív fiatal gyűjtemény, nem hatalmas, így nem volt nehéz kiválogatni azokat az alkotásokat, amelyeket itt is láthat a közönség, többnyire festményekből áll, van néhány kerámia, valamint iparművészeti alkotás is, és magán a megnyitón egy performanszot is láthattuk, úgyhogy nem kimondottan gyűjtője a művészetnek, hanem mecénása is. Főleg vajdasági művészektől gyűjt, nem kizárólag szabadkaiak, hanem a tágabb vidékről, környékről, és nem kizárólag vajdasági magyar alkotóktól, hanem vannak itt más nemzetiségűek is.
7: A kiállítás május 2-ig látogatható.
2: Tegnap este búcsúi szentmisével emlékeztek Szávó Szent Domonkosra, a múzsiai kistemplom védőszentjére. Kónya Kovács Otília járt a helyszínen.
10: Nagyon családias hangulatban zajlott a templom búcsú a Szávio Szent Domonkos templomban. Nem voltak túl sokan, de azért olyan meghitt ünnepség volt. Éliás atya mit mondana erről az ünnepségről?
11: Elsősorban hálát adok mindenható, jóságos, szerető Istennek, hogy ezen a napon, ezen a szép napon megünnepelhetjük a Szávio Szent Domonkost, a kis templomunknak a vidő szentjét. Egy nagyon különleges szentről van szó, egy fiatal szent, aki fiatalságában még korán megmutatja nekünk a hatalmas példát a hitéről, Isten iránti szeretetéről, és ugyanakkor a hűségről, ahogy a atya beszélt a predikációjában, a Szentmisében. Szávio Szent Domonkos sokak számára, akár csak a fiatalok számára, a gyerekek számára nagyon vonzó személy, nagyon sok-sok minisztráns megtalálja a minisztránsi hivatását, akár csak a papi hivatását ő benne.
10: A Szentbeszéd ezen a szép kis ünnepségen Tapolcsányi Emmanuel atya Vercsetszi plébános mondta.
12: Szávio Szent Domonkos valóban olyan volt, aki megértette, hogy minden egyes nap az Istennek az ajándéka, és minden egyes nap nekünk is lehetőség, akár tudatában vagyunk, akár nem, tehát felnőttek is, ugye? Tehát a mai nap az egy lehetőség számomra, a holnap az egy luxus, hogyha szabad így mondani, és nem biztos, hogy azt meg fogom élni. Független, hogy hány éves vagyok. De a lényeg az, hogy tehát legyek Istennek mindig hálás, és gondoljak arra, hogy mindig vannak olyan lelkek, olyan emberek, akik nehezebb helyzetben vannak, mint én. Lényeg az, hogy akár élők, akár elhunytak, mindig Isten kezében vagyunk, és hogyha nap mint nap Isten kezébe, oltalmába helyezem az életemet, akkor van jövőm.
10: Csordás Irén is mindig szívesen jön ide a Szávio Szent Domonkos templomba. Mit jelent önöknek?
13: Hát én nekem ez egy borzasztó öröm. Mikor én itt vagyok, én vagyok talán a legboldogabb a világon. Nagyon szeretek ide járni, különben is világéletön katolikus hídbe éltem, de aztán, amikor ezt a kis templomot fölépítették, ebbe az utcában laktam, akkor még mindennapos voltam, akkor még mindennap volt mise. Nos, hogy csak így szombaton van, nagyon szeretek ide járni.
10: Hetente egy alkalommal van Szent Mise az úgynevezett kis templomban, a Szávio Szent Domonkos templomban Muzsján, és rendszerint Babinszky Enikő az, aki a kántor szerepét tölti be. Milyen érzés itt szolgálni?
14: Inkább ilyen családi hangul. Van. Ugye nem sokan jönnek, olyan 20 személy körülbelül, és ma se voltunk túl sokan, de akkor is szerintem ez egy ilyen családias hangulatot ad az egésznek. Szép volt a szentbeszéd, és szerintem az egész mise is ilyen kellemes, ünnepi hangulatban múlt el.
1: Külföldi hírek.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint jól halad az Irán elleni konfliktus, hiszen Washington irányítása alatt tartja a helyzetet.
0: Trump egy nyilvános rendezvényen azt állította, hogy a teheráni vezetés valóban hajlandóságot mutat a kiegyezésre. Üzenete szerint Irán előbb-utóbb arra kényszerül, hogy elfogadja az Egyesült Államok feltételeit. Az amerikai elnök szerint ideiglenesen szünetel az országa által indított hajózást védő művelet, mert esélyt ad a helyzet diplomáciai rendezésének. Trump előzőleg azt közölte, hogy 7 napon belül megszülethet a háborút lezáró egyezmény. Később arról beszélt, hogy nem szabott meg határidőt Teherán válaszának visszajuttatására.
2: Az Európai Bizottság nem biztos benne, hogy az új magyar kormány idejében hozzájuthat minden zárolt uniós forráshoz.
0: A brüsszeli sajtó szerint a bizottság azt javasolta Budapestnek, hogy felveheti a vissza nem térítendő támogatást, de mondjon le a kedvező hitelekről. Ennek lehívása ugyanis jogállamisági feltételekhez van kötve, amelyek teljesítési határideje augusztus végén lejár. A bizottság álláspontja, hogy már nincs elég idő ezek mindegyikének végrehajtására. A magyar média információi szerint a választáson győztes Tisza párt a tárgyalások során a teljes keret felhasználását emelte ki. A helyreállítási terv módosítása most is tartanak az egyeztetések. A rövidesen hivatalba lépő kabinet fő célja, hogy a lehető legtöbb uniós pénzt olyan projektekre hívják le, amelyek hosszú távú befektetést jelentenek. Második szintű prioritás, hogy lehetőség szerint már megvalósult projekteket számoljanak el.
2: Az Egyesült Államokba utazik Rustem Umerov, Ukrajna főtárgyalója, aki Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottal egyeztet majd.
0: Az amerikai sajtónak név nélkül nyilatkozó washingtoni illetékesek nem közölték a találkozó részleteit azon kívül, hogy várhatóan a floridai Miami-ban szervezik meg Umerovot közben korrupciós ügyekben szeretné kihallgatni az ukrajnai parlament. A Kijev és Moszkva közötti béketárgyalások hónapok óta szünetel, miután Oroszország további területi engedményeket követelt. Az Egyesült Államok részvételével tartott egyeztetési fordulókon más kérdésben előrelépés született. A kijevi vezetés reményei szerint a kérdéssel foglalkozó amerikai diplomaták Ukrajnába látogatnak.
1: Időjárás jelentés.
2: A tartományban jelenleg 16 és 21 fok közötti a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ennek megfelelő. A viszonylagos páratartalom 56% feletti, a légnyomás pedig 1003 hektopaszkál körül mozog.
0: Vajdaságban éjjel többnyire borult, csapadékos idő lesz gyenge széllel. A hőmérséklet éjszaka 3 fokig csökken. Holnap többnyire felhős, helyenként 1-2 fokkal melegebb idő lesz. Záporok és zivatarok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet reggel 11 és 14 fok között, napközben pedig 24 fok körül alakul. Szombaton borult, esős idő várható. Vasárnap és hétfőn felszakadozik a felhőzet, és ismét felmelegszik. Kedre azonban újabb lehűlést és csapadékot jeleznek.
1: Sport.
2: A sporthíreket Antalovics Krisztián válogatta.
15: A labdarúgó bajnokok ligájának döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain küzd meg egymással. A párizsi együttes tegnap a Bayern München vendége volt az elődöntő visszavágóján, és a múlt heti 5-4-es hazai siker után az Allianz Arénában 1-1-es döntetlen született. A találkozón Dembélé szerezte meg a vezetést a 3. percben, a bajor együttes csak a rendes játékidő utáni hosszabbítás 4. percében tudott egyenlíteni Harry Kane révén, így a PSG összességében 6-5-ös eredménnyel jutott a fináléba, amelyre május 30-án a Puskás Arénában kerül sor. Az este folyamán a másod- és harmadrangú európai labdarúgó kupa sorozatokban is kikerülnek a döntős csapatok. 4 elődöntős visszavágó szerepel a programban, az Európa Ligában 9 órától Aston Villa Nottingham és Freiburg Braga párharcok lesznek, míg a Konferencia Ligában ugyanebben az időpontban a Crystal Palace a Shakhtyor Donetskkel, a Strasbourg pedig a Rayo Vallecanoval küzd meg a finális szereplésért. Sikerrel vette az első fordulót Miomir Kecmanovic a római salakpályás teniszmestertornán. A világranglistán a 70. helyezett játékos a cseh Svrcsinát verte 1 óra 25 perc játék után 6-2-6-3-ra. Kecmanovicnak ez volt idei első salakpályás győzelme. Fucsovics Márton számára véget ért a római torna, a nyíregyházi teniszező a horvát Prizsmics-től kapott ki az első körben 6-4-6-3-ra. Prizsmics a következő fordulóban Novák Djokovic-sal áll ki. A nők mezőnyében Udvardi Panna kiesett a második fordulóban, a 27 éves magyar lánya 21. kiemelt belga Alice Mertenssel játszott és 6-4-6-2 arányban alul maradt. Kiesett a Veszprém csapata a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A magyar együttes az egy héttel ezelőtti találkozót 35-34-re megnyerte hazai pályán a Füchse Berlin ellen, tegnap pedig a német fővárosban 31-30 arányban kikapott. A 65-65-ös összesített eredmény után hetes lövések következtek, amelyben a Füchse jobbnak bizonyult, így bejutott a legjobb 4 közé. Az elődöntőt tegnap kiharcolta az Aalborg és a Barcelona is. Egy negyed döntős visszavágó maradt mára a kézilabda BL-ben. A Szeged a német Magdeburg vendégeként próbálja meg behozni az első meccsen szerzett 7 gólos hátrányát. A mérkőzés 18 óra 45 perckor kezdődött. A kosárlabda Euróligában 2 mérkőzést rendeztek tegnap a negyed döntőben. A Zsalgiris Kaunas 81-78 arányú hazai győzelmet jegyzett a Fenerbahce ellen, és 2-1-re szépített. A Valencia idegenben nyert a Panathinaikos otthonában 91-87-re. Ebben a párharcban a görög együttes vezet 2-1 arányban.
2: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: A Szerbia és Üzbegisztán stratégiai partnerséget alakított ki, üzente a külügyi tárca.
2: Sajtóhírek szerint egy viszonylag új hazai vállalat is érdekelt a NISZ megvásárlásában.
0: Az amerikai elnök szerint jól halad az iráni válság rendezése.
2: Az Európai Bizottság állítólag nem bízik abban, hogy az új magyar kormánynak lesz elegendő ideje az összes befagyasztott fejlesztési pénz kifizetéséhez szükséges lépések végrehajtására.
0: Vajdaságban holnap többnyire felhős, csapadékmentes idő lesz.
2: Kedves hallgatók, az Újvidéki Rádió esti híradóját hallották. Közreműködött Úri Attila, Ádám Csilla, Kónya Kovács Otília, Fice Tíme, a Komáromi Dóra, Dudás Viktor, Vörös Gábor, Dani Zsolt, Antalovics Krisztián. Továbbá Kecskés Györgyi bemondó és Boris Gyuranin műszaki munkatárs. Az ő nevükben is megköszöni a figyelmet a szerkesztő Olák Csongor.
0: Néhány szóban esti műsorainkról. 19 órakor magyar nótákat és csárdásokat hallgathatnak. 20 órakor híreket mondunk, majd a délelőtti egészségügyi mozaik ismétlését sugározzuk. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 22 órakor poppaletta, szórakoztató zenei válogatás. A 23 órai hírek után kiséi zene. Éjfélkor hírek, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne Takarodó, a Szelence és a Politér ismétlése.
1: Hirdetések.
16: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
17: Várom a postást.
16: Jön a nyugdíj?
17: Azt várhatom.
16: A számlákat hozzák.
17: Na azt nem várnám.
16: Hát akkor?
17: Ma hozzák a hét napot.
18: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Hirdetések.

19 óra a pontos idő, kedves hallgatóink, a következő zenés összeállításunkban vajdasági magyar nóta énekesek felvételei közül válogatunk. Kísér Schön Ignác és a Rádió Népi Zenekara.